Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Már 2 óra után hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Ma este egy nagyon speciális guest mixben Martin Garrix. Éjféltől a rádió egyen hallható. Most pedig a Penny Candy Disco folytatja, ez a High Hopes a rádió egyen.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és sok minden újdonság lesz idén a világbajnokságon is, többek között lesz halftime show nagyon menő előadókkal. Viszont, ha már menő előadók az Egyesült Államokban, akkor az egyik legmenőbb a fogyadásban Taylor Swift és a legújabb

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázséknál pedig jövő héten vadul játék a nagy kapura rugás, aminek a fő díja egy belépő a foci VB június 26-ai meccsére. Bostonban

repülőeggyel, szállással. Az igen. Na hát egyébként ez a dal is hasonló jelzőt kap tőlem. Az igen. Joel Corey Galantis Stay With Longer itt Rádió 1-en.

egy csak igazi mai sláger. Megy DJ Mesker Viki a fogyadásban, aki idén is nagyon menő dalokkal állt elő. Ezt a Rádió 1 születésnapi fesztőrön is meghallgathattuk. Most épp Nagy Bogival és Miss Mooddal jön DJ Mesker Viki, ez az Éden. Itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között.

Egy kellemes éjszakát mindenkinek, remélem jól telik az este. Ma pedig ugye BL döntő a fővárosban. Hát egyfelől óriási élmény, másfelől közlekedésben. Lesz egy nagyon pici fennakadás, de hát azért ezt simán be tudjuk vállalni egy ekkora eseményért. Hihetetlen menő, hogy nálunk rendezik. Na, foci rajongó, a következő

0: Nem lepne meg egyébként, ha feltűnne ő is a meccsen. Ezt így halkra jegyzem meg. Az igazi mai sláger pár percen belül érkezik itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Veszélyes anyagot is tartalmazhat egy kedvelt nyári frissítő. Angol és ír kutatók figyelmeztették az egészségügyi hatóságokat, hogy a jégkásában gyakran adalékanyagként használt glicerin káros hatása van a 8 évnél fiatalabb gyerekekre. Nagy-Britanniában több gyermek is kórházba került a fogyasztása után. A gyermekek körében is népszerű, élénk színű jégkásák elkészítéséhez gyakran használnak glicerint édesítőszerként és fagyásgátlóként. A magas glicerin tartalom azonban káros lehet. A glicerin mérgezés sokkot, alacsony vércukorszintet és eszméletvesztést is okozhat, írja a Science Alert cikke nyomán a Portfólió. A kutatók szerint az Egyesült Királyságban és Írországban az utóbbi időben megugrott az ilyen esetek száma. Összesen 21 darab, 2 és 7 év közötti gyermek kortörténetét vizsgálták meg, akik jégkása fogyasztása miatt szorultak sürgősségi ellátásra. Az esetek többsége 2018 és 2024 között történt, és a gyermekek többségénél már egy órán belül jelentkeztek a súlyos tünetek, eszméletvesztés, magas vérsavasság és alacsony vércukorszint. 4 esetben agyi vizsgálatokra volt szükség, egy gyermeknél pedig görcsroham lépett fel. A kutatók szerint minden érintett gyermek gyorsan felépült a kórházi ellátást követően. Nem minden jégkásához adnak egyébként glicerint, mivel a folyadék teljes megfagyását cukorral is meg lehet akadályozni. Viszont a jelenség a kutatók szerint összefügg azzal a jelenséggel, hogy az üdítőgyárak egyre inkább igyekeznek csökkenteni az italok cukortartalmát. Ráadásul az Egyesült Királyság és Írország cukoradót is bevezetett, hogy csökkentsék a lakosság cukorbevitelét. Az említett két ország élelmiszerbiztonsági hatósága azt tanácsolja, hogy 4 év alatti gyermekek ne fogyasszanak glicerin tartalmú jégkását. Ám a kutatók a korhatár felemelését szorgalmazzák 8 évre, és az orvosok, valamint a szülők fokozott odafigyelését is szorgalmazzák.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió Edit, csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, egy újabb zenei órát indítottam újabb nagy kedvencekkel. Nem sokára a diszkósit is jön, Burajóval, Király Viktorral, belőle

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Múlt héten az egyik legnagyobb élmény nekem Sam Feld mixe okozta. Azért mondom az egyiket, mert több is volt. Ez pedig az igazi mai slágertől lesz. Sam Feld, Rosalindnel, ez a Hard Like Mine a rádió.

0: mindig reméli. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az esztit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívben vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy ki az, aki buliból tart hazafele? 3:44-kor. Ha egy hambi úgy gondolnák, hogy csalás, mondom, hogy miért nem az, ezen a héten tegnap előtt volt konkrétan a hamburger világnapja. Szóval, hát ez egy picit talán legitimizálja, hogyha csalunk is. Az igazi mai slágerek között pedig Ray a folytatásban, ez a Where is my husband itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A következő órában is, viszont mindjárt 4 szóval jönnek a legfrissebb infók, 8-tól pedig ma is jönnek Balázsik. Náluk pedig jövő héten is játék. Mit játék? Hát a fődíj VB belépő. Ho-ho-ho! Excenszer a Misha Miller Don't Leave a kezdésben. Alig pár perc, és ezzel folytatom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Új korszak kezdődött a budapesti buszközlekedésben. Forgalomba állt mind a 65 új alacsonypadlós Maxi Midi autóbusz, jelentette be a BKV. Az új Mercedes-Benz citerokájárművek már 29 járaton közlekednek, főként belvárosi és hegyvidéki vonalakon, ahol különösen számít a kisebb méret és a jobb manőverezhetőség. A beszerzés célja pedig az volt, hogy lecseréljék a régi, környezetvédelmi szempontból elavult buszokat. Az új flotta a teljes járműállomány közel 10%-át adja, így érezhetően megújul a mindennapi utazás komfortja. A buszok klimatizáltak, alacsony padlósak, USB-töltőkkel, kamerarendszerrel és korszerű utastájékoztatással vannak felszerelve. Az új Mercedes-Benz buszok 29 vonalon jelentek meg, hétköznap többek között a 15-ös, a 27-es, a 39-es, a 65-ös, a 102-es, a 117-es, a 121-es, a 128-as, 137-es, 165-ös, 183-as, 185-ös, 193E, 217-es és a 243-as járatokon is feltűnhetnek, hétvégén pedig további útvonalakon, főként ott, ahol a kisebb méret, és ugye, ahogy említettem, a jobb manőverezhetőség tényleges előny. A beszerzés egyébként 2023-ban indult el, a cél pedig az előregedett, régebbi környezetvédelmi besorolású buszok kiváltása volt. A BKV tartós bérletben szerezte be, amelyben a költségek tervezhetőbben jelentkeznek, a nagyértékű eszközökhöz kapcsolódó kockázatok pedig a tulajdonos terhelik. A bérleti konstrukció arra is lehetőséget ad, hogy a BKV szükség esetén további 20 Maxi Midi autóbuszt hívjon le opcióként. Emellett a társaság újabb közbeszerzések előkészítésén dolgozik, hogy a lehetőségeihez mértán tovább fiatalítsa a buszflottát, és a sokat futott, elavult járműveket kényelmesebb, megbízhatóbb és környezetkímélő buszokra váltsa.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!

ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger. Egy picivel 4 után elom mindenkinek kellemes éjszakát, jó munkát, kitartást. A mikrofonnál Király Tamás, nagy kedvenceket hozok ebben az órában is. Köztük lesz Legán Lili és két újdonsága, de készülő Bibi Rexával, most pedig a nyár egyik legnagyobb slágerével. Ezt már így május 30-án szerintem nyugodtan megelőlegezhetjük neki. Alex Kenji, Bambolé, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: be glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy, köztük pedig a fogyarásban a Rádió 1 DJ-je Regán Lili, aki újra előállt egy szenzációs dallal, az igazi mai slágerek között a legújabb a Heal Me, ezt írítom már is Regán Lilitől, itt a Rádió 1-en.
2: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me, fogadj!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, Balázséknak pedig jövő héten vadi új játéka jön, aminek a fődíja egy igazi, eredeti VB-élmény, belépővel a világbajnokságra, Bostonban, repülőjeggyel és szállással, kettő fő részére, hát igen, mindemellé pedig a napi díjak is nagyon erősek, 65 colos mini LED televízió, amit el lehet vinni. Hát ez tényleg rendben van. Na az igazi ma is lágerek között pedig a fogyadás is, a Faithless dallal most Bibi Rexha jön egy vadi új verzióban, ez a New Religion, itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Egyre több panasz érkezik az agresszív kéregetőkre. Rengeteg magyar településre kerülhetett azbesztel szennyezett kőzúzalék. Emléktáblát avattak második Rákóczi Ferenc tiszteletére Kecskeméten. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Egyre többen számolnak be kellemetlen vagy fenyegető utcai helyzetekről, amikor agresszív kéregetők zaklatják a járókelőket. A közösségi oldalakon több olyan eset is megjelent, amikor főként fiatalokat vagy egyedül közlekedő embereket szólítottak meg erőszakosan buszmegállókban, üzletek és bevásárlóközpontok közelében, számolt be róla a Vármegyei Lap. Egy kecskeméti szülő például arról írt, hogy középiskolás lányát egy férfi követelőző módon próbálta pénzadásra rávenni egy fagyizó előtt. A szakemberek szerint ilyen helyzetben a legfontosabb a nyugodt, de határozott fellépés, valamint az, hogy az érintettek ne maradjanak egyedül a konfliktusban. Késmárki Csaba küzdősport oktató szerint kerülni kell az agresszív reakciót. Ha a helyzet fenyegetővé válik, akkor a rendőrség, a közterületfelügyelet vagy a polgárőrség segítségét is kérhetik a járókelők. Rengeteg magyar településre kerülhetett azbesztel szennyezett kőzúzalék az osztrák bányákból. Leginkább a nyugat-magyarországi régió érintett, de az ország más területeire is juthatott veszélyes anyag. Ahol ilyen kőzúzalékot találtak, ott be kell tartani néhány szabályt, mondta rádiónknak Ágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnöke.
3: Minél kevesebb gépjármű járjon ezeken az utakon, minél lassabban a kiporzás meggátlására a felületnek a nedvesítését lehet alkalmazni, hogyha kisebb felületekről van szó, letakarja. Szellőztetést is az érintett helyeken jó lenne a minimálisra csökkenteni. A cipőnket vegyük le a bejárat előtt. A legfontosabb, hogy ne kezdje el házilag eltávolítani. Ez nagyon fontos, mert hogyha ez az anyag úgymond nyugalomban van, akkor csak nagyon minimálisan porzik ki.
2: Második Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából avattak emléktáblát a héten a kecskeméti Magyar Képtárban. Az ünnepségen a résztvevők a szabadságharc vezér alakjára és a magyar történelem egyik legismertebb fejedelmére emlékeztek, írja a hírös.hu. Az ünnepség végén a résztvevők közösen tisztelegtek második Rákóczi Ferenc emléke előtt, akit ma is a szabadság és a nemzeti összetartozás jelképének tartanak. Gyakrabban zavarhatják ma felhők a napsütést, és napközben, valamint a kora esti és az esti órákban helyenként futó zápor zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet a térségben napközben 23 és 31 fok között alakul. Holnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedett a gomoly felhőzet, és lehetnek záporok, zivatarok.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Veszélyes anyagot is tartalmazhat egy kedvelt nyári frissítő. Angol és ír kutatók figyelmeztették az egészségügyi hatóságokat, hogy a jégkásában gyakran adalékanyagként használt glicerin káros hatása van a 8 évnél fiatalabb gyerekekre. Nagy-Britanniában több gyermek is kórházba került a fogyasztása után. A gyermekek körében is népszerű, élénk színű jégkásák elkészítéséhez gyakran használnak a glicerint édesítőszerként és fagyásgátlóként. A magas glicerin tartalom azonban káros lehet. A glicerin mérgezés sokkot, alacsony vércukorszintet és eszméletvesztést is okozhat, írja a Science Alert cikke nyomán a Portfolio. A kutatók szerint az Egyesült Királyságban és Írországban az utóbbi időben megugrott az ilyen esetek száma. Összesen 21 darab, 2 és 7 év közötti gyermek kortörténetét vizsgálták meg, akik jégkása fogyasztása miatt szorultak sürgősségi ellátásra. Az esetek többsége 2018 és 2024 között történt, és a gyermekek többségénél már egy órán belül jelentkeztek a súlyos tünetek, eszméletvesztés, magas vérsavasság és alacsony vércukorszint. 4 esetben agyi vizsgálatokra volt szükség, egy gyermeknél pedig görcsroham lépett fel. A kutatók szerint minden érintett gyermek gyorsan felépült a kórházi ellátást követően. Nem minden jégkássához adnak egyébként glicerint, mivel a folyadék teljes megfagyását cukorral is meg lehet akadályozni, viszont a jelenség a kutatók szerint összefügg azzal a jelenséggel, hogy az üdítőgyárak egyre inkább igyekeznek csökkenteni az italok cukortartalmát. Ráadásul az Egyesült Királyság és Írország cukoradót is bevezetett, hogy csökkentsék a lakosság cukorbevitelét. Az említett két ország élelmiszerbiztonsági hatósága azt tanácsolja, hogy 4 év alatti gyermekek ne fogyasszanak glicerin tartalmú jégkását. Ám a kutatók a korhatár felemelését szorgalmazzák 8 évre, és az orvosok, valamint a szülők fokozott odafigyelését is szorgalmazzák.
0: Az egészségperceket hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
4: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 10 perccel, május 30-án a Jankák és a Zsanettek, a névnaposok, sok boldogságot nekik. Az igazi mai slágerek között pedig Ray Daltonnal indítom az órát, a legújabb től a Blood Running, ez jön már is a Rádió 1-en.

0: Ez Rádió egy csak igazi mai sláger megy, aki élvezi a meleget, élvezni fogja a hétvége időjárását. 26 fok ma, 27 fok holnap, szép napos idő itt ott felővel, de alapvetően rendben lesz, ahogy a fogyarás is. Martin Garrix, Jack Sold You, szóval hírek után Martin Garrix exkluzív mixe pedig ma este a World Is Mine Radio Show-ban, évfél után a Guest Mixben, csak itt a Rádió egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Új korszak kezdődött a budapesti buszközlekedésben. Forgalomba állt mind a 65 új alacsonypadlós Maxi Midi autóbusz, jelentette be a BKV. Az új Mercedes-Benz Citaro K járművek már 29 járaton közlekednek, főként belvárosi és hegyvidéki vonalakon, ahol különösen számít a kisebb méret és a jobb manőverezhetőség. A beszerzés célja pedig az volt, hogy lecseréljék a régi, környezetvédelmi szempontból elavult buszokat. Az új flotta a teljes járműállomány közel 10%-át adja, így érezhetően megújul a mindennapi utazás komfortja. A buszok klimatizáltak, alacsony padlósak, USB-töltőkkel, kamerarendszerrel és korszerű utastájékoztatással vannak felszerelve. Az új Mercedes-Benz buszok 29 vonalon jelentek meg, hétköznap többek között a 15-ös, a 27-es, a 39-es, a 65-ös, a 102-es, a 117-es, a 121-es, a 128-as, 137-es, 165-ös, 183-as, 185-ös, 193E, 217-es és a 243-as járatokon is feltűnhetnek, hétvégén pedig további útvonalakon, főként ott, ahol a kisebb méret, és ugye, ahogy említettem, a jobb manőverezhetőség tényleges előny. A beszerzés egyébként 2023-ban indult el, a cél pedig az előregedett, régebbi környezetvédelmi besorolású buszok kiváltása volt. A BKV tartós bérletben szerezte be, amelyben a költségek tervezhetőbben jelentkeznek, a nagyértékű eszközökhöz kapcsolódó kockázatok pedig a tulajdonos terhelik. A bérleti konstrukció arra is lehetőséget ad, hogy a BKV szükség esetén további 20 Maxi Midi autóbuszt hívjon le opcióként. Emellett a társaság újabb közbeszerzések előkészítésén dolgozik, hogy a lehetőségeihez mértán tovább fiatalítsa a buszflottát, és a sokat futott, elavult járműveket kényelmesebb, megbízhatóbb és környezetkímélő buszokra váltsa.
2: A tudáspercet hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és mindenki készüljön a jövő hétre. Balázséknál ugyanis jön a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal, aminek a fődíja egy páros belépő a világbajnokság egyik bosztoni meccsére, egészen pontosan június 26-ára repülőjegyel, szállással. Fú, de nagyban vagyunk! A napi nyeremények között pedig 65 szolós LED TV. Menő! Ez pedig a folytatás most Minellivel, a Rámpámpám, amit hívítok a rádió egyen. You shot me, then you pop, and I'm like them. I see the satisfaction in your eyes. I'm

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Egésznapos gyermeknappal készülnek a családoknak Kecskeméten. A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza a kölcsönadott pénzét. Bűnmegelőzési napot tartottak középiskolásoknak Kiskunfélegyházán. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Színes programokkal várják a családokat vasárnap a Hunyadi Városi Gyermeknapon Kecskeméten. A rendezvénynek a Hunyadi Városi Közösségi Ház ad otthont, ahol reggeltől estig játékokkal, bemutatókkal és közös programokkal készülnek a szervezők, írja a hírös.hu. A nap zenés családi tornával indul, de lesz óriás buborék, só, hajfonás, arcfestés és kézműves foglalkozás is. A gyerekeket mesekuckó, ringató és hagyományőrző élményprogramok is várják, miközben a híres Rescue Team látványos bemutatót tart. A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza a kölcsönadott pénzét. Ez derül ki a Magyar Országos Közjegyzői Kamara megbízásából készített friss felmérésből. Eszerint a megkérdezettek bizonytalanok például a pénz átadás igazolásában is. Hódosi Gábor közjegyző rádiónknak azt mondta, az a legbiztonságosabb, ha két fél szerződést köt, és azt ügyvéd vagy közjegyző okiratba is foglalja.
2: Mindenképpen foglalják írásba a létrejött kölcsönügyletet, ami tartalmazza legalább azt, hogy ki, kinek, mikor, milyen összegű pénzt adott kölcsön, mekkora kamatra, milyen részletekben és milyen határidővel köteles az adós visszafizetni a kölcsön összegét ugye a jogosult számára. Javaslom azt, hogy bankszámláról bankszámlára, vagy legalább bankszámlára befizetéssel történik meg a kölcsönösszegének átadása.
1: Interaktív előadásokkal és érzékenyítő programokkal szerveztek bűnmegelőzési napot középiskolások számára Kiskunfélegyházán. A rendezvényt a Bács-Kiskun vármegyei megelőzési tanács és a helyi rendőrkapitányság tartotta a Móra Ferenc művelődési központban, írja a félegyházi közlöny. A diákok a szenvedély, betegek és a függőségek veszélyeiről hallhattak előadásokat, valamint interaktív foglalkozásokon is részt vehettek. A program részeként a Rév Színház egy olyan darabot mutatott be, amely a fiatalok nyelvén beszélt az alkoholfüggőség kialakulásáról és következményeiről. Átmenetileg megnövekszik, aztán később csökken a felhőzet észak felől, de egész nap sok lesz a felhő felettünk, elvétve előfordulhat majd kisebb zápor, zivatar, és viharossá is fokozódhat a szél. A hőmérséklet a térségben napközben 25 és 31 fok között alakul. Holnap a csapadék gócok reggelre lecsengenek, napközben az alapvetően sok napsütés mellett erőteljesebb gomoly felhő képződése lehet számítani, záporok, zivatarok pedig elsősorban a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak. Ki.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Egy szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. Ezt pedig még hagytam egy sírennek elmondani. Most viszont David Guetta-i a terep, Emery-vel, Corey Ray-el, a Baby Don't Hurt Me-t indítom. Szép reggelt.

0: Ez Rádió 1.
1: Itt csak igazi mai sláger megy. Szép reggelt, jó hétvégét a mikrofonnál Király Tamás. Egy nagy kedvenccel készültem most. Nem sokára negyed hét lesz. Taylor Swift a folytatásban, aki egyébként az első olyan előadó, aki megnyerte a Grammy-n az év albumának járó elismerést 4-szer. És mindemellé a Time magazin az év emberének választotta, ez egyébként 2023-ban történt. Most 2026 van, ez pedig az aktuális igazi mai sláger tőle. Taylor Swift és az Up Light.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Honvéd kadétok látogattak a kecskeméti repülőbázisra, vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok a gyereknap alkalmából. Állrendőrök raboltak ki két fiatalt Kecskeméten. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Több mint 230 honvéd kadét látogatott el a kecskeméti repülőbázisra a Honvéd Kadét program keretében. A fiatalok az MHVT Szentgyörgyi Dezső 101. repülődandár mindennapi működésébe nyerhettek betekintést, egésznapos bemutatók során, írja a híres.hu. A program látványos őrkutya bemutatóval indult, ahol a résztvevők testközelből ismerhették meg a katonai szolgálati kutyák feladatait. Ezt követően repülőgépeket és különböző katonai eszközöket tekinthettek meg, valamint dinamikus bemutatókat is láthattak. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok a gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: 150 hivatásos tűzoltóság, 47 önkormányzati tűzoltóság és 216 önkéntes tűzoltóegyesület várja az érdeklődőket. A nap folyamán több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből láthatják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, és a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak. A gyerekek maguk is felpróbálhatják a tűzoltóknak a védőruhát, megnézhetik a sisakot, sőt, fel is ülhetnek az autókra.
1: Bács-Kiskun vármegyéből is több tűzoltóság csatlakozott a programhoz, többek között Kecskemét, Kiskun, Majsa, Kiskörös, Solt és Baja is. Rendőrnek adta ki magát egy férfi és egy nő Kecskemét belvárosában, majd halálosan megfenyegetve raboltak ki két fiatalt, adta hírül a rendőrség. A vádirat szerint az elkövetők igazoltatást színleltek, elkérték a fiatalok iratait, majd pénzt és cigarettát követeltek tőlük. Miután a sértettek azt mondták, hogy nincs náluk semmi, a férfi a nyakláncaikat és test ékszereiket követelte, azzal fenyegetőzve, hogy megöli őket. A két fiatal végül átadta értékeit, majd elmenekültek és segítséget kértek. A rendőrök rövid időn belül elfogták a párost, az ellopott tárgyak pedig hiánytalanul visszakerültek a tulajdonosokhoz. A bíróság a férfit jogerősen 6 év börtönre, társát pedig felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. Gyakrabban zavarhatják ma felhők a napsütést és napközben, valamint a kora esti és az esti órákban helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet a térségben napközben 23 és 31 fok között alakul. Holnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedett a gomoly felhőzet, és lehetnek záporok, zivatarok.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Csak igazi mai sláger megy. Ma reggel 8-tól jönnek Balázsék, de most abból a szempontból fontosabb a jövő hétfő, hogy akkor is jönnek, hogy indul az új játékuk, amivel páros belépőt lehet nyerni a világbajnokságra Bostonba. A dátum június 26, és hát Boston nem itt van, hát pont ezért repülőjegy, szállás is intézve a belépő mellé. Ez lesz a fődíj jövő héten, de azért a napi díjakért is megéri lehajolni szerintem. 65 szolos LCD TV. Na ezzel készülnek Balázsék jövő héten. Én pedig a Sáhusszal most, ez a Love Tonight az igazi mai slágerek között.

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a legnagyobb kedvencek egymás után. Most például a Fastboyt hozom, akik tegnap előtt posztoltak egy vadi új demót, és várják is a reakciókat a követőktől, hogy mennyire tetszik. Szerintem egyébként szuper lett, a Fastboy oldalán meg lehet hallgatni, és lehet róla véleményt mondani. Ami viszont már bizonyított, amiről tudjuk a véleményt, az ez az igazi mai sláger.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert jó kis órát zártunk szerintem, és jó kis órát indítunk mindjárt. A következő 60 percet is megtöltöttem az igazi mai slágerekkel, köztük lesz High Patton, Katy Perry, vagy éppen Kétó is, a kezdésben pedig Taylor Swiftet hozom majd. Az igazi mai sláger, The Fate of Ophelia, hatalmas kedvenc. Mindjárt ezzel folytatom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Egyre több panasz érkezik az agresszív kéregetőkre. Rengeteg magyar településre kerülhetett azbesztel szennyezett kőzúzalék. Emléktáblát avattak II. Rákóczi Ferenc tiszteletére Kecskeméten. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Egyre többen számolnak be kellemetlen vagy fenyegető utcai helyzetekről, amikor agresszív kéregetők zaklatják a járókelőket. A közösségi oldalakon több olyan eset is megjelent, amikor főként fiatalokat vagy egyedül közlekedő embereket szólítottak meg erőszakosan buszmegállókban, üzletek és bevásárlóközpontok közelében, számolt be róla a Vármegyei Lap. Egy kecskeméti szülő például arról írt, hogy középiskolás lányát egy férfi követelőző módon próbálta pénzadásra rávenni egy fagyizó előtt. A szakemberek szerint ilyen helyzetben a legfontosabb a nyugodt, de határozott fellépés, valamint az, hogy az érintettek ne maradjanak egyedül a konfliktusban. Késmárki Csaba küzdősport oktató szerint kerülni kell az agresszív reakciót. Ha a helyzet fenyegetővé válik, akkor a rendőrség, a közterületfelügyelet vagy a polgárőrség segítségét is kérhetik a járókelők. Rengeteg magyar településre kerülhetett azbesztel szennyezett kőzúzalék az osztrák bányákból. Leginkább a nyugat-magyarországi régió érintett, de az ország más területeire is juthatott veszélyes anyag. Ahol ilyen kőzúzalékot találtak, ott be kell tartani néhány szabályt, mondta rádiónknak Ágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnöke.
2: Minél kevesebb gépjármű járjon ezeken az utakon, minél lassabban a kiporzás meggátlására a felületnek a nedvesítését lehet alkalmazni, hogyha kisebb felületekről van szó, letakarja. Szellőztetést is a érintett helyeken jó lenne a minimálisra csökkenteni. A cipőnket vegyük le a bejárat előtt. A legfontosabb, hogy ne kezdje el házilag eltávolítani. Ez nagyon fontos, mert hogyha ez az anyag úgymond nyugalomban van, akkor csak nagyon minimálisan porzik ki.
1: II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából avattak emléktáblát a héten a kecskeméti Magyar Képtárban. Az ünnepségen a résztvevők a szabadságharc vezér alakjára és a magyar történelem egyik legismertebb fejedelmére emlékeztek, írja a hírös.hu. Az ünnepség végén a résztvevők közösen tisztelegtek II. Rákóczi Ferenc emléke előtt, akit ma is a szabadság és a nemzeti összetartozás jelképének tartanak. Gyakrabban zavarhatják ma felhők a napsütést, és napközben, valamint a kora esti és az esti órákban helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet a térségben napközben 23 és 31 fok között alakul. Holnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedett a gomoly felhőzet, és lehetnek záporok, zivatarok.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy picivel már 7 óra után, szép reggelt, jó hétvégét! Korán van, de legalább igazi vagány nyári hétvégénk lesz, úgyhogy ez még hivatalosan tavasz, de hétfőtől nyár. Vagány belegondolni, hogy az már június. Na, most viszont egy szenzációs dal, egy igazi mai sláger Hypatontól, Norma J. Martinnal az Out of My Head, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Ez a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Exenzenélt, aki múlt héten fellépett a Rádió egy születésnapi fesztiválon, ma pedig a Top 50-ben 10 óra után ő és az összes világsztárunk, mellette ugye Samfeld, a Swiss Disco és Siri is megszólal, mert hogy mindannyiukkal készítettük interjút, a Top 50-ben pedig ezt lehet ma hallani 10 órától. Addig viszont pörögnek az igazi mai slágerek megállás nélkül változatosan. Most a One Republicot választottam, ez a Counting Stars itt a Rádió 1-en. Jó hétvégét!

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. 8-tól jönnek Balázsék, a Balázsék Weekenddel, jövő héten pedig újra itt lesznek, és jön a nagy kapularúgás játék Balázsékkal, naponta egy 65-szoros LCD TV-ért és a fődíjért, egy páros belépőért a világbajnokságra. Ez pedig az első nagy kedvenc a hírek után, Lady Gaga Abrakadabra már bekészítettem itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Egésznapos gyermeknappal készülnek a családoknak Kecskeméten. A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza a kölcsönadott pénzét. Bűnmegelőzési napot tartottak középiskolásoknak Kiskunfélegyházán. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Színes programokkal várják a családokat vasárnap a Hunyadi Városi Gyermeknapon Kecskeméten. A rendezvénynek a Hunyadi Városi Közösségi Ház ad otthont, ahol reggeltől estig játékokkal, bemutatókkal és közös programokkal készülnek a szervezők, írja a hírös.hu. A nap zenés családi tornával indul, de lesz óriás buborék, só, hajfonás, arcfestés és kézműves foglalkozás is. A gyerekeket mesekuckó, ringató és hagyományőrző élményprogramok is várják, miközben a híres Rescue Team látványos bemutatót tart. A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza a kölcsönadott pénzét. Ez derül ki a Magyar Országos Közjegyzői Kamara megbízásából készített friss felmérésből. Ez szerint a megkérdezettek bizonytalanok például a pénz átadás igazolásában is. Hódosi Gábor közjegyző rádiónknak azt mondta, az a legbiztonságosabb, ha két fél szerződést köt, és azt ügyvéd vagy közjegyző okiratba is foglalja.
2: Mindenképpen foglalják írásba a létrejött kölcsönügyletet, ami tartalmazza legalább azt, hogy ki, kinek, mikor, milyen összegű pénzt adott kölcsön, mekkora kamatra, milyen részletekben és milyen határidővel köteles az adós visszafizetni a kölcsön összegét ugye a jogosult számára. Javaslom azt, hogy bankszámláról bankszámlára, vagy legalább bankszámlára befizetéssel történik meg a kölcsönösszegének átadása.
1: Interaktív előadásokkal és érzékenyítő programokkal szerveztek bűnmegelőzési napot középiskolások számára Kiskunfélegyházán. A rendezvényt a Bács-Kiskun vármegyei megelőzési tanács és a helyi rendőrkapitányság tartotta a Móra Ferenc művelődési központban, írja a Félegyházi közlöny. A diákok a szenvedély, betegek és a függőségek veszélyeiről hallhattak előadásokat, valamint interaktív foglalkozásokon is részt vehettek. A program részeként a Rév Színház egy olyan darabot mutatott be, amely a fiatalok nyelvén beszélt az alkoholfüggőség kialakulásáról és következményeiről. Átmenetileg megnövekszik, aztán később csökken a felhőzet észak felől, de egész nap sok lesz a felhő felettünk, elvétve előfordulhat majd kisebb zápor, zivatar, és viharossá is fokozódhat a szél. A hőmérséklet a térségben napközben 25 és 31 fok között alakul. Holnap a csapadék gócok reggelre lecsengenek, napközben az alapvetően sok napsütés mellett erőteljesebb gomoly felhő képződése lehet számítani, záporok, zivatarok pedig elsősorban a Nyugat-Dunántúlon alakulhat.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, és egy nagyon menő dolgot találtam. Hős képzés plusz program várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálatnál. A nyári szünet idején ugyanis minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt, vagy egyszerűen csak szeretnének erről tanulni. Szerintem nagyon menő, nagyjából 2-3 órás egy-egy ilyen képzés a Rádió

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és tényleg megéri maradni. 8-tól már Balázsék jönnek a Balázsék Weekenddel, 10-től pedig Atti is folytatja, most pedig mindjárt két ó. Most konkrétan. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok! Fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárba, ott jobban ment.
3: Na, boomerek.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi Vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz prémium jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
6: Újítsd meg otthonodat a JUSK nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JUSK áruházban, vagy online a jusk.hu-n. JUSK. Scandinavian Sleeping
7: and Living. Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kg áfonya csomagja csak 2999 forint, az 5 darabos banánfűr pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri.
8: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
9: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Ne maradj le az év legmenőbb időutazásáról! Deja Vu Fesztivál Szegeden, június 10-13, Florida, Timberland és te! DejaVuFesztivál.hu.
11: Különleges kedvezmények, különleges hivatásoknak!
12: Az MG elismeri a felelősség teljes szakmákat, ezért kiemelt szakmai kedvezményeket biztosít meghatározott hivatások képviselői számára.
13: Kis városi cirkáló, közepes családi SUV,
12: benzines, hibrid vagy elektromos autók óriási kedvezménnyel.
13: Fegyveres és rendvédelmi testületek tagjai, pedagógusok, egészségügyi szakdolgozók és még sokan mások.
12: Várjuk az MG Tormásinál. Kecskemét, Külső Szegedi út 100.
13: www.mgmotor.tormasi.hu.
14: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
15: Csobbanj az idei strandszezonba a Gyulai Várfürdőben. Próbáltad már? Ha igen, akkor azért, ha nem, akkor azért strandolj a Gyulai Várfürdőben. Kalandozz, csúszdázd egy hatalmasat, pancsolj a családdal együtt a fantasztikus élményekkel teli vízi gyerekparadicsomban. Gyulai Várfürdő, a hely, melynek minden cseppje vár.
16: Indul a Mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
17: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
18: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
19: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
20: Miért hallgatják egyre többen a

0: zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: Honvéd kadétok látogattak a kecskeméti repülőbázisra, vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok a gyereknap alkalmából. Állrendőrök raboltak ki két fiatalt Kecskeméten. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Több mint 230 honvéd kadét látogatott el a kecskeméti repülőbázisra a Honvéd Kadét program keretében. A fiatalok az MHVT Szentgyörgyi Dezső 101. repülődandár mindennapi működésébe nyerhettek betekintést, egésznapos bemutatók során, írja a hírös.hu. A program látványos őrkutya bemutatóval indult, ahol a résztvevők testközelből ismerhették meg a katonai szolgálati kutyák feladatait. Ezt követően repülőgépeket és különböző katonai eszközöket tekinthettek meg, valamint dinamikus bemutatókat is láthattak. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok a gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
3: 150 hivatásos tűzoltóság, 47 önkormányzati tűzoltóság és 216 önkéntes tűzoltóegyesület várja az érdeklődőket. A nap folyamán több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből láthatják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, és a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak. A gyerekek maguk is felpróbálhatják a tűzoltóknak a védőruhát, megnézhetik a sisakot, sőt, fel is ülhetnek az autókra.
2: Bács-Kiskun vármegyéből is több tűzoltóság csatlakozott a programhoz. Többek között Kecskemét, Kiskun, Majsa, Kiskörös, Solt és Baja is. Rendőrnek adta ki magát egy férfi és egy nő Kecskemét belvárosában, majd halálosan megfenyegetve raboltak ki két fiatalt, adta hírul a rendőrség. A vádirat szerint az elkövetők igazoltatást színleltek, elkérték a fiatalok iratait, majd pénzt és cigarettát követeltek tőlük. Miután a sértettek, azt mondták, hogy nincs náluk semmi, a férfi a nyakláncaikat és test ékszereiket követelte, azzal fenyegetőzve, hogy megöli őket. A két fiatal végül átadta értékeit, majd elmenekültek és segítséget kértek. A rendőrök rövid időn belül elfogták a párost, az ellopott tárgyak pedig hiánytalanul visszakerültek a tulajdonosokhoz. A bíróság a férfit jogerősen 6 év börtönre, társát pedig felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. Gyakrabban zavarhatják ma felhők a napsütést, és napközben, valamint a kora esti és az esti órákban helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet a térségben napközben 23 és 31 fok között alakul. Holnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedett a gomoly felhőzet, és lehetnek záporok, zivatarok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: Kele János futballszakértő itt van velünk. Hello János, jó reggel, ciao.
5: Sziasztok, jó reggel!
6: Hello, szia!
4: Na mi újság, izgatott vagy? Azért ez egy nagy dolog.
5: Abszolút nagy dolog, azért ugye az utóbbi években Magyarország sok sportrendezvényt tartott meg, és én azt gondolom, hogy ezek közül ez az atlétikai világbajnoksághoz mérhető, de azon is túlmutat. Tehát ezt azért többen nézik, koncentráltabb is ugye egy nap, egy este, vagy egy nem tudom, néhány nap így a felkészülésre együtt, ugye tegnap érkeztek a csapatok, szóval ez szerintem abszolút a legvívósabb, vagy talán a globálisan legjelentősebb sportesemény, amit Magyarország megtart az utóbbi években, évtizedekben.
4: Igen, ugye a nem hivatalos utat nem tudjuk, se az összeget, de a hivatalos azért biztos tudsz egy kicsit nekünk beszélni. Mi alapján dől el? Azt tudom, hogy van valamilyen UEFA testület, akik megnéznek egy csomó mindent, nyilván a stadionon kívül, hogy infrastrukturálisan mire vagyunk képesek, de hogy mégis milyen kritériumoknak kell megfelelni.
5: Ugye az UEFA-nak van egy úgynevezett végrehajtó bizottsága, ez gyakorlatilag az UEFA-nak a kormányát jelenti, ülnek benne 16-an nagyjából, meg néhány állandó tag, és akkor náluk lehet pályázni arra, hogy valaki bajnokok ligája döntőt rendezzen, de elég komoly bemeneti kritériumok vannak, tehát legalább úgynevezett negyedik vagy négyes kategóriájú stadionnak kell lenni, ezek ugye a legmodernebb, legjobban felszerelt infrastruktúrával rendelkező stadionok Európában. Ez ugye jelenti, hogy mekkora pálya mérete, hogy milyen a világítás, hogy milyen a biztonsági kamerarendszer, hogy hány bejárat van, milyen a médiának kialakított helyeknek a száma, a felszereltsége, a nagysága, a parkolóhelyek, VIP helyeknek a nagysága, meg a minősége, öltözők egyébként és hasonlók. Ez az első, és ugye ezekben a bajnokok ligáját döntőni azért szeretik, hogyha legalább 70 ezer fő befogadására alkalmas a stadion. Nagyon kevés olyan alkalom van, amikor 51 néhány ezer stadionban tartottak BL döntőt, ugye a Puskás Aréna 67 ezeres. És ugye ezek megvannak, akkor utána pedig azok alapján döntenek a pályázóvárosok közül, állítólag, vagy a hivatalos álláspont szerint, hogy milyen a régiós infrastruktúra, tehát a reptérkapacitás, a rendelkezésre álló szálláshelyek.
4: Mondjuk azt hiszik, hogy milyen a reptérkapacitás, akkor a gyorsforgalmit azért elkerültettük velük. Gondolom, igen. Úgy hoztuk be őket, hogy nullás, M3-as Hősök tere András jut. Nézzétek, milyen gyönyörű kis.
6: És lezárva végig.
4: Tehát végig jöttek a gyorsforgalmi, mi nem rendeznénk BL döntőt.
5: Én is csak erre tudok gondolni, hogy ez hogy sikerült. Ugye itt Olaszország, vagy hát a milánói San Siro volt a másik pályázó, hivatalosan ezt lehet tudni. Azért az meg nincs annyira jó állapotban az a stadion a Puskás Arénához képest, szóval valamiben mi voltunk erősebbek, valamiben valószínűleg ők voltak erősebbek, de elvileg ezeket is nézik, tehát hogy a kapacitásokat is.
4: Hogy milyen kapacitás van. Ha. Elvileg akkor az UEFA azt kommunikálja, nyilván tudjuk, hogy nem igaz, de hogy ők azt mondják, hogy akkor ez egy teljesen ingyenesen odaítélő dolog, ha ti megfeleltek, akkor nektek ez semmibe nem kerül, mi úgy, ahogy van nektek nagy szeretettel egy fehér tárcán, a kritériumok teljesítése alapján odaadjuk a BL döntőt.
5: Elvileg így van, nyilván a lobbizásnak azért van költsége, és itt most még egészen hivatalos dolgokra gondolok, tehát hogy még különféle tanácsadó cégeket fölkérnek ilyenkor a pályázó városok, hogy készítsék el az anyagot, ugye be kell adni komoly dokumentációt, azért ennek nyilván van költsége, tehát erre költeni kell már magára arra is, hogy a pályázati folyamatban részt vegyen valaki. És
4: feltérképeznie, hogy milyen Maseratit és Ferrarit, milyen színűt szeret az UEFA elnöke.
5: Ebben azért komoly melót kell tenni, persze. Tehát erre jön rá minden más, hogy akkor kit hívunk, meg hova vacsorázni, meg hogyan vagyunk jobban velük. Nyilván ez is van, ami különleges szerintem ebben, hogy ez nem olyan, mint az olimpia, hogy az olimpia rendezésben azért a Nemzetközi Olimpiai Bizottság beszáll pénzzel. Az UEFA itt azt mondja, hogy ő ezt a rendezésre, a közvetlen rendezési költségekre, ő nem ad semmit. Tehát ő
6: mindent mi állunk?
5: Hát így van, a különböző szervezetek, tehát nyilván itt van, ami ehhez a bizonyos nemzeti rendezvényügynökséghez tartozik, egyébként vannak közvetlen a városnak felmerülő költségek, tehát arról kevesebbet beszélünk ilyenkor, ugye több metrónak kell járnia, tovább kell járni a metrónak, túlóra pénzt kell fizetni a rendőröknek, ugye, akik megnövelt létszámban lesznek majd jelen nyilván az utcákon, nem csak a stadion környékén, hanem a két szurkolói zóna környékén és a két csapatnak a szurkolói zónájának környékén. Szóval csomó ilyen addicionális költség van, amiben az UEFA nem száll be.
4: Na, de közben van egy csomó hozott, hogy azt mondom, hogy 20-30 milliárdos extra bevétel, a turisztika, a szobafoglalások, a fogyasztások, a kiskereskedelem, tehát azért ez egy irdatlan bevétel is ugyanakkor.
5: Abszolút, tehát ezt kell kimatekozni, és nyilván ezzel bízzák meg ezeket a tanácsoló cégeket. Most a GK-nak éppen majd jött ki egy becslése, ami azt mondja, hogy ebben a 10 napos esemény ablakban, amit ők meghatároztak a BL döntőre, ilyen nagyjából 32-50 milliárd forint lehet az a gazdasági hatás teljességében, ami pluszban jelentkezik Budapesten. Kiskereskedelmi bevétel, idegenforgalmi adó bevétel, plusz áfa bevétel, és így tovább, és így tovább.
4: Hát itt azért 200-250 ezer turista nagyságrendileg ugye vannak, Salzberg KB.
6: Hát és nincs oda költés
4: nem csak
6: ilyenkor.
4: Így van, nem csak aki a stadionba jön, szurkolói zónákba érkezik még 100 ezer arzenálos, meg angol, aki egyszerűen abba a városba akar lenni, ahol a BL döntőt játsszák, függetlenül attól, hogy ő nem jut be a stadionba.
5: Így van, és mondjuk számoljuk azzal, hogy ők 700 vagy 1000 eurót költenek kb. Még itt vannak, és akkor ebből körülbelül kijönnek ezek az összegek, amikről beszéltünk. És hát nyilván ebben a prémium szegmensben, mondjuk a szállodajárakat, hogyha nézem, akkor 2-3-szorosan nyomja fel azt, hogy most
4: itt hát itt vagy találtunk 50 ezeres szobát 500 ezerért, meg 750 ezerért, ugye már ódákat zeng mindenki, 2 milliós, 3 milliós Airbnb szobárak is vannak, elképesztő. Egy 20 ezeres szobára talált meg a Feri, ahol aludni szokott 500 ezer forintért egy éjszakára.
6: Az ez elég komoly szorzó.
4: Képzeld az angolt, hogy bemegy abban a szobába, 1 millió.
6: Ez 500 ezer, úristen, mennyit kellett volna fizetnem egy 5 csillagos. Figyelj csak, ugye ez most Olaszország is közöttünk dölt el, ez azt jelenti, hogy csak mi ketten pályáztunk a megrendezésre, vagy ez már csak a végeredmény? Mert ha csak ketten pályáztunk, akkor fölteszem a kérdést, hogy miért csak ketten, ha ez ekkora buli?
5: Ugye ez hivatalosan nem teljesen nyílt ez a pályázati eljárás. Itt egyszerre hirdette meg az UEFA 2026-os és 27-es döntőnek a megrendezési jogát. Ugye a 26-os kapcsán azt lehetett látni, hogy Milánó és Budapest volt a két legkomolyabb pályázó, aki eljutott ennek a folyamatnak a legvégéig. Ugye ennek több mérföldköve van, többször kell adni dokumentációt, többször jön neki ellenőrizni, több körben egyeztet az UEFA városokkal. De nem az történt, hogy a 26-ost mi kaptuk, a 27-est meg Milánó, hanem a 27-est azt Madrid rendezi, majd az Atletico Madrid stadionja. Úgyhogy ezzel kapcsolatban szerintem nem látunk teljesen tisztán. Alapvetően azért viszont nagy érdeklődés van erre, de pont azért, amiért elmondtam, hogy eléggé konkrétak a kritériumok, a bemeneti kritériumok, hogy milyen stadion, mekkora befogadóképesség, milyen infrastruktúrális fejlettségű stadionnal lehet pályázni. Hát most van egy ilyen, mit tudom én, 30-40 stadion Európában, ami erre igazából alkalmas. Ha meg azt mondom, hogy BL döntő és 70 ezer néző, vagy nagyságrendre 70 ezer néző befogadása, akkor az egy jelentősen kevesebb pálya. Tehát igazából eléggé szűk az a kör, ami egyáltalán fölmerülhet, hogy rendez BL döntőt, tehát ilyen, nem tudom, nagyjából 10-15 évente azért visszatér az Allianz Arénába mondjuk a BL döntő, mert hogy az egy ilyen stadion Európában, és az, ami megépítettük a Puskás Arénát, és ekkor elépítettük, így mi is bekerültünk ebbe a körbe.
4: De most akkor itt nincs Revoluton utalás, ugye? Csak boríték, tehát hogy itt azért nem gondolt, tehát, hogy így kérdezés hallgató, ugye? Tehát, hogy itt azért nagyon azért itt nem Revoluton utalgatunk akkor semmit senkinek, hogy ennek ne legyen nagyon nyoma. Hát azért látva a FIFA elnökét, az UEFA elnökét, ugye még a Blatter, Platini, hát azért ott korrupció, hűtlenkezelés, hamisítás, ott minden bekeveredett az UEFA az elmúlt 10-20 évben, tehát iszonyatosan korrupt az egész, és korrumpálható az egész rendszer. De most ettől azért így ebben a formán tekintjük el. Ezt valójában nem fog soha kiderülni, és nem fogjuk soha megtudni, ugye? Hogy ki milyen szivarszobában mit ajánlott azért, hogy ez itt legyen.
5: Egyébként érdekes, mert a világbajnokságok odaítélése kapcsán, most említetted Blattert, vagy akár mondjuk Platinit, azért itt merültek fel elég komoly korrupciós botrányok, itt nagyon komoly oknyomozói újságírói munka is volt emögött.
4: A svájciak nyomoztak, ami 6 vagy 7 évig, vagy nem is tudom, igen, mi volt, brutál
5: meg
4: volt.
5: Meg hát aztán tudjuk, hogy ebben mennyi munkát tett az FBI is, mondjuk a Blatter kapcsán, nem független attól, hogy az amerikai pályázat nem teljesített, hogy szerették volna, mindegy. A BL döntő kapcsán ilyenekről kevesebbet hallani. Tehát egyszerűen, mivel szűk az a szegmens, amiből lehet válogatni, tehát megszámlálható azoknak a stadionoknak a száma, akik erre alkalmasak, hogy mondjam, mindenkire sor kerül előbb-utóbb. Igazából, úgyhogy én itt kevésbé láttam ezt a korrupciós kockázatot. Nyilván ezeknek a szövetségnek a működése, hát ugye magában hordozza.
4: Persze. De ez nem volt az értékéből, hogy óriási dolog. Beszéljünk egy kicsit a szurkolókról, ugye, hogy itt azért megérkeznek az ultrák is, kijelölt zóna. Nyilván, aki benn van a stadionban, tudjuk, az nem balhézik, elveszíti a jegyét, bérletekről van szó, nem csinál balhét. De megérkeznek azért a PSG-vel a rosszabb arcú ultrák is. Mi lesz szerinted elképzelhető, hogy lángba borul egy-egy része a fővárosnak, halálnyug is, ha le tudják hozni, ez a 4000 rendőr alkalmas arra, hogy ez biztosítsa, vagy lesz azért összecsapás szerinted?
5: 2022-ben volt Párizsban egy Liverpool-Real Madrid döntő, az volt az utolsó botrányos bajnokok ligája döntő, akkor a beengedés kapcsán voltak problémák, 36 perces késéssel kezdődött el az a meccs, erre ember emlékezett utó nem volt példa a BL-ben, nagy botrány is lett belőle, és komoly kivizsgálás történt. Ott az derült ki, hogy hát nem működtek kellően jól együtt a különféle szervek, szervezetek, a szervező cég, a rendészet, a rendőrség és a többi. Úgyhogy azóta erre szerintem még inkább figyel az UEFA, hogy ezek az együttműködések, ezek olajozottan működjenek a rendezővárosban. Nyilván minden ilyen biztonsági szervezet vagy rendfenntartó szervezet abból indul ki, hogy a legrosszabbra készül, és akkor inkább túlbiztosít, inkább több rendőr van, inkább jobban odafigyelnek. Egyébként pedig a Párizs szurkolókat, illetően szerintem az óvatosság indokolt, ugyanakkor a tavalyi bajnokok ligája döntő után, amikor nyertek 5-0-ra az Inter ellen, akkor sem...
4: Nem a rendezőváros éget, hanem Párizs.
6: Otthon maradtak, ugye, azok szórakoztak.
4: Megnyugtatott, tehát nem Budapest fog lángolni, hanem Párizs fog újra lángolni. Az jó, az nekünk az jó.
5: És az elődöntő után, amikor most bejutottak, akkor is Párizs égett.
6: Szóval reménykedjünk.
4: Teljesen mindegy, de az a lényeg, hogy fel tudja gyújtani Párizs. Annyira csapat azért, ha veszít azért tulajdonképpen.
5: És Párizsban ez meg nem annyira ritka dolog. Tehát
4: igen, ott azért ez egy...
5: előfordul.
4: De az Arzenálok, ők aranyos bácsik és nénik, nem? Nagyrészt a drukkolók. Tehát, hogy... Vagy véresszályok, nincsenek olyan kategóriai besorolásuk, mint a PSG. Tehát nyugodtabb a brigád azért egy kicsit.
5: Ugye Angliában egy nagyjából 20-25 évvel ezelőtt megfutották ezeket a köröket, és akkor nagyon-nagyon nagy határozottsággal csaptak le a futballhuliganizmusra, Úgyhogy ez kevéssé probléma. Ugye először a kluboknál kezdték, aztán a válogatottnak a szurkolóinál, ugye 2000-es EB-n volt, amikor Charles Leroy-t egy németek elleni mérkőzés után hát átrendezték lényegében az angol szurkolók, és azóta azért erről ott nagyon komoly figyelem van, tehát számon tartják, regisztrálják azokat, akik ilyen szempontból problémásak, mérkőzés után jelentkezniük kell, nem igazán jutnak, nem csak, hogy mérkőzésjegyhez nem jutnak, hanem ilyen esetben mondjuk kiutazási engedélyhez sem, vagy már a reptéren megfogják őket. Biztosan vannak, hogy mondjam, kicsit keményebb arcuk az Arsenal táborban is, mert azért mégiscsak angol futballról beszélünk, de én azért meglepődnék, hogyha velük lenne több probléma.
6: Itt ugye teljesen külön választva kezelik a két szurkoló tábort, már hogy nem bent a meccsen, hanem így a szurkolói zónákkal, meg ilyenekkel. Van olyan, hogy ezek elkezdenek szervezkedni, hogy akkor találkozunk a, nem tudom, a Blahán délután 2-kor egy verekedésre?
5: Elvileg lehetne, szerintem azért nem, ez a két tábor nem ez a típusú két tábor. Vannak ilyenek Európában, nem annyira top klubokhoz kötődnek már ezek. Ugye a PSG szurkolók az MTK pálya környékén lesznek, egy saját szurkolói zónában, az Arsenal szurkolók a Városligetben, tehát kellően messze van egymástól. Itt ugye igazán a döntő lefújása után érdekes, amikor ezek a szurkolók elindulnak, elkezdenek megismerkedni az éjszakai várossal, különféle
6: vendéglátóhelyeken,
5: beszélgetnek, szocializálódnak, és aztán majd meglátják, hogy alakul az este, szóval sok minden történhet. Biztos vagy benne, hogy a rendfenntartó erők azért készülnek erre a megfelelő erőkkel.
4: Hát mondta nekem egy barátom, tavaly ki volt Münchenben, talán ugye döntő vagy elődöntő, nem is tudom miről mesélt, és mondta, hogy összeakadt egy metróban a Paris Saint-Germain ultráival, és azt mondta, hogy belenézett a szemükbe, és azt mondta, nem is tudom, hogy fogalmazott, azt mondta, hogy hát nem ugyanaz. Te nem ugyanaz villogott az ő tekintetükben, azért pakolták szét a metró szerelmét.
5: Azt a győzelem mámora.
4: Iszonyatosan durvák az ultrák egyébként, de hát meglátjuk. Igen, jól elcaparált részeken vannak. A PSG ugye kivett egy komplet szállodát, ami ráadásul a Katariak itthon. Tehát, hogy ők itt kvázi kicsit hazamennek, saját szállodába laknak. Már egy tulajdonosi szintén.
5: Egy zsebűből a másikba tették a pénzt.
6: Így van, és nem keveset.
4: Okosan csinálják. Összválogatott értékben mi jön ide most Magyarországra? Tehát, hogyha megnézzük nagyjából a PSG értékét, a sztárokkal, meg az Arsenal értékét, mi mennyiségi lóvé fut ki majd a pályára? Lehet ezt így, nem tudom, eurósítani?
5: Biztos lehet, én most emlékszem meg a Transfermarkt értékeket, milliárdos, szerintem a két keretnek az értéke, hogyha összeadjuk, meg hát a fizetések, amiket költenek, mindig abba szoktam inkább kiindulni, mekkora a bérkeret, amit ezek a klubok elköltenek. Itt a Paris Saint-Germain azért picit előrébb van, egy ilyen 400 millió eurós költéssel, az Arsenal meg ilyen 300 körül van, ez azért nagyon érdekes, mert a két másik kupadöntőben ugye már angolok nyertek kettőt, a Crystal Palace meg az Aston Villa, ott mind a két kupadöntőben ilyen 3-4-szeres különbség volt az angol csapat javára érkeretben, tehát annyival többet fizetnek a játékosaiknak, annyival jobb a keretük, meg értékesebbek a játékosaik. Itt a Paris Saint-Germain egy drágább csapat, mint az Arsenal, többet költenek bérekre is, a játékosok értékében is előrébb járnak. Úgyhogy szerintem, hogyha pusztán ezt nézzük, akkor a Párizs valamivel esélyesebb, de hát az Arsenalt meg biztosan nehéz megverni.
6: Tehát lehet tudni, hogy milyen sztárok érkeznek? Vagy egyáltalán ez mondjuk lehet olyan társadalmi esemény, hogy eljön egy David Beckham, és ezt megnézi, vagy valami, mit
4: tehát aki színésze. Nem a pályán van, hanem...
6: Igen, aki nem a pályán van, hanem mint ahogy a teniszmeccsen mindig
4: mutatja. Tehát Wimbledonból ott Hugh Grant, vagy Beckham, vagy a Brad Pitt.
5: Abszolút, ez, és főleg az utóbbi években a BL döntő azért elkezdett ilyenni válni, ugye kifejezetten sokat is áldozott arra az UEFA, gondoljunk erről bármit is, hogy ilyen új TikTok sztárok jelenjenek meg a futball környékén, mint iShow Speed, aki ugye már egyszer volt itt Budapesten, és végig ugatta valamelyik talán Deák teret, vagy
4: igen,
5: nem tudom.
4: És megtapsolták, hogy megkóstolta a gulyást, és üvöltöztek az emberek, hogy megkóstolja. Igen, egy influencerről van szó, egy YouTube influencerről, tudom ki ott.
5: Ő is azt hiszem a tavalyin volt, és ott olyan komoly helyet kapott, úgyhogy lehet ilyenekre is számítani. Nyilván jönnek korábbi legendás játékosok, a Chiellini, a Cafu, őket láttam már képeken ma, mert nyilván vannak olyanok, akik ugye különféle szponzori szerződésekben állnak az UEFA-val, meg nagykövetek az UEFA-nál. Hallottam, hogy jön a Barcelona elnöke, Joan Laporta, szóval ilyenkor azért nagyon sok VIP-jegyet kiosztanak. Egyrészt a...
4: Hát a jó öreg Joan, hát persze tudom. Az öreg Joan nem
5: ilyen. Egy jó buliból soha nem maradt.
4: Igen.
5: Úgyhogy érdemes ezt figyelni a VIP-ához, szerintem.
4: Magyar delegációról tudunk valamit? Lesz egy csúcs találkozó? Egy Viktor Péter csúcs találkozó? Bármi, mert ugye hát nyilván a régi fejesek azért kimennek mégiscsak BL döntő. Van erről már valamiféle diplomáciai szivárogtatás, hogy ki lesz kint?
5: Igen, lesz egy vacsora is például ma este, egy ilyen díszvacsora, ami ugye már azért ott lesznek az új kormánynak is a megfelelő prominensei, tehát a sportért felelős miniszter, államtitkár, nyilván a rendező oldalról, mint cég, enerű, stb. Biztos ott lesz Őrösi György is, gondolom. Én úgy tudom, vagy az az információ, hogy Orbán Viktor is ott lesz a stadionban, hogy aztán mennyire ülnek majd közel egymáshoz a VIP szektorban Magyar Péterrel, arról nincs tudomásom. 46 jegyet kapott, vagy VIP jegyet kapott az MLS, tehát a Magyar Labdarúgó Szövetségük, ennyivel gazdálkodhatnak, és ennyiből hívhatnak meg akár korábbi legendás játékosokat, vezetőket, és egyéb általuk fontosnak gondolt vendégeket.
6: 46 jegy, és ebből egy a Balázsé volt.
4: Nem, hát itt és még vannak szponzorjegyek.
6: Nem
4: itt még van,
6: de...
5: Ez az MLS jegy, de biztos...
4: Ez csak az MLS jegy, igen, vannak szponzori jegyek, van egy csomó minden.
6: Na jó, utoljára csak egy, mindenféle indoklás nélkül. Ki nyer?
5: Paris
6: Saint-Germain. Ne!
4: 50 ezeren van rajta, ne hogy már! Gyere a PSG, ez az. Jól mondod, János, te vagy a mi emberünk.
6: Jó, hétfőn hívlak, ha mégse.
4: Nagyon köszönöm. Köszönjük szépen. Jó munkát. Ciao, ciao, ciao, ciao.
7: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, már hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Egyre több panasz érkezik az agresszív kéregetőkre. Rengeteg magyar településre kerülhetett azbesztel szennyezett kőzúzalék. Emléktáblát avattak második Rákóczi Ferenc tiszteletére Kecskeméten. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Egyre többen számolnak be kellemetlen vagy fenyegető utcai helyzetekről, amikor agresszív kéregetők zaklatják a járókelőket. A közösségi oldalakon több olyan eset is megjelent, amikor főként fiatalokat vagy egyedül közlekedő embereket szólítottak meg erőszakosan buszmegállókban, üzletek és bevásárlóközpontok közelében, számolt be róla a Vármegyei Lap. Egy kecskeméti szülő például arról írt, hogy középiskolás lányát egy férfi követelőző módon próbálta pénzadásra rávenni egy fagyizó előtt. A szakemberek szerint ilyen helyzetben a legfontosabb a nyugodt, de határozott fellépés, valamint az, hogy az érintettek ne maradjanak egyedül a konfliktusban. Késmárki Csaba küzdősport oktató szerint kerülni kell az agresszív reakciót. Ha a helyzet fenyegetővé válik, akkor a rendőrség, a közterületfelügyelet vagy a polgárőrség segítségét is kérhetik a járókelők. Rengeteg magyar településre kerülhetett azbesztel szennyezett kőzúzalék az osztrák bányákból. Leginkább a nyugat-magyarországi régió érintett, de az ország más területeire is juthatott veszélyes anyag. Ahol ilyen kőzúzalékot találtak, ott be kell tartani néhány szabályt, mondta rádiónknak Ágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnöke.
2: Minél kevesebb gépjármű járjon ezeken az utakon, minél lassabban a kiporzás meggátlására a felületnek a nedvesítését lehet alkalmazni, hogyha kisebb felületekről van szó, letakarja. Szellőztetést is az érintett helyeken jó lenne a minimálisra csökkenteni. A cipőnket vegyük le a bejárat előtt. A legfontosabb, hogy ne kezdje el házilag eltávolítani. Ez nagyon fontos, mert hogyha ez az anyag úgymond nyugalomban van, akkor csak nagyon minimálisan porzik ki.
1: Második Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából avattak emléktáblát a héten a kecskeméti Magyar Képtárban. Az ünnepségen a résztvevők a szabadságharc vezér alakjára és a magyar történelem egyik legismertebb fejedelmére emlékeztek, írja a hírös.hu. Az ünnepség végén a résztvevők közösen tisztelegtek második Rákóczi Ferenc emléke előtt, akit ma is a szabadság és a nemzeti összetartozás jelképének tartanak. Gyakrabban zavarhatják ma felhők a napsütést, és napközben, valamint a kora esti és az esti órákban helyenként futó zápor zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet a térségben napközben 23 és 31 fok között alakul. Holnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedett a gomoly felhőzet, és lehetnek záporok, zivatarok.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: ezeres évek undorító fogyókúrája. Feri, mondd meg nekem, hogy ez reális lehet-e. TikTokon és más közösségi oldalokon felkapott módszer nagyon gyors fogyást ígér. Bátor alany vállalkozott rá, hogy kipróbálja és beszámol a végeredményről.
1: Ezt így gyomorra nem lehet.
2: Várjál, mi lehet ez?
0: 70-es évekbeli elképesztő fogyókúra.
2: A káposztaleves fogyókúra az később jött
1: nem,
2: be, emlékeztem?
1: Ebben a metamfetamin volt a fogyókúra.
0: Egyébként igen, és nem voltak kövér emberek annyi, mint most. Tehát, hogy egyszerűen valami
1: igen,
0: volt.
1: Igen, mindenki szeletelt egész nap.
0: Mondom, mi van benne, figyelj. Egy bátor vállalkozó kipróbálja. Azt mondja, hogy napi egy üveg bor.
2: Már jó kezdődik, én meg vagyok.
0: Azt tette bele, hogy tojás és steak, ez három nap alatt mínusz 2 kiló.
1: Persze. Jó járom.
0: Ez most az új TikTok őrület.
2: Tehát, hogy ezt így eredménynek könyveljük el a három nap alatt 2 kilót.
0: Hát aztán
2: hogy ő de jó.
1: Feri reggel estére tud fogyni.
2: Nem, a fölkelés után. Ennyi. A trónolás után.
1: De, amúgy ez tulajdonképpen egy protein alapú olyan fájdalomcsillapítással.
0: Igen.
2: Hogy nem érzed, hogy
1: nem emlékszel. Plusz, hogy rettenetesen dehidratál a fiam.
2: A reggel kell meginni a bort, vagy este?
0: Egy üveg bort kell meginni, tojás kell enni sztéket, és azt mondja a TikToker, hogy a bor és a tojás diétaként elhíresült módszer a Vogue egyik 1977-es számába bukkant fel, és elképesztően népszerű lett. És az újság főszerkesztője akkor azt állította, hogy szexinek felszabadultnak érzed magad. Három napos terv lényege, hogy csak bort, fekete kávét, emellett tojást és sztéket szabad enni. Tudományos alapja kevés van, de a diéta szénhidrát megvonásra épít, és cukorból zsírt csinál a szervezet, vagyis lehet ezzel fogyni.
2: A bort nem értem benne.
0: De tele van kalóriával.
2: Ha persze, várj, de hogyha cukorból csinál mit?
0: Cukorból, ugye? cukor helyett zsírből nyer energiát.
2: A bor lebontásához használja a zsírt? Vagy...
1: Nem tudom, szerintem az van, hogy ha bort megiszod, akkor már mindegy, mit történik veled. És akkor
2: onnantól kezdve minden szép.
0: Figyelj, elkezdte a diétát a TikToker, aki ráakadt erre. A bor egy időre elfeledtette vele az éhséget, a hátfájás hamar elmúlt, a zuhanás brutális volt, nem tudom hova.
2: Hova esett?
1: Hát az, hogy visszaesett utána, tehát hogy feldob a pia.
0: És utána visszaesett. Ha? Este egyetlen sztéket evett meg, és elég spiccesen tért nyugovóra. A második nap reggelé már éhségrohamokra ébredt, a bor nehezen csúszott, és...
2: De nem, azt írja, hogy ma másnap
0: igen?
2: Éhesen fölkelt, de a bor helyre tett minden.
0: De a bor helyre tett minden, estére már alkoholistának érezte magát, és a nap utolsó kortyára nem részegnek, hanem teljesen érzéketlennek érezte magát. A harmadik nap az újdonság varázsa eltűnt, és fejfájással ült a kanapén, kimerült, szédült az éhségtől, ingerülté vált. Tehát valójában...
1: Jó, kiszállítottad magad.
0: Fogyott 2 kilót, és azt mondja, hogy működik, de nagyon durva. 70-es évekbeli diéta.
2: Jó. Az baj, hogyha iszol, hogy emlékezzetek vissza erre a pillanatra, tudom, hogy nem volt olyan közel ez, de próbáljunk meg emlékezni, ha iszol, rohadt éhes leszel.
0: Ez így van.
2: Este, ha igen, elkezdesz borozni, vagy bármilyen izét, egy idő után azt érzed, hogy magadra borítod a hűtőszekrény teljes tartalmát, tök mindegy, hogy miért.
0: Mert a piától éhes leszel. Igen. Tényleg.
1: Én nem aznap leszek éhestől, hanem másnap, de akkor viszont nagyon.
2: Na, az és ő másnap úgy, fölkel is eszik egy tojást, meg egy sztéket.
1: Nem, és az benne lesz a szörnyű, hogy ugye a bor amúgy felnyomja a savadat, minden bajod lesz tőle, és én egyszer ezt a diétát megcsináltam pálinkával. Elmentünk.
0: Majdnem pálinka, egy sztékét, tojás, az kemény. Ez kemény.
1: Nem egy pálinka volt, hanem olyan 9 kötője 13, és ez volt, hogy mellette grilleztünk, és ugye ez több napig tartott egy hegyalja fesztiválon, és úgy keltem fel a sátorban, hogy mazsolára szikkadtam. Tehát konkrétan minden víz elhagyta a testemet azonnali jelleggel, és órák voltak, amíg vissza tudtam tölteni magam. És szerintem csak simán nagyon jól kiszáradt.
0: Hogy ennyi, de akkor ez nem működik, tehát a 70-es években is diétáztak, de szarul diétáztak.
2: Igen, teljesen.
0: Nem?
2: Teljesen.
0: Ugye a csávó azért próbálta ki, mert hogy mostanában nagyon népszerű a diétázás, meg a különböző étrendek, de ugye a 70-es években nem volt ekkora küzdelem a súllyal. És azt mondta, hogy kíváncsi volt arra, hogy megnézze, hogy hogyan próbáltak akkor az emberek megküzdeni azzal, hogy néhány kilót leadjanak. Steak, tojás, egy üveg bor. Mennyire megváltozott azért a diéta, nem?
2: A
0: ma már azért tudományosan alapon működik.
2: A steak, tojás az egyébként nem rossz, ugye? Az úgy önmagában nem rossz, főleg, hogy nincs mellette szénhidrát. Itt az egy üveg bor, azzal azért vannak problémák.
1: Azt írek, hogy ha jobb bepiász, utána hazafelé eszel egy aluljárós giroszt, akkor megvan a minusz 5 kiló is.
0: Igen, akkor megvan.
2: Ilyen alul fölül.
1: Igen, igen.
0: Igen, az üvegbor nem tud működni. Hát az ráadásul tele van kalóriával azért, nem?
1: Tehát nem, egy... a vörösbor nem.
0: A vörösbor nincsen?
1: Azt mondom, hogy a vörösborban van egyfajta, az az ilyen bikavérszerűség, ami nem, meg a fehérborban, a szárazban nagyon kevés a kalória.
2: Aha. 60, azt hiszem decinként ilyen 60 kalória van benne?
1: Én egyetemi korokban azért... a kocintós esküdtem, amit hogyha felütöttem kis mána szörpel, akkor egészen egy kis rozibor keletkezett. Igen, szóval szerintem a bor amúgy oké.
0: Okay. Aha, és akkor az olyan, mintha leves lenne a hasadba.
2: Igen, arra küldöd az eltelít.
0: Eltelít, arra küldöd a széket és a tojást, és akkor ez, aha.
1: Annyi, hogy borzasztóan feltolja a cukrodat szerintem.
0: Iszonyat.
1: És akkor az azt, onnantól kezdve nagyon nehéz fogyni szerintem, mert utána küzd a tested.
0: Igen. Mit küzdöttek azért ők is a 70-es években? Nem írhatom, mikor benyomják az Ozempiket most, és meg is vagy. Igazából.
1: Azt hiszem, nem is Ozempiknek, hanem Őzempiknek.
0: Őzempiknek mondják?
1: Igen, olyan lesz tőle, hogy győzik-e.
0: Ez az új, ugye ez az új fogyasztószer, amit mindenki igen. nyom, be kell igen, szúrni.
2: Most már abból is van modernebb.
1: Nem, most már a Mundzsáró van. Az a
0: ja, persze, a kellett írni az aluljáróban a Mundzsáró.
1: Igen.
0: Mi? Mundzsáró. Adom a Mundzsáró.
2: Mennyibe van 7000-ben a Mundzsáró?
0: Mennyi a Blahán a Mundzsáró? Személytégedül lehetek 8000-ből megvan a Mundzsáró.
1: Hétvégén megmutatna az uramnak a Mundzsárót.
0: Mi az, hogy Mundzsáró?
2: Hogy írják?
1: Moujaro.
0: Moujaro?
1: Moun,

0: találni.
1: Azt tudod, hogy mennyire van szükséged.
0: Hol vetted, és eredeti Mundzsáro, és van mellette két hamis iPhone.
1: Meg egy csomó powerbank.
0: Igen,
1: szóval, mennyire van szükség, mennyire szeretnél dobni
0: a Mundzsáro? Én már csak a neve miatt is benyomnék egy Mundzsáro. Tehát a 70-es években steak, tojás és egy üvegból, a 2000-es években, hogy Mundzsáro.
1: Minden van, figyelj, ha esetleg úgy van, rámennél, van krokodilom, az egy nagyon jó designer drog, azt is odárulok. Annyi megeszi belül az arcodat egy kicsit, de semmi baj.
0: És akkor az Ozempic már lefutott, most már Mundzsáro.
1: Azt olvasom most mindenhol az interneteken, hogy az Ozempicnek van valami mellékhatása, ami miatt ugye nem volt hosszú távon, de a Mundzsárót már ezt már továbbfejlesztették.
2: Nincs mellékhatás, úgyhogy hadd szóljon, mi? Ennyi. Az ugye senkit ne zavarja, hogy ez egy cukorbetegség elleni gyógyszer.
1: A Mundzsáro
2: már nem?
1: Mert ott valami, az már azt a kifejezett a kövérek.
2: Mert ez nekem mindig, amikor ez ugye nagy divat lett, hogy elkezdtek őzempikkezni.
0: Az óriásit ment, így van.
2: Igen, és akkor így elgondolkoztál rajta, hogy figyelj, egy gyógyszert adsz be magadnak, ami valami betegségre van, hogy az mit hoz magad.
0: Nagy, de ha most 100-ból leszel 70 kiló, vagy 80-ból 50, akkor azért megéri.
2: Nem tudom, hogy megéri.
1: De hát attól függően, hogy csomó betegséget megúszol.
0: Előre beadod magadnak, mint a vitamin.
1: Hát nem azt, hanem azt, hogy nem lesz magas vérnyomásod, meg fixálod a cukrodat, meg egy csomó jó dolog. Újra látod a péniszedet. Ezek fontos dolgok.
2: És akkor körbe most is meg tudom nézni. Hát,
1: ugye olyan szép, mint a felülről látnám. Csak a perspektíva változott.
0: Igen. De a neve tetszik. Tehát a neve tetszik, igen. Ha ott van a kis R betű mellette, akkor eredeti, ha nem, akkor az vigyázni kell. Mundzsáro. Ez az új fogyókúra. Na jó, de akkor visszatérve a 70-es évekre, akkor ez kuka, ugye? Tehát, hogy ez ebben a formában nem működik. Mi olyan parátok van, ami nem történt meg soha, de valamiért azt vizionáljátok, hogy ez megtörténik az azonnali szörnyetalás.
3: Csúszda parti.
0: Mármi, hogy beleragadsz a csúszda.
3: Igen.
0: Hova?
3: Tehát lesz egy olyan pont, ahol beszorulok, és ezt a fentiek nem veszik észre, és rám csúszik a következő.
0: Ez a legnagyobb parát.
3: Ez az egyik, a másik pedig a lift leszakadás.
0: Na, azt értem. A csúszda az kicsit fura. Na, és akkor ez minden liftbe menésnél eszedbe jut?
3: Van egy ilyen fajta szorongás, de tudom, hogy ezt nagyon éled, mert te már szorultál be liftbe, de én lennék...
0: Tavaly nyáron.
2: Igen. Jó, de ő szerette.
0: De én bírtam. Jó, hogy voltunk még 16-an abban a liftben.
3: És egyébként. Nagyon kakuk voltál.
0: Hát egy buli után volt, egy plázsos buli után, megálltunk egy órára. Neked bármi, vezetés, motorozás.
2: Láttál már olyan videót, ahogy a mozgó lépcső becsíp valamit, és bedarálja az ember?
0: Mozgó lépcsőnél, ahogy kilépsz, eszedbe jut, hogy mi van, ha padló leszakad.
2: Cipődbe fogja egy lelógó ruhadarabot, és ott állsz, és nem tudsz már leugrani se, mert ugye becsípte valami ruhádat. Én az utolsó lépcsőfogot, a lehet, azt mindig átlépem.
0: Jó, neked olyan félelem, bármi, alagút, tengerben úszás, hogy alulról jön valami.
4: Én van egy, de nagyon vicces, de...
0: Júli csúszdás félelme után nem tudom, hogy tudunk-e durvábbat hallani.
4: Hát ez, figyelj, van olyan.
0: Na?
4: Van egy olyan csótányfaj, ami eleventojó csótány.
0: Nem. Figyelj, most olyan sztorikat vártam, mint a balesetem lesz jobbra egy jobbkezestől.
4: Nem.
0: Helikopter
2: rám. Kijönnek
4: a kis csótányok. Igen, benne a pete az anyaállatba kifejlődik kicsi csótányokká, és hogy ezek közé, tehát egyszer egy ilyet, tehát hogy ott lennék is, megszületnek a kis fületbe? Csótányok, mondjuk. És ez a nagy csótány mondjuk átmegy a lábamon, vagy hozzám ér, és ő közben szül.
0: Na, ez viszont tetszik. Mert és közben a csótány megáll rád néz, és azt mondja, Anna, bocs, éppen szülök.
3: Azt mondja, nem, halám az lépzés.
0: Majd kijönnek a kis tocsán, csak azt mondják, szia, Anna, mi újság?
3: Anya! Sőt, anya, rád néz, és téged tekint anyukájára.
4: Érzem a súlyát, tehát azt érzem, hogy papucsba vagyok, ez a vízióm, és érzem, hogy ez a 7-8 centis anyaállat átmászik a lábamon, és flip-flop van rajtam. Olyan szintű szorongás, hogy vannak ezek a bogár.
0: Zseniális. Ennél ma durvábbat nem hallom. A szülőt félek attól, hogy egy csótány rászül a lábamra, érted? Rászül a lábamra.
4: Eleven szülő csótány. Nem, kikészülök tőle.
0: Nekem fulladással kapcsolatos dolgaim vannak. Tehát ez mind megjelenik buvárkodásba, ez megjelenik mélyvízbe, ez megjelenik tengerbe, ha én úszom, és nagy hullámok vannak körülöttem. Nekem az a parám, hogy a vasúti sínen megáll az autóm, elviszem vonat, rettegek simán átvenni ezt, síneken átvenni ezt Erika. Nekem az a parám, hogyha a szórakozóján a csapból iszom, és jó ízűen korcsolok, valaki hátulról megfogja a fejem, és beleveri a csaptelepbe. Na, én ilyenekre gondolok, ami nem érted, hogy honnan jön, teljesen irracionális, de amikor lehajolsz eszedbe, hogy most fogják beleverni a fejemet, úgyhogy kitörik a fogam. Szeretem ezt az SMS, Roli küldte nekünk, én ilyenekre gondoltam. Irracionális félelmeknek semmi oka. Autópályán szembejövő autó, vagy szemből szalagkorlátot átszakító autó. Ez, értem ezt.
3: Amikor áthaladtok mondjuk a Kőrös-hegyi Völgyhídon, nincsen egy olyan rossz érzésetek, hogyha itt most egy kicsit el

0: bementenem a kormányt, akkor így hús.
1: Az nincs, de a Völgyhídat sokan írták, hogy a Völgyhídon úgy mennek át, hogy nem mennek át, hanem lemennek előtte a településről, átmegy a Völgyhíd alatt, és visszamegy az autópályára, mert a Völgyhíd neki annyira félelmetes, hogy nem bír el fölhajtani. Igen, de az nincs, hogy balra rántanám, és ott leszakadok. Tehát azt nem szoktam érezni. Ha az anyós ülésen ülök, oké a Völgyhíd, de nekem kell vezetni, inkább lejövök az autópályán, és utána vissza. Na most mondd meg, hát milyen irracionális, nem? Én a hajléktalanságtól félek így, irracionális módon. Egyedül nincs terenül éhesen fázva, kóborlok valahol. Szörnyű lehet, két helyen dolgozom, szabadban népül. Olyan erős ez a nyomás rajtam. Igen, igen,
2: a
1: legnagyobb
2: valós félelem, hogy valahonnan egy kacsa figyel.
1: Még ezt szeretem. Valahonnan figyel egy kacsa. Ez jó. Mesélj róla, mesélj róla.
3: Mit Artur. Érzem közben?
1: Miért jöttél terápiára? Úgy érzem, figyel egy kacsa. Ez jó, ezt szeretem.
3: Itt van.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztári.

0: segítsen a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrio a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
4: Ez itt Texas, drágám.
3: Új föld.
5: Jó lesz itt élni, nem igaz?
4: Majd teszünk róla.
3: Új ellenfelek.
6: A magái az Edwards Ranch.
7: Már Dutton Ranch.
3: Új szabályok.
8: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
9: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
5: A béke még odébb van.
3: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
10: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kg áfonya csomagja csak 2999 forint, az 5 darabos banánfűr pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri.
11: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi vásár Babason, május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz prémium jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció velis.hu.
12: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP Magyar Nagydíj június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: Gyereknap csoki nélkül?
14: Na, ezt mi sem gondoltuk komolyan.
13: Május 31-én egy gyereknapi csoki vásár a HMMMM csoki gyárnál.
14: Kukkancs be a gyárba, pattanj az ugrálóvárba, vagy nevezd be a palacsinta evőversenyre.
13: Lesznek kóstolók, nyeremények, akciós csokik és sok édes meglepetés. Részletek a HMMMM csoki Facebook oldalán.
14: Ez már csoki.
15: Szülők és nagyszülők, figyelem! Május 30-31-én gyereknapi hétvége a Shoplandben. Ügyességi játékok, arcfestés, csillámtetkó, ugrálóvár és szerencsekerék értékes meglepetésekkel a Sinszi és a Shopland jóvoltából. Találkozzunk Kecskeméten, a Talfája utca egy szám alatt. Shopland. Élményekből is többet adunk.
16: Csak figyelmetlen, majd kinövi. Ha te is úgy érzed, hogy gyermeket kilóg a sorból, és a hagyományos nevelési receptek nem működnek nála, gyere el június 4-én este 6-kor Kecskeméten az Otthon moziba, a Hello Szülő Roadshow ingyenes estjére. Élményszínház vár Hegyi Barbarával és színésztársaival, majd szakértők adnak tanácsokat a békésebb családi hétköznapokhoz. Regisztrálj a rendezvényre a hellószülő.hu oldalon.
17: Jó, óriási attrakció gyereknapon a Malom Központban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malom Központban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
18: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
19: Persze! Vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrusmix, erdei gyümölcs és narancs ízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
1: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához.
6: www.bajnokoktábora.hu.
7: Kuponos napok szombat 16 óráig az Alföld áruház osztályain. 7000 forint kosárértéktől 15% engedménnyára teljes áru termékekre, ha fizetéskor bemutatja a törzsvásárlói kupont. Sportjáték osztályunkon szintén szombat 16 óráig fantasztikus gyereknapi vásárral várjuk. Használja ki kedvezményeinket az Alföld áruházban.
2: Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 gong.
1: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
3: Mert én...

0: Csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Egésznapos gyermeknappal készülnek a családoknak Kecskeméten. A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza a kölcsönadott pénzét. Bűnmegelőzési napot tartottak középiskolásoknak Kiskunfélegyházán. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Színes programokkal várják a családokat vasárnap a Hunyadi Városi Gyermeknapon Kecskeméten. A rendezvénynek a Hunyadi Városi Közösségi Ház ad otthont, ahol reggeltől estig játékokkal, bemutatókkal és közös programokkal készülnek a szervezők, írja a hírös.hu. A nap zenés családi tornával indul, de lesz óriás buborék, só, hajfonás, arcfestés és kézműves foglalkozás is. A gyerekeket mesekuckó, ringató és hagyományőrző élményprogramok is várják, miközben a híres Rescue Team látványos bemutatót tart. A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza a kölcsönadott pénzét. Ez derül ki a Magyar Országos Közjegyzői Kamara megbízásából készített friss felmérésből. Eszerint a megkérdezettek bizonytalanok például a pénz átadás igazolásában is. Hódosi Gábor közjegyző rádiónknak azt mondta, az a legbiztonságosabb, ha két fél szerződést köt, és azt ügyvéd vagy közjegyző okiratba is foglalja.
3: Mindenképpen foglalják írásba a létrejött kölcsönügyletet, ami tartalmazza legalább azt, hogy ki, kinek, mikor, milyen összegű pénzt adott kölcsönt, mekkora kamatra, milyen részletekben és milyen határidővel köteles az adós visszafizetni a kölcsön összegét ugye a jogosult számára. Javaslom azt, hogy bankszámláról bankszámlára, vagy legalább bankszámlára befizetéssel történik meg a kölcsönösszegének átadása.
2: Interaktív előadásokkal és érzékenyítő programokkal szerveztek bűnmegelőzési napot középiskolások számára Kiskunfélegyházán. A rendezvényt a Bács-Kiskun vármegyei megelőzési tanács és a helyi rendőrkapitányság tartotta a Móra Ferenc művelődési központban, írja a Félegyházi közlöny. A diákok a szenvedély, betegek és a függőségek veszélyeiről hallhattak előadásokat, valamint interaktív foglalkozásokon is részt vehettek. A program részeként a Rév Színház egy olyan darabot mutatott be, amely a fiatalok nyelvén beszélt az alkoholfüggőség kialakulásáról és következményeiről. Átmenetileg megnövekszik, aztán később csökken a felhőzet észak felől, de egész nap sok lesz a felhő felettünk, elvétve előfordulhat majd kisebb zápor, zivatar, és viharossá is fokozódhat a szél. A hőmérséklet a térségben napközben 25 és 31 fok között alakul. Holnap a csapadék gócok reggelre lecsengenek, napközben az alapvetően sok napsütés mellett erőteljesebb gomoly felhő képződése lehet számítani, záporok, zivatarok pedig elsősorban a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak. Ki.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: Májusi Jónás aranyat ér?
5: Így van.
4: Ezt tehet mindenki megjegyezni.
5: Ha csak egy nagyon mocskos, bűnös gondolatod volt, azt ír le.
4: Főleg a Ferivel kapcsolatos.
5: Az pláne ír
6: le. Duplán jöhet.
5: Mélyülj el magadba, tarts önvizsgálatot, nézd magadba, gondolkozz. Nem érdekel, hogy egy sor kocka cukrot megettél, hogy az anyád ne vegye észre, ezért lezabáltad a teljes sort.
4: Ez elég specifikusan hangzik, Balázs.
5: Hát ez volt mindig. Hát tudod, hát ez volt.
4: Egy teljes sort megettél.
5: Hát ugye a kocka cukor a sorokba volt rakva, dobozba. És ha kivettél egyet, akkor anyád észrevett. Ez mit tudtál csinálni? Az teljes sort lezabáltad, egyen lejjebb ugrott, azt nem vett észre. Ha egy hiányzott, kievett a kocka cukorból, tudod azonnal. Ha lezabáltad a teljes sort, akkor nem vett észre, hogy egy teljes sor hiányzik.
4: Igen, de úgy látod, milyen szépen megtanított minket hazudni.
5: Hát,
4: tehát, hogy az, hogy igazából erre volt jó az egész neves.
6: Kérhettél volna egy kocka cukrot, de te nem, te elloptad a sort.
4: Igen, igen, azt mondtad, hogy itt most akkor merj nagyot játszani. De szerintem ez nagyon érdekes, mert csomó mindenben én is ezt tanultam meg otthon. Nem azt, hogy izé, hogy hogyan legyen transzparens kapcsolatunk és jó érzelmi kommunikáció,
5: nem.
4: Hanem, hogy...
5: Az a generáció nem azt tanította.
4: Nem, nem.
5: Azt most mi tanítjuk nekik talán,
4: nem? Egy rendszeres megélésem volt, például, hogy jött valaki haza, már kulcsból tudtam, hogy ki az, hogy mi a hangja a kulcsnak, és azonnal olyan tevékenységbe kezdtem, ami az illetőt nem triggereli.
6: Én tudtad, hogy örüljön valaminek.
4: Na, ez milyen? Ez mi? Ez megvan?
5: Ez most megütött.
4: Ez megütött? Ez, nem?
5: Nagyon durva.
4: Ugye?
5: Hú, van,
6: megkönnyeztem. Jó, anyád jött, akkor mit csináltál?
5: Inkább anyád.
4: Anyám, akkor mentem fel a szobámba, ugye gyorsan, mert tanultam. Igen. Apád jött? Apám jött, akkor pedig valami takarítás mímelés történt, hogy ó, hát most még épp
6: eszem. Pont kész vagyok.
4: Ezt gyorsan le kell törni. Ugye? Ez mennyire durva?
5: Ez kemény.
4: Hogy a lényeg, hogy pihenésre nem kaphattak rajta.
5: Persze. Micsoda idegrendszeri készenlét.
4: Nagyon durva. És valamivel elütöttem ezt az időt, és apám kérdezte, hogy fogad mostam el, és mondta, igen, és megnézte a fogkefét. Az akkor a Zsák utca volt, és nem volt ízes, nagyon kaptam. És utána onnantól kezdve, hogy már nem az volt, hogy mindig fogad mostam, hanem már csak megvizeztem a fogkefét. Tudom, hogy inkább rohadjon el a fogam, de akkor se lett igazad öreg. Tudod, így...
5: Csak ebben az a nehéz, hogy a gyerekkorodnak, amiről a biztonságos érzelem és érzelmi közegnek kellene szólni, valójában egy felkészülés és egy állandó idegrendszeri készenlét, hogyha jön a támadás, kiszűrt, hogy honnan jön, ha felméred, hogy milyen állapotban, megnéz, hogyan tudod lereagálni, de lehetőleg ne is legyen semmilyen állapotban, ezért elkövetsz mindent, hogy nyugi legyen. Tehát te vagy a dolgok okozója, kiváltója és megoldója egyben. Ez a gyerekkorunk.
4: Igen.
5: Valójában érted?
4: Igen.
5: Az okozója és a megoldója.
4: És akkor elkezdnek olyan dolgok történni, ami nem hozzád köthető, akkor teljesen összezavarod, hogy most az időjárás, ezt én csinálok, vagy akkor ez hogy van? És ugye kikerülsz a társadalomba, elkezdesz beilleszkedni, és rájössz, hogy mások nem így működnek.
5: Igen,
4: és
5: de ugye... addigra ez a működésed kicsit, igen. És ezt kell levetköznöd, meggyógyítanod.
4: Igen. És ugye belépsz a szobában, mindenkit monitorozol, ettől nagyon elfáradsz, ugye elviselhetetlenné válsz. A másik, ami nagyon durva, hogy mindent magadra veszel, tehát minden a te sérelmed, tehát ketten összevesznek, az neked szól. És ugye próbáld meg ezt otthon megértetni, plusz ugye megtanulod azt is, hogyha hazamész, és elmondod otthon a sérelmedet, hogy ők ugye a biztonsági hálód, ugye ki, akinek azt kell mondani, hogy gyere, beszéljük meg, akkor meg elkezdek haragudni, hogy neked problémád van, tudod?
6: És hiszen akkor mi bajod lehet neked?
4: Igen, ugye, és megtámadják
5: az életet. Csak tanuljál. Tanuljál, és kapsz ételhitalt, és te tanuljál. Persze.
4: Igen, vagy pedig arra haragsz meg, aki mondjuk van egy konfliktusod, nem tudom, hogy volt-e ilyen neked, mondjuk egy ilyen gyerekkori osztálykonfliktus, hogy mit tudom, hogy a kislány nem hívott meg a születésnapjára, ezt gondolom, hogy gyakran előfordult. És akkor hazamész szomorú, hogy ez történt, és akkor nem az van, hogy átbeszéltek, hogy akkor ezt hogyan kell kezelni, akkor egy tudod, és akkor hogyan lesznek hosszú, hanem azonnal vérbosszú.
5: Vérbosszú!
6: Nem baj, majd te
5: sem indulj meg! Levadászuk! És akkor milyen durva lehet annak, akinek mondjuk van egy, ha mi így éltünk, és viszonylag akkor ez egy normalitás volt, nem volt ez semmi baj, nyilván a szülők is hoztak egy csomó mindent. De hogy milyen durva az, amikor mondjuk egy verekedős apuka, egy alkoholista anyuka. De érted? Tehát, hogy mi is így triggereltük magunkat, és csak egy viszonylag normalitásban sokszor érdekes szülőkkel, nem normalitásban, de hogy próbáltad túlélni a gyerekkorodat, ami még nem volt extrán durva. De milyen az, amikor extrán durvába vagy, ha ezek így megmaradnak, hogy egy zárbetételnél tudod a hangulatot, és még nem attól kell félhet, hogy hazajössz és agyonvernek.
6: Hogy mennyire részek.
5: Csak az anyádat veri meg, vagy téged, de az milyen nyomokat hagyhat, ha ez csak egy ilyen nyomot hagy, hogy jön anyád, és fölméred a lépcsőházból, hogy nagyot lép vagy kicsit, mert ha nagyobb lép, akkor friss és jókedvű, ha egyesével jön, akkor fáradt, viszont mérges. Nem így van.
4: Ebben most mindenkinek egy több generációs trauma szakadt fel ebben a nevetésben.
5: Éreztem ezt, hogy ezt elmondtam.
4: És amikor tudod, hogy zárja be maga magát a szobája ajtaját, hogy tudod, hogy most az a fajta, amikor egyszer csak kirobbantja, és azt mondja, hogy ne itt mindennek vége van, vagy pedig az a fajta, amikor
6: csend van.
4: Amikor így csend van, és így és akkor csak magadban csendesen megpróbál megoldani az összes többi dolgodat.
5: Igen. És közben jöttél, mentél a legboldogabb gyerekkor, nyaraltál, bányatónál fürödtél, minden rendben volt, de ha ezek így beégtek az idegrendszeredbe, mi lehet a durvábbnál, nem? És ez nem...
4: Én is, ahogy te is szoktál félhet, hogy mi az, amire nem emlékszel. Tudod, már csak így a tüneteim maradtak meg, csak hogy ott van, hogy...
5: Meg kell.
4: Hát valami jó.
6: Mi miatt van ez a szorongás?
4: Igen. És az a durva, hogy például nekem rendszeresen volt az erémámom, ilyen tínédzser koromban, hogy valakit véletlenül megöltem. Tehát, hogy
6: mondjuk
4: úgy
6: ez egy
4: fel,
6: elég erős álom.
4: Elég erős, és azzal a bűntudattal kezd, hogy valakit véletlenül megölti, de nem tudod a körülményeket, csak tudod, ez az iszonyatos bűntudat, mert minden ettem
6: egy hibás. És az megvolt, hogy kit? Vagy csak így egy...
4: Nem, ezek nem, sose arca sem volt semmi, csak volt az érzés, hogy úristen, valakit véletlenül megöltem, tudod? És így az egész
5: hát arra... ez mindennek a... Igen.
4: Igen, igen.
5: A ventilálás, a levezetése. Belálmodása, a... persze. Nagyon
4: minden
5: durva.
4: A te hibád. Hát, hogyha ha köztük van konfliktus, az is a te hibád. Ha... Na, de szóval igen. Szép
6: reggeleid voltak.
4: Jókat írtak a hallgatók. Majd hiányozni fog, ha nem leszek. Emlékeztek erre?
5: De valahol ezeket nagyon szereted, ezeket a mondatokat, most már klasszikussá váltak, persze. Igen.
4: Jó ég, igen.
5: Nagyon kemény.
4: Meg a másik nagyon kedvencem, bocsánat, amikor 4 éves korom óta tervezte mind a kettő a saját halálát, megtemetését, tudod. Na, figyelj, és ezt hallgatod, érted, 4 évesen. Na, amikor meghalok, akkor a kis Józsit meg ne hívjátok a temetésre. Mi van, tudod?
6: Olyan apa szeretlek. Nem, amikor meghalok.
4: Fogok ilyen, majd jó, megbánod, amikor meghaltam. Na.
5: Igen. Nagyon jó SMS-et, figyeld, amikor anyám sokáig ült a budincigivel, akkor tudtam, hogy baj van. Milyen érdekes. Na, pont ezekre az SMS-ekre gondolunk, hogy történtek.
4: Jó, felhúzta magát.
5: Igen, tehát beült, tudtad, hogy cigizik, nem jön ki, akkor már tudtad, hogy robbanni fog, csattanni fog, lesz valami, sokat ül a WC-n, gondolkozik, kijött, és elindult a vihar.
6: Jó, de azt is írjátok meg hozzá, hogy mi volt a védekezési vagy terelési mechanizmus. Ahogy te mondtad, hogy ahogy láttad, hogy jön anyád, akkor mit kellett csinálni?
5: Igen, a kulcsdörgésből tudtad, hogy nehéz nap, könnyű nap, igen. Úristen, amiket mondtok, kulcsdörgés és a többi, sokszor úgy tettem, mint aki alszik, és közben hallgattam, hogy anyum épp csapkodva pakolászik, vagy zenét berakva főz. Ez most nagyon betalált nálam, el is felejtettem, milyen érzés volt. Kopi küldte nekünk. Eszter témája posztraumás stresszt indított el nálam. Gyerekkoromban szintén tudtam, mi következik a lépcsőházból szűrődő lépések zajából. Hát pont ezt beszéltük, ugye? Kulcszörgésből, apám 2 óra alvással ki tudott szinte teljesen józanodni, ezért már 10 évesen alkalmaztam azt a taktikát. Gyere, apu, nézzünk foci meccs összefoglalót a tévében. A tévénézés alatt mormoltam el pár imát, hogy aludjon egyet, ami többször sikerült, milyen durva. Ilyenkor elég elviselhető lett a nap. Minden nap gondolok ezekre, mert a kislányom fel kell, vagy elalszik, hogy egy jobb szülő legyek. Joci 36 éves, érted? Tehát ő odabújt az apjához, és azt mondta, hogy gyere, apa, aludjunk, vagy aludj el, vagy nézzünk foci meccset, mert tudtad, hogy közben a fater elalszik, mire fel kell, józan. Milyen durva.
4: Meg ez ilyen body doubling, tudod.
5: Ez mennyire durva.
4: Hogy lekölted apáddal, hogy ne legyen neki egyszerűen lehetősége kitekinteni a szalad helyzetébe. Ez már milyen mesterszintű dolog.
5: Igen. Nekem a nagymamám azt mondta, amikor 10 éves voltam, hogyha meghal, álmomban megrángatja egyesével a lábujjaimat, és onnan fogom tudni, hogy ott járt. Jézus Isten. Amikor a faterom a sült halat hozott haza, mindig tudtam, hogy segrészeg volt. A mai napig, ha megérzem a hal illatát, érzem a bőrkeményedés kezét az arcomon. Én az aznapi sörös üvegeket néztem meg, 5 alatt én voltam az apám szemefénye, 5 felett becsuktam a szobajtót, és tanulás színeltem inkább, de szerettem őt végig. Milyen durva. 1, 2, 3, 4, 5. Monitorozik a gyerek, jó? Még kevesebb hívott, szeret. 6, hopp, megyek a szobába, ez már túl sok. Basszus, milyen SMS-ek ezek. Úristen. Jól rezonál arra egyébként, tehát, hogy a gyereki agy hogy működik a túlélés érdekében. Ezek nyilván sokszor nagyobb traumák, de sokszor egészen kicsi dolgokat is monitorozol és teszed össze, hogy te valahogy túlélj.
4: Igen, meg tudod, az a durva az egész, hogy a gyerek minden körülmények között szereti a szülőjét. Tehát nincs olyan, hogy nem szeretem a szülődet. Lehet ez egy vegyes kapcsolódás, vagy valami nehéz kötődés, tudod? De hogy a gyerek ezt az egészet úgy csinálja, hogy neki egyetlen egy anyja van, egyetlen apja van, és hogy neki ez az alapértelmezett kapcsolata. Tehát ha rossz, akkor is az az alapértelmezett kapcsolata. És ezért alkalmazkodik hozzá, meg tehát, hogy amikor így most beszélünk, hogy Balázs a dolgainkról, akkor benne amúgy az a szeretet is, amit ugyanúgy szereted az anyád, hiszen ő az anyád, ettől függetlenül.
5: Meg ők is szerettek, abszolút, persze, igen, mindent megtettek.
4: Igen, tehát az ő működésük, meg a mi működésünk közötti különbség.
6: Nem jutsz el odáig, hogy azt mondod, hogy na nem.
4: Dehogy nem, hát rengetegen. Most már ez a hatalmas divat, szerintem nagyon sokan megszakítják a kapcsolatot a szüleikkel, mert úgy érzik, hogy nincs más lehetőségük, hanem csak itt tudják megoldani. És figyelj, az, az igazság, hogy nem tudom azt mondani, hogy ez gáz, mert szerintem van olyan kapcsolat, ami nem megjavítható. Mert ha csak te akarsz rajta folyamatosan javítani, a másik meg nem, akkor azzal mit tudsz csinálni?
6: Amúgy. És mégse hallhatsz bele te.
5: Nem is kell. Igen, sokan igen. Mindig abban vannak, hogy család, de meg kell oldani, de kell javítani. Nem. Tehát a saját határaid védelme, tartása egy idő után sokkal fontosabb. Muszáj. Tehát, hogyha egy toxikus kapcsolatban vagy, a családi kapcsolatban ugyanúgy ki kell, ki lehet lépni, sőt, a gyógyulás első fejezete az, hogy azt mondod, hogy eddig és nem tovább. Örökre benne maradsz, örökre nem tudsz meggyógyulni.
4: Meg ez milyen hiperempátia már, amikor így vagy felvértezve dolgokkal, hogy így tudsz figyelni, hogyha akarsz. És a másik nyilván pedig ugye egyáltalán nem empatikus, hiszen úgy is elkedik, hogy neki jól esik. Ez már alapból egy ilyen nagyon nagy ellentét. Tehát egy kapcsolati dinamikában nem lehet az, hogy csak az egyik ütök hiperempatikus, a másik pedig csak ilyen a világban, mert az onnan
6: nem fog működni.
4: Mit tudsz csinálni vele?
5: Igen. Figyelj, milyen SMS-ek jönnek. Anyám mindig dúdolni kezdett, amikor valamiért pipa volt. Soha nem mondta meg, hogy mi a baja, de tudtam, hogy valami nem oké. Kezdett dúdolni. Itt nem tudjuk, hogy mi a vége, nem biztos, hogy bántotta, nem biztos, hogy megverte, nem biztos, tehát nem ez a lényeg.
4: Kiébbi lesen, amikor fütyülnek.
5: Hanem amikor csak dúdol az anyád, érted? De már te tudtad, hogy
6: nekem
5: van, hogy valami elindult, hogy valami, és még nem tudtad, hogy lehet, hogy miattad, vagy a férje miatt, vagy az apád miatt, de már az idegrendszered fogta, hogy dúdol. hopp, itt valami robban, igen. Anyunk mindig 17:30 körül ért haza, előtte fél órával tesómmal őrült rendrakást takarítás.
4: Igen, ez nagyon durva, hogy...
5: Kezdtünk, hogy ne legyen ideges és ne veszekedjen. Ez is milyen durva. Monitorozod, és megcsinálod, és rendet teszel, és takarítasz. Igen. Ez egy akkori alapvető gyerekműködés volt. Az én felelősségem megoldani, hogy a túlterhelt szülők azok ne veszekedjenek velem vagy egymással, tegyünk meg mindent, rakjunk rendet, takarítsunk ki. Mi mindent megtettünk, az már nem rajtunk múlt.
6: És a kis de ne világ, legyen morzs az asztal alatt. És a kis világodban ez a rend.
5: Igen.
6: Vagy ez a megoldás.
5: Ez a kapaszkodás. Ez a
6: nyugla, igen.
5: Amikor a rendőr apám megpróbált halkan parkolni, hogy ne halljam, hogy megérkezett, azért halkan, mert ellenőrzi a tévét, hátul melegség, és onnan tudtam, hogy semmi sem fog megfelelni. Neki kötekedni fog. Aha, tehát a rendőr apja halkan parkolt le azért, hogy leellenőrizze a gyereket, hogy nézi-e a tévét. Halkan parkolt a fater! Júj, de durva! Rendőr volt ráadásul, és halkan leparkolt.
4: Nekem azt is csináld a fater, hogy hazajött, és megfogta a tévé hátulját, hogy melege. Az enyém nem volt nyomozó, azt mégis nyomozni, akkor ez nem így.
5: Az öreged kőkemény.
4: Kőkemény. Ami még nagyon durva, most így eszembe jutott, hogy a kapunknak volt egy nyikorgása, ahogy teljesen kinyitottam, én volt egy ilyen, és kezdjétek, nem tudom melyik madár, van egy rigó, vagy megtanulta.
6: És azon szívhatott téged.
4: És azon szívhatott, hogy random, hogy meghalsz, és rögtön mész kezelőből nézett, hogy jöttek-e, megjöttek-e, nem jöttek meg, ugyan ezzel egyáltalán. És valaki azt írja, hogy ő nem tudja szeretni az anyját, mert gyűlöli, mert hogy bántotta sokat, meg ilyesmi, de a gyerekként nem vagy itt, érted? A gyerekként még nem így
5: érzel. Ez felnőtt korban jön meg.
4: Igen.
5: Felnőtt korban, igen. Tehát azt mondják, hogy ezek a sérülések, ezek egyébként fura módon nem is kamaszkorban, meg fiatalkorban aktiválódnak, hanem amikor nagyjából úgy elkezd nem kész lenni a személyiséged, de fura módon nem jön azonnal. Tehát, hogy még lehet,
4: de hogy tudna? Hát egy alárendeltség viszonyodban.
5: Úgy értem, hogy már elköltözöl, elkezdesz teljes életet élni, nem érted, mi van, csak tönkre mennek a kapcsolataid, és 25-30 évesen kezd el kijönni. Nekem egyszer ezt a terapeuta mondta, hogy nagyon érdekesen működik az agy, olyan szinten fett, hogy valamikor 10-20 évig semmi, teljesen normalitásban működ, és 35 évesen egyszer csak rád jön, és teljes kudarc vagy az életed, és ott kezd el az agy emlékezni, földobálni, szembenézni, feldolgozni, 10 évig teljesen fedésben vagy. Tehát
6: ez
5: nem
6: már
5: is
6: mondjuk
5: tudsz,
6: a jó eset, hogyha szembenézel vele.
5: Nem tudsz terápiára menni, mert még nem érzed, hogy nagy a baj, és azért kerülnek 35-40 évesen, mert addigra jönnek rá, hogy mennyire minden sok baj volt. 25-30 évesen még valahogy normalitásban működ.
6: És addig mi történik? Meg addig fedd az agy?
4: Amint szerintem nagyon fontos,
5: igen,
4: hogy gyerekként racionalizálod az ő cselekedeteiket, mert nem tudod, hogy milyen érzés felnőttnek lenni, és mindig olyan bonyolultnak látod azt, hogy hát nem tudjuk, hogy milyen terhei vannak, nem tudod, mert ugye ők állandóan ezt képviselték, kommunikálták, hogy...
6: Hát, amíg
4: hogy
6: gyerek nagyon, vagy hogy, addig vagy
4: hogy
6: boldog,
4: igen,
6: majd
4: hogy hanyidős leszel, majd elmagyarázom neked, mert most nem értheted, és a többi, megy ez a nagy gázlángolás. És az tök érdekes, hogy aztán felnősz, rájössz, hogy milyen felnőttnek lenni, és rájössz, hogy ez volt az. Tehát ez volt az, amit te úgy kezeltél, mint hogyha nem tudom, a világot irányítanád, de nem tudom mivel. Tehát ez az érzés, ami miatt te többet érdemeltél, mint én vagy. Tehát érted, hogy szerintem akkor jön meg az igazi harag, vagy nem tudom, a feldolgozás, akkor rájössz, hogy milyen könnyű amúgy jó szülőnek lenni, milyen könnyű amúgy, vagy elég jó szülőnek lenni, most nem legjobbnak, de hogy így. Tehát, hogy,
6: hát vagy legalább vagy... nem a gyerekkel leverni a saját szaraidat, mert itt mindig arról van szó.
4: Igen, meg az, hogy magad felé fordítod, mert vagy legtöbbször ugye megszületik bennünk a rossz érzés, de nem a gyereken üvöltöd ki, hanem azt mondod, hogy na azért egy cigarettát valahonnan szerzünk, nem sok
6: kellett,
4: igen, vagy valami lesz most akkor, igen. De igen, ez az más.
5: Szülői értekezletről jöttek haza, a szüleim nagyon sokan írják, dráma, őrületes nehézség, míg ott van, míg hazajön, tudtad, hogy óriási balhé lesz, mai napig összerezzem. Fogadóra szülő értekezlet, összerándul a gyomrom, utána tuti verés volt, írja Péter.
4: Én csak annyit szeretném mondani, Péter, hogy én harmadik gyerek vagyok, én a saját szüleimre jártam.
6: Időben kell születni, ugye?
4: Azt mondta, hogy ott ültem a szülőkkel, hogy nyugodtan, mi a baj a gyerekkel, aki tudod, történetesen én vagyok. Na, hogy...
5: Szerintem az menő.
6: Sajnos nem érdeklődik az eseményhez.
5: Csokom tanár, mit csinálsz, hogy szülőjét igen.
4: Rendszeresen.
5: Okay. 40 évesen még mindig be kell számolnom a napomról, nem szólhatok vissza, mert elzavar az anyám, és nem tudok ebből kijönni, mert nem enged.
4: Azért nem enged, mert meg lehet vele csinálni. Most ez most nem hangzik most kedvesen tőlem, tudom, de hogy az van, hogy sajnos ha felállítanád a határaidat jól, és vállalnád annak a nehézségét, azt a melkasi nyomásérzést, hogy egy kicsit rossz lesz, vagy nagyon
6: nem
4: lesz.
6: Nem nagyon szar lesz, de utána viszont de utána, nagyon felszabadító.
4: Utána pedig nagyon jó lesz. Nagyon igen, jó igen. Lesz. És az van, hogy nem tartozol az életeddel azért 40 évesen az édesanyádnak. Tehát, hogy az van, hogy most már azért szerintem nyugodtan fókuszálsz magadra.
5: A nem enged nem igaz, nem akarsz belőle kijönni igazán. Nem. Tehát, mert ez a megszokott, és ezt ismered. Tehát,
4: mert jó gyerek vagy. Mert egy jó gyerek
6: vagy. Jó gyerek vagy, félsz az ismeretlentől. Úr, ott van, az, hogy az anyáddal szembe mész, az Úristen érzés, hogy akkor mi lesz, hogy most szembe köpök mindent. Nem köpsz szembe semmit. 40 éves felnőtt ember vagy a saját életeddel.
4: Valaki már nagymama ilyenkor, csak mondom neked. 40 éves. Igen.
5: Én bármelyik nap mentem haza, tudtam, hogy verés lesz, mondjuk tettem is érte. Rendesen, igen. Én annyira fostam, hogy apám nevében hívtam fel az osztályfőnököt, és beszéltem saját magamról.
6: Elmélyített hangom, mi?
5: Igen. Anyák egész gyermekkorban ütött minket, üvöltött velünk, 30 évvel később egy szembesítésnél, ő erről semmit nem tud, ráadásul teljes támadásban volt végig. Nehéz egy kevésbé reflexív szülővel igazságot szolgáltatni. Ott már nem az a fontos, hogy te megértesd vele, hogy mit csinált rosszul, az a fontos, hogy te meggyógyuljál az ő engedélye nélkül. Tehát, hogy itt ez a különbség. Ha nem érti meg, akkor is feladatod meggyógyulni. A megértés az ő részéről már nem biztos, hogy menni fog. Tehát, hogy az egy idő után el kell engedni. Nagy feloldozás lenne azt, hogy igen, értem, tudom, valóban rosszul csináltam, ne haragudj, ez nem minden szülőnél érkezik meg. Neked akkor is feladatod meggyógyulni az ő megértése nélkül. Ezt sokan azt várják, és az a feloldozás, hogy az anyja kimondja, de ez is hibás.
6: El nem kell szabad. Jutnod odáig, hogy te vagy az
5: így
6: első.
5: Így van, abszolút. Ez egy hosszú meccs, ez egy nagy harc.
4: Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ha jól forgatjuk a szavakat, akkor egyszer ott fogja találni őt a mesztelen lényével, tudod, hogy ledobja magára a páncélját, és azt mondja, hogy sajnálom, ezt elrontottam, de nagyon szeretlek. De azért ez a lehető legkevesebb esetben szokott megtörténni.
5: Nem, persze. Tehát ez nem az 30 éve menne a kukára, nem képes a szülői identitását kéne kidobni a kukába, de egy 60-70 éves ember megmeregedett személyiség struktúrákkal már nem fogja neked kimondani, hiszen 70 évig fölépített valamit, azt már nem tud lerombolni, azt már nem tud átírni.
4: És olyan durva, hogy ehhez képest nekem meg például nagyon könnyen megy a bocsánatkérés. Tehát, hogyha mondjuk olyat csinálok, ami a gyereknek mondjuk nem
5: volt. Tudod, miért megy könnyen? Mert tudod, hogy mennyire hiányzott gyerekként.
4: Igen.
5: Ez az oka. Ezért megy nagyon könnyen, ezért csinálod, ezért jön. Mert
6: de várjuk is... itt, mi érte? Is évek óta. Ez mindegy.
5: Érte? Azért mondod, hogy szeretlek. Azért mondod sokszor, hogy ne haragudj. Azért mondod, hogy milyen fontos vagy nekem, mert igen, tudod, igen. Hogy ezek mennyire hiányoztak ezek a mondatok. Azért mondod a gyereknek, hogy jó, hogy vagy. És most már mondják, és nem az ő hibájuk, hogy nem feltétlen mondták, nem tanulták meg, de ezért kérsz könnyen bocsánatot. Mert sokszor tudod, hogy neked nagyon hiányzott, hogy az anyád azt mondja, hogy az apád, hogy figyelj, ne haragudj, bocsánat, én is tudok hülye lenni. Ezért megy könnyen.
4: És a legbőle az egészben, amikor mondom, a lányomnak mondom, na figyelj, csak egy dolgot szeretnék elmenni. Tudom, anya, tudom, csak érezzem jól magam.
5: De jó, de jó.
6: Látod,
5: de tök jó, de tudja, hogy jól fogja magát érezni.
4: Igen. És tudod, már ilyen, tudod, hogy hagyjál már, jól van már.
5: Igen. Megkérdeztem a kocsiban ülő kamaszemet, hogy én miket csinálok, aztán hülyék leszünk elmondani, akkor nem fogod csinálni. Jó a kapcsolatunk, jobb, mint nekem a szüleimmel, köszi a témát, írja Zsóf.
0: És akkor egy rövid szünet! Anna, Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Honvéd kadétok látogattak a kecskeméti repülőbázisra, vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok a gyereknap alkalmából. Állrendőrök raboltak ki két fiatalt Kecskeméten. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Több mint 230 honvéd kadét látogatott el a kecskeméti repülőbázisra a Honvéd Kadét program keretében. A fiatalok az MHVT Szentgyörgyi Dezső 101. repülődandár mindennapi működésébe nyerhettek betekintést, egésznapos bemutatók során, írja a híres.hu. A program látványos őrkutya bemutatóval indult, ahol a résztvevők testközelből ismerhették meg a katonai szolgálati kutyák feladatait. Ezt követően repülőgépeket és különböző katonai eszközöket tekinthettek meg, valamint dinamikus bemutatókat is láthattak. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok a gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: 150 hivatásos tűzoltóság, 47 önkormányzati tűzoltóság és 216 önkéntes tűzoltóegyesület várja az érdeklődőket. A nap folyamán több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből láthatják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, és a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak. A gyerekek maguk is felpróbálhatják a tűzoltóknak a védőruhát, megnézhetik a sisakot, sőt, fel is ülhetnek az autókra.
1: Bács-Kiskun vármegyéből is több tűzoltóság csatlakozott a programhoz. Többek között Kecskemét, Kiskun, Majsa, Kiskörös, Solt és Baja is. Rendőrnek adta ki magát egy férfi és egy nő Kecskemét belvárosában, majd halálosan megfenyegetve raboltak ki két fiatalt, adta hírül a rendőrség. A vádirat szerint az elkövetők igazoltatást színleltek, elkérték a fiatalok iratait, majd pénzt és cigarettát követeltek tőlük. Miután a sértettek azt mondták, hogy nincs náluk semmi, a férfi a nyakláncaikat és test ékszereiket követelte, azzal fenyegetőzve, hogy megöli őket. A két fiatal végül átadta értékeit, majd elmenekültek és segítséget kértek. A rendőrök rövid időn belül elfogták a párost, az ellopott tárgyak pedig hiánytalanul visszakerültek a tulajdonosokhoz. A bíróság a férfit jogerősen 6 év börtönre, társát pedig felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. Gyakrabban zavarhatják ma felhők a napsütést, és napközben, valamint a kora esti és az esti órákban helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet a térségben napközben 23 és 31 fok között alakul. Holnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedett a gomoly felhőzet, és lehetnek záporok, zivatarok.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Hallottatok a doping olimpiáról, gyerekek?
1: Zseniális.
0: Zseniális a történet, megrendezték a szuperprodukciót óriási reményekkel. Ugye ez a doping olimpia, így hívják őket, vagy továbbfejlesztett olimpia, mondjuk ezt így a helyes magyar fordításban, ami arról szól, hogy sportolók, bárki, aki régen világcsúcsot tartott, vagy amatőr sportoló, elindulhat a doping olimpián, engedélyezett a doping használat, vagyis minden sportoló annyit kokszol, amennyit csak akar, amennyit tud, orvosi segítséggel, és korábban soha nem látott teljesítményt vártak a Las Vegas-i megméretetés során, mert ott rendezték meg.
1: 10 éve mondjuk, gyerekek, minden ilyen nagy sportesemény kapcsán elmondjuk, ugye, hogy állandóan ez megy, hogy a sportoló próbálja átverni a dopingbizottságot. És azt mondtuk mindig is, hogy legyen egy tiszta olimpia, ahol nincs doping, a másik meg B, ahol azt csinálsz, amit akarsz. Nyilván tök életveszélyes a Igen. dolog, de legalább Igen. tiszta. Már abban a tekintetben tiszta, hogy Igen. nincs kamuzás.
0: Nincs kamuzás. Azt mondják a szervezők, egyébként az ausztrál csávó, hogy üzletember csinálta az egészet, ő találta ki, hogy azt mondja, hogy fizetek neked $1 millió, ha te valamilyen világcsúcsot atlétikában, úszásban, súlyemelésben, később majd más sportok is szóba kerülnek, megdöntöd a hivatalos világrekordot. Gyere ide, kokszolj, amennyit akarsz, orvosaink azért ellenőriznek, ha akarod, és ha megteszed, megdöntöd a világcsúcsot, akkor $1 millió. Engedik a tesztoszteront, a növekedési hormont, epózhatsz, anabolikus szteroidot nyomhatsz, mindent, nézzük meg, hogy ezzel te úszol-e, vagy futsz-e világcsúcsot, és az a lényeg, hogy FDA kompatibilis, vagy ismert szerekkel kell neked ezt elérni, tehát azért a vérképvizsgálat, meg minden az ugyanúgy megtörténik. Bizonyos egészségügyi monitoring rendszerek alapján azért téged végignéznek, hogy mit csináltál. Születnek-e új világcsúcsok, az emberi test új korszakba lép-e, és erősebb és látványosabb lesz a sport. Tehát ez egy ilyen biohacking is egyébként, de ezért nagyon sok szaudi befektető, meg nagyon sok hogy is mondjam, csak tech befektető is belépett a sportba, és támogatja egyébként a rendezvényt.
1: Miért, hogy ebből lehet majd pénzt csinálni?
0: Hát ebből óriási pénzeket tudsz csinálni, óriási marketinget tudsz folytatni, óriási longevity programok tudnak belépni, szponzorálni tudják.
1: Na, de dopinggal csinálod, tehát ki ez a hülye, aki egyébként ebbe beszáll?
0: Hát ugye közben arra gondoltak, hogy baromi nézet lesz, baromi látványos lesz, és akkor ott ők vásárolnak hát tulajdonképpen reklámidőt, és hirdetik saját magukat.
1: Mi a gázsi? $1 millió?
0: $1 millió kapsz akkor, ha te megdöntesz valamilyen hivatalos világcsúcsot.
2: Jó, az én kedvenc doping szerint a cukor, úgyhogy akkor legyen Snickers is. Tehát legyen egy ember, aki semmit nem használ, csak megeszi 10 Snickers, aztán zsa.
0: Igen. Na most az, hogy megrendezték ezt a rendezvényt, egyébként nekem nincs ezzel bajom. Nekem
1: aki vállalja, aki van ilyen hülye, hogy betol magába bármit, ezért csinálja, én is azt mondom.
2: És igen. Simán betolnék. De mit igen. kell betolni?
0: Hát bármilyen kokszot. Snickers. Bármilyen kokszot betolsz, és utána beugrasz a medencébe, és leúszol 50 méter gyorsúszásban. És ha megdöntöd a 20-88-as világcsúcsot, akkor te megkapod az átszámítva nagyjából, mint a 300 millió forintot. Van erre esélyed?
2: Szerintem van. Attól függ, hogy jó a cucc.
0: Kokszom neki!
2: Figyelj, most ne arra ugyan meg, most nem az a lényeg, hogy én fizikailag milyen állapotban vagyok, hanem hogy a cucc mennyire jó.
1: Ennyi, ez nem? Az, ha jó
2: olyat
1: a cucc,
2: adjanak,
1: akkor
2: amit a megvadulok.
1: Volt, aki döntött csúcsot?
0: Nagyon kevesen, én azt olvasom, hogy az 50 méteres gyorszúsásban 20-81 lett a 20-88-ból, de nagyon kevesen tudták megdönteni a számokat. Tehát mindenki azt várta, hogy balra-jobbra borulnak majd a világcsúcsok, szarrá doppingolva megérkezik mindenki Vegasba, és bedőlnek a világcsúcsok, és nem ez lett. Tehát azt hiszem az 50 méteres gyorsúszás javult.
2: A gyorsúszás
0: javult meg 20-88-ra, 20-81-re.
1: Tehát, na hogy most még valószínűleg azért az van, hogy itt az igazi nagy ágyúk, akik a sportáguknak a legjobbjai, azok ezt nem reckírozták meg. Tehát ahhoz, hogy te világcsúcsot csinálj bármiben, azért ahhoz nem csak a dopping kell, hanem ugye kell az edzésmunka, meg kell azért egy adottság is. Érted? Aki most a nem doppingolók között a legjobb a világon, valószínűleg, ha ő elkezdene doppingolni, akkor ő meg tudná ezeket a csúcsokat dönteni. De persze. Ezek az emberek nem ereckírozzák.
0: De azért ebben van genetika, ebben van 20 év munka, tehát hogy te kokszolhatsz bármennyit. Ha Usain Bolt lefutotta a 100-at 9-66 alatt, mit tudom én, nem ennyi, akkor te most elkezdenek téged
1: hiába,
0: kokszolni.
1: Igen, igen.
0: Na jó, Zsült. Szóval, elkezdem Zsült szarrá kokszolni, érted? Nem lesz
1: nem megy 20 alá.
0: Nem fog 20 alá menni, és nem fogja Usain Bolt 958-át megdönteni, hát, mert a technikája sincs meghal. Meg.
2: De most szerintem meg pont ez az, hogy ez akkor lejáratja a cuccokat, ne haragudjál meg. Tehát, hogy egy olyan cuccot találjanak ki, ami azt meg tudja csinálni, hogy a Zsült lefussa az Usain Boltot. Nem? Hát az
0: hát, az igen. Tehát ha Zsültbe bele tudunk nyomni egy olyat, hogy a 955-öt megdöntse, azt a kokszot ide Zsülnek. De az ötlet egyébként nem rossz, nyilván Vegasban rendezték, óriási felhajtás, és óriási szponzorok, szaudi befektetők, mindenki oda ment. Aztán nagyjából kis túlzásra álltok pár száz néző és óriási bukó. Szóval, hogy a sport történelmet azt nem itt írják azért. De megrendezik jövőre, és nyilván aztán lehet, hogy évek kérdése, és kifutja magát. De én erről már olvastam, én is azt hittem, hogy balra-jobbra megdől majd minden. De hogy egyébként meg miért dőlne?
1: Nem, hát tehát, mondom, hogy a profik ide nem mennek el. Tehát akinek ez az élet célja, és ezek után, ha ezen elindulsz, akkor nem indulsz más versenyen.
0: Ja, vége, hát ott vége van.
1: Hát ott fölrög a doping ellenőrző, hogy most láttam magát Las Vegasban. Nem. Mi az Isten takar itt?
0: Azt gondolom, hogy egykori olimpikonok vagy úszók elindulnak, de jelenleg aktívan sportoló nem fogja beküldeni, ha csak nincs valami rajtpénz, amiért ő odaáll, és azt mondja, hogy én tisztán csináltam végig, teszteljetek le, van ezért 100 000 dollárnyi rajtpénz, hogy induljanak el nevek, de én vállalom, hogy tisztán indultam, ezt el tudom képzelni, hogy szarrákok szólva oda megy, úgyhogy őt aztán két hónap múlva bármikor ellenőrizhetik, erre azért viszonylag kicsi az esély, nem, nyilván nem erről.
1: Egyébként erről rendes szól. Sportolónál szerintetek hány százalékot lehet tolni? Ilyennel. Tehát vagy egy tényleg ilyen sportoló vagy, dopping nélkül eljut.
2: Hát hívjunk fel valakit.
0: Mert itt is van a vonalban.
1: De jó vagy!
0: Hát látod! Azt hát látod!
2: Ritkán szólok, de akkor
1: az ügyén.
0: Domonka Zsolt mesteredző testépítő. Itt van velünk. Hello Zsolt, jó reggel, csáó!
3: Sziasztok, jó reggel, szeretettel üdvözlök mindenkit.
0: Hello. Na, akkor kezdjük a Feri kérdésével, ugye ez a doping olimpia, erről faggatnánk, hogy egyébként hány százalék, nyilván nehéz megmondani sportág függő is, de körülbelül egy jó cucc az mennyit tesz hozzá teljesítményhez?
2: És pontosan miket használsz?
3: A kérdés az, hogy a Zsült akarjátok bekészíteni ténylegesen, vagy amúgy más sportolóról van
1: szó. Ez lett volna a második kérdésünk, hogy Zsültből tudjuk-e valamit csinálni.
0: De nekem tetszik, hogy Eszter 50-en gyors úszásban, kis delfi ruhában nagyon csapkod.
2: Képzeld, de nagyon nehezetől kell süllyedni, úgyhogy szerintem az alapból egy doping.
0: Igen, én azt bírom, ahogy nagyon csapatja ott a medencében.

0: Ugye azt mondták, hogy itt világcsúcsok fognak megdőlni, az emberi test új korszakába lép, gyorsabb, erősebb lesz a sport.
1: Igen, hát ebből is látszik azért szerint, hogy a maga a csúcs teljesítményeknek a korlátai azért végcsek.
0: Jó, de hát azért az élsport sem mindig tiszta. Tehát azért, ha megnézzük az atlétikát, megnézzük tényleg a Michael Johnson-t, ahogy fotolt, nem tudom, Szöulba, meg Barcelona, a 92-ben mindenki tudta, hogy szét van kokszolva, csak a sportpolitika egyszerűen nem akarta félreállítani, mert olyan nézettséget, meg olyan szponzorokat hozott. Nem, aztán persze a végén megbuktatták, de hát azért a Louis-éktől kezdve a rengetegen az atlétikában azért, tehát ott az sem teljesen tiszta mondhatni.
1: Teljesen igazatok van igazából, mert az atlétik az egyik legszennyezettebb sport az anabolikáktól, független attól, hogy elismerik-e vagy sem, vagy szőnyeg alá söprik vagy sem, biztos, hogy vannak azért, tehát nem lehet manapság azt mondani, hogy minden egyes sport dopingol, de nincs olyan sportág, ahol ismeretlen a doppingszer.
0: Jó, na térjünk a lényegre. 3 éve gyúrok. Most úgy érzem, megálltam. Elértem a saját határaimat, amit ez kihozható ebből. Kreatinnal, meg BCA, meg ezt szarokkal.
2: Béta blokkolót már nagyon régóta.
3: Szúrjon, vagy ne szúrjon.
0: Igen, növi, tesztó, egyszerre a kettő, van-e koktél, hánykor, hol?
2: Hatalmas csöcsöket szeretem.
0: Jó, hagyjuk a rizsát. Ez csak egy bemelegítő beszélgetés volt. 50 éves leszek jövőre. Itt az ideje valami koktélt elfogyasztani.
3: Meg, jó kell,
0: nincs időm, Zsolt, nincs időm. Én már nem akarok szarakodni. 3 évet beletettem, belenyomok a 140-be, itt tartok most. Ez teljesen naturál. De nem akarok mindig így maradni. Aha. Mit ajánlasz? Aha. Van valami?
1: Hát így 50 évesen már azért nagyon-nagyon meggondolnám azt, hogy pont most kezdjél bele
0: no,
1: a dologba.
0: No, pici növi, pici tesztó. Most még hát csak
1: picit pusztolunk. A délután 6-kor, igen.
0: Jó, keletinél a parkolóba átadod a cincot, de gyógyszertári legyen, ne valami román szar. Na pozi, mi legyen? Stromba?
1: Napozim már nem nagyon van forgalomban.
0: Tudom,
1: már
0: nem divat. Én szarok fel. Zsolt, egyszer megálltam, vége van. Tehát, hogy az vagy, 50 éves leszek jövőre, elértem a csúcsot. Nem fejlődök.
1: Hát, jó, figyelj, én azt mondanám erre, hogy nagyon sokan egyébként 50 évesen kezdenek el amiatt gondolkodni, nem mondom, hogy doppingszer használaton, hanem terápiás tesztoszteron kiegészítésen.
0: Amerikában
1: ezt
0: csinálják.
1: Mondanám, ezt nem csak Amerikában, ezt most már Európa szerte is több helyen csinálják. Nem egy nagyon rossz ötlet, hogyha valakinek valóban problémája van a hormonális egyensúlyával.
0: Ugye itt miről van szó? Orvosi labor eredmények mellett orvosi segítséggel kicsit megbúszolod a szervezetedet, semmi jött nem adsz neki, ami rossz, csak egy kicsit a tesztódat megnövezted.
2: Évek óta alacsony a tesztom, hogy...
0: Viszont az ösztrogénje nagyon durva.
2: Tudunk ezzel egy kicsit változtatni, mert egy kis ösztrogén dominanciát érzek magam. Hogy...
0: De ezt tényleg csinálják Európában, fölírják már receptre, hogy és a férfiakat 50 év után jobban alszol, szebb a hajad, jobb a bőröd, jobbakat edzel, nagyobbakat pihensz, tehát ebben semmi illegális nincs.
2: Jó, engedjük el Atomantit. Befoglalkozunk egy kicsit Ferivel.
3: Hogy, én tök jól vagyok, köszönöm.
2: Feri, hány pamatelt vegyem be? Hogy kicsit rendeződjön a helyzetemet.
0: Hagyjuk a csirkepus meg a rizst. Mi valami keményebbet akarunk.
2: Így van.
0: Csak ez hogy van, hogy fölírja a doki Európában, és akkor megbusztolja a tesztodat, úgyhogy közben nézik a véreredményedet, nem?
1: Így van, az a baj, az hazai, hogy úgy mondjam, protokollban, hogy ugye van mondjuk egy skálád, legyen az egy 6-tól 30-as értéke a tesztoszteronnak, és Magyarországon nagyon úgy gondolkodnak az orvosok, csak ha beesel az adott érték alá, akkor ajánlja, és akkor is nagyon-nagyon körülményesen utánajárások után, hogy te mit használjál, milyen időközönként, annak a protokollja sem jó, hogy egyszerre szúrnak beléd 1000 mg-ot, majd menjél vissza 3 hónap múlva, tehát ez kint másképp kezelik, kint ha már tünetileg jelentkezik a dolog, de lehet, hogy neked még 1-2%-kal abban az értékben van, hogy itthon még nem írnák föl, ezt kint Amerikában vagy Nyugat-Európában kezelik. Én kommunikáltam olyan emberrel, akinek már konkrétan öngyilkossági érzése volt, annyira beesett a tesztoszteron szintje.
0: Persze, ez nem ott kell elképzelni, hogy fel. Igen, fölírják, és akkor belenyomsz a 200-ba, jobban alszol, jobban
1: nem.
0: Gyógyulsz, jobban regenerálódsz a sport után.
1: Csak egy szinten tartás, hogy az egészséges szintedet tudják visszahozni.
0: Zsolt, nagyon köszi! Érdekes azért ez a dolog. Köszi akkor délután 4-kor.
3: Tudod, kellett, hogy bal oldal.
0: Jó? Tátul a parkolomba, nyisd a csomagtartót.
2: Nekem is hozzá valami finomságot.
0: Köszi Zsolt, ciao.
3: Szia, hello.
1: Köszönöm, sziasztok, legjobbakat.
0: Ciao, Domonka Zsolt, mesteredző, köszönjük szépen. Na,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futball stadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Na, boomerek.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Újítsd meg otthonodat a JUSZK nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JUSZK áruházban, vagy online a jusk.hu-n. JUSZK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: GRI energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
7: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
8: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
9: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz prémium jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantálható. Tehát ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció velis.hu.
0: Reklámot hallottak.
10: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
12: Nézd meg a naplementét, Kecskemétet, úgy, mint még soha. 38 méter magasból a város felett a Malomkilátóban, ahol 360 fokos körpanorámával tárul eléd a lélegzetelállító látvány. Minden nap 21.30-ig. Fedezd fel Kecskemétet madártávlatból. Malom Központ.
13: Fáj be idén is az időgépbe! Deja Vu Fesztivál, június 10-13, Szeged, Florida, Timbaland és a legnagyobb legendák. Jegyek és info, dejavufesztivál.hu.
14: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
15: Persze! Vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrusmix, erdei gyümölcs és narancsízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
16: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
17: Szülők és nagyszülők, figyelem! Május 30-31-én gyereknapi hétvége a Shoplandben. Ügyességi játékok, arcfestés, csillámtetkó, ugrálóvár és szerencsekerék értékes meglepetésekkel a Sziszi és a Shopland jóvoltából. Találkozzunk Kecskeméten a Talfája utca 1 szám alatt. Shopland. Élményekből is többet adunk.
18: Gyereknap csoki nélkül?
19: Na, ezt mi sem gondoltuk komolyan.
18: Május 31-én egy gyereknapi csoki vásár a HMMMM csoki gyárnál.
19: Kukkancs be a gyárba, pattanj az ugrálóvárba, vagy nevezd be a palacsinta evőversenyre.
18: Lesznek kóstolók, nyeremények, akciós csokik és sok édes meglepetés. Részletek a HMMMM csoki Facebook oldalán.
19: Ez már csoki.
20: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.
21: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden szombaton 10-től 14 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon.
22: A Rádió 1 Gongon.
23: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676-414-010.
21: Rádió 1 Gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
24: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt a Rádió 1, Gong. Szép szombat délelőttöt és jó pihenést kívánunk Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon és az összes környező településen, ahol a hétvége a rádiók mellett talál benneteket. Kormos Zsolt vagyok, szeretettel köszöntök mindenkit, azokat is, akik az interneten tartanak velünk a rádió1.hu oldalon. Ma mindenki a lazításra és a holnapi nagy gyermeknapra hangolódik, a stúdióban pedig már készen állnak a meglepetések. De mindenek előtt a naptár szerint május 30-a szombat van. A Jankák és Zsanettek ünneplik névnapjukat. Boldog névnapot kívánunk nekik! A zenei világban pedig ma ünnepli a születésnapját a kortalan rock ikon Lenny Kravitz is. Boldog születésnapot kívánunk neki és minden mai ünnepeltnek. A jó kedv mellé ráadásul érkezik a mai gyerekszál játék is, ami a holnapi ünnep előtt a létező legszebb családi ajándékot hozza. A nap végén egy hallgatónk egy 20.000 forint értékű Lego csomagot kap, plusz egy 20.000 forintos cukormentes csoki csomagot. A képlet nagyon egyszerű, rövidesen felcsendül majd egy tündéri gyermekhang, aki a saját szavaival ír körül egy hétköznapi tárgyat. A nyerni szeretnék üzeneteket akár már is küldhetitek a 0629-414-020-as SMS vagy Viber számunkra. Ha visszahívlak, elég kitalálni a megfejtést és bekerülsz a délutáni fődíj sorsolásba. Az óra első felében érkeznek majd a netpercek a WhatsApp legújabb titkos funkciójával. Jó rádiózást kívánok mindenkinek! A folytatásban Kygóval és One Republic-kal megyünk tovább. Következik a Chasing Paradise. Oh,

0: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató. A Deltanet. www.deltanet.hu.
1: 4:11 után egy perccel a Rádió 1 Gong Netperceit halljátok. Ha a telefon most épp a kezetekben van, és az üzeneteket bújjátok, akkor érdemes egy pillanatra ide figyelni, mert a digitális világ legfrissebb hírei szerint a világ legnépszerűbb chat alkalmazása egy olyan funkción dolgozik, ami komoly megkönnyebbülést hozhat a mindennapi titkok megőrzésében. Hamarosan egy egészen praktikus, kámforrá váló funkciót kap a WhatsApp. Vannak ugyanis olyan üzenetek, amelyeket jobb nem meghagyni az utókornak. Legyen szó egy titkos információról, a beléptető kapu kódjáról, vagy egy kényes jelszóról. Eddig ezeket utólag kézzel kellett törölgetni vagy beállítani a 24 órás automatikus tisztítást, ami olykor rengeteg idő. Az üzenetküldő zseniei éppen ezért már élesben tesztelik azt az újítást, amellyel az érzékeny adatok a megtekintés után néhány perccel egyszerűen maguktól törlődnek. A beszélgetések beállításai között megjelenő új opcióval 5 perc, 1 óra vagy 12 óra közül lehet majd válogatni. A legszebb az egészben, hogy a visszaszámlálás nem az elküldéstől, hanem pontosan attól a másodperctől indul, amikor a másik fél ténylegesen megnyitotta és elolvasta a szöveget. Ha 24 órán belül meg sem nézi, a biztonság kedvéért akkor is törlődik mindkét oldalon. A stabil változatra még várni kell kicsit, de a szakértők szerint hatalmas lépés ez a digitális magánszféra védelmében. Ez a funkció bizonyára sok kell kellemetlen pillanattól menti majd meg a felhasználókat a jövőben. Mi viszont itt a Rádió 1 Gongon semmit sem titkolunk. Sőt, inkább tálcán kínáljuk a hétvége legédesebb és legkreatívabb ajándékait. Mutatok egy részletet a feladványunkból.
2: Ezzel a dologgal szoktunk a boltban vásárolni.
1: Ezzel a dologgal szoktunk a boltban vásárolni. Vajon mi lehet ez? Küldhetitek a nyerni szeretnék üzeneteket SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. A ma délutáni fődíj sorsoláson valaki egy Lego csomagot és egy cukormentes csoki csomagot nyerhet. Ezek voltak a netpercek, nem sokára jövök az időjárással, a folytatásban pedig már is itt van Alex Borran és az Ordinary.
3: The holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Itt a Rádió egy gong. A ma délelőtt egyik legfontosabb kérdése, hogy a ragyogó májusi napsütés kitart-e a hétvége végéig, vagy érdemes bekészíteni az esernyőket a családi délutánra. Egy érkező hideg front hatására ma gyakran megnövekedhet a felhőzet, bár a nap első felében még a napsütés dominál, a délutáni és az esti órákban már néhol zápor, sőt, zivatar is előfordulhat. Így a szabadtéri programoknál érdemes figyelni az eget. A hajnali hűvösebb órák után délután 24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap a gyermeknapon a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekszik a gomoly felhőzet, de záporok inkább északon és a Dunántúlon alakulnak ki. Nálunk igazi koranyári 30 fokos meleg várható. A mai 24 fok a szél ellenére is kellemes alapot ad a sétákhoz, de a délutáni záporok lehetősége miatt egy vékony dzseki jó szolgálatot tehet. Ez volt az időjárás, nem sokára jövök a legfrissebb sporthírekkel, a folytatásban pedig itt van már is Lil Nas X és a That's What I Want.

fél tizenegy után 7 perccel a Rádió egy gong legfrissebb sporthírei következnek. Kicsivel több mint 7 óra is kezdetét veszi a világ egyik legnézettebb sporteseménye, a labdarúgó bajnokok ligája döntője Budapesten, a Puskás Arénában. A történelmi angol-francia fináléban az Arsenal és a BL címvédő Paris Saint-Germain összecsapása 18 órakor kezdődik a fővárosban. Felvezetésképpen tegnap rendezték meg a Pap László Budapest sportarénában a legendák tornáját, ahol olyan ikonok léptek pályára, mint Roberto Carlos, Xavi és Luis Figo. A hazai színeket pedig többek között Gera Zoltán, Torgele Sándor és Juhász Roland képviselte. A tornát végül a Barcelonával korábban BL-t nyerő Ivan Rakitic csapata hódította el. A hazai labdarúgás házatájáról is furcsa hírek érkeztek, az NB1-et megnyerő Eto'o FC a hivatalos oldalán közölte, hogy Borbély Balázs vezetőedző a Ferencvárosnál folytatja a pályafutását, mint Robi Keane utódja. A történet csavarja viszont az, hogy a győri klub bejelentését a szakember menedzsere Paunoch Péter nem tudta megerősíteni, és elmondta, hogy hivatalos megállapodás még egyáltalán nem született az edző és a Ferencváros között. A kézilabdapályákon is izzott a levegő, a címvédő Veszprém ugyanis hazai környezetben 38-36-ra megnyerte a férfi bajnoki döntő első felvonását a Szeged ellen. A 74 gól abszolút rekord a két klub párharcának történetében. A finálé jövő héten kedden a Pikk Arénában folytatódik, ahol a Szeged az egyenlítésért küzd majd. A helyi parkett legfrissebb fejleményei szerint válogatott játékosok távoznak a férfi futszál NB1-ben szereplő SG Kecskeméttől. Kós Károly vezetőedző tájékoztatása szerint a felnőtt válogatott két oszlopos tagja, Bencsik Roland és Fekete Márk, valamint az utánpótlás válogatott Kovács Ádám szerződése is lejárt, így a következő idényben már máshol fognak játszani. A szakvezető azt is elárulta, hogy a szintén válogatott Rutai Balázs iránt külföldi csapat érdeklődik, de az ő jövője a még élő szerződése miatt egyelőre kérdéses. A kecskeméti futszál csapat vezetősége jelenleg is gőzerővel dolgozik az új keret kialakításán. A távozások hátteréről és a jövőbeli tervekről pedig még több exkluzív részletet hallhattok a 14 órakor kezdődő Mozaik című magazin műsorunkban. Érdemes lesz tehát velünk tartani. Ezek voltak a sporthírek, de ne menjetek messzire, mert néhány perc múlva érkezem a legfrissebb útinformációkkal. Az izgalmak levezetéseképpen következik Joel Corry és a Be All Right.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Itt a Rádió egy gong, 11 óra lesz, 11 perc múlva. A délelőtti bevágó.

vásárlások és a családi napok miatt egyre élénkebb a forgalom az utakon. A megnövekedett tempó mellé pedig komoly korlátozások és útépítések nehezítik a haladást. A 441-es főúton Ceglidnél, valamint Nyárcsapád közelében a 8-as kilométernél kulturális esemény miatt napközben sávlezárásra kell számítani. Kunszálláson a Városföld felé vezető úton traktoros felvonulást tartanak, emiatt délelőtt félpályás lezárás lassítja az utazást. A strádán a csomóponti munkák miatt fokozott figyelemmel közlekedjetek, a lezárásoknál a táblák segítik az eligazodást. Jó utat kíván a Rádió 1 Gong csapata! Következik Lattó és Lukala és a Lottery.

megállás. Itt csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió egy gond.

0: most kell nagyon figyelni. Nem csak a nyereményért lelkesedőknek ajánljuk. Mi magunk is remekül szórakoztunk, amikor ezek a tündéri felvételek készültek. Gyerekszáj a rádió egy gongon.
1: Szia!
2: Szia, Kormos Zsolt vagyok, a vonal túlsó végén pedig itt van velünk Reni.
1: Szia Zsolt, igen.
2: Nálatok hogyan telik majd a holnapi gyermeknap? Mi a terv? Hány gyermek van egyáltalán?
1: Nekünk két fiunk van, a nagyobb most volt éppen múlt héten 13 éves, a kicsi pedig két hét múlva lesz 7. Mi csúsztatunk egy kicsit a gyereknapon, jövő hétre tervezünk nekik élményajándékot.
2: Aha, jó, akkor ne lőjük le a poént, legyen szerintem meglepetés számukra, ami viszont most jön, az neked lesz meglepetés, mutatom a feladványunkat, ha sikerül kitalálni, akkor bekerülsz te is a fődíjsorsolásba.
3: Ezzel a dologgal szoktunk a boltban vásárolni, és bele kell tenni a pénzt, és lehet guligatni.
1: Bevásárlókocsi?
2: Így van, ez a bevásárlókocsi. Túl vagytok-e már a bevásárláson? Ezt tudom, mindig izgalmas így szombat délelőtt.
1: Igen, már akkor túl vagyunk rajta.
2: Megvolt, oké, jöhet az ebédfőzés, meg a pihenés, meg a játék ideje délután. Bekerültél a fődíjsorsolásba, gratulálok. 5 óra előtt legyél telefon és rádió közelben. Akkor fogjuk sorsolni a fődíjunkat. Egy nagyon klassz, 20 000 forint értékű legót és egy 20 000 forint értékű cukormentes csoki csomagot. Egyébként isteni finom. Ezek a csokik, én már megkóstoltam titokban. Nagyon szép gyermeknapot kívánok nektek, szia!
1: Nagyon köszönöm, jó hétvégét neked, jó pihenést!
2: És hogy mi történik a következő órában? Jönnek a programajánlatok, és egy újabb hallgató neve kerül majd be a Rádió egy gong legendás kalapjába. A következő órát Teddy Swims igazi mai slágerével kezdjük. Nyílik az ajtó, és jön a The Door!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Gyerekszáj. A rádió egy gongon.
2: Ő a fákról szokott hullani ősszel.
1: Egy közismert dolog a gyerekek nyelvén. Ha kitalálod, Lego nyereményekre, finom, cukormentes csoki csomagokra, vagy akár gyerektábor belépőre is számíthatsz új játékunkban. Gyerekszáj a rádió egy gongon. A VR Expert gyerektábor, a Bogép fa kecskemét, valamint a HMMM csoki támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Éhes vagy? Hallod ezt? Ez nem csak burger, ez a Riz Burger. Is villámgyorsan kész. Brutál smash burger, izgalmas ízek, rozmaringos krumpli és korlátlan Coca-Cola refill. Próbáld ki ma! Rizburger. Csáki utca 18, a piac mögött.
4: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
5: Persze. Vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrusmix, erdei gyümölcs és narancsízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
6: Különleges kedvezmények. Különleges hivatásoknak. Az MG elismeri a felelősség teljes szakmákat, ezért kiemelt szakmai kedvezményeket biztosít meghatározott hivatások képviselői számára. Kis városi cirkáló, közepes családi SUV, benzines, hibrid vagy elektromos autók óriási kedvezménnyel. Fegyveres és rendvédelmi testületek tagjai, pedagógusok, egészségügyi szakdolgozók és még sokan mások. Várjuk az MG Tormásinál. Kecskemét, Külső Szegedi út 100. www.mgmotor.tormasi.hu.
7: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
8: Kuponos napok szombat 16 óráig az Alföld áruház osztályain. 7000 forint kosárértéktől 15% engedménnyel a teljes áru termékekre, ha fizetéskor bemutatja a törzsvásárlói kupont. Sportjáték osztályunkon szintén szombat 16 óráig fantasztikus gyereknapi vásárral várjuk. Használja ki kedvezményeinket az Alföld áruházban.
0: Reklámot hallottak.
1: A rádió egy gong legfrissebb hírei.
9: Egyre több panasz érkezik az agresszív kéregetőkre, rengeteg magyar településre kerülhetett azbesztel szennyezett kőzúzalék. Emléktáblát avattak második Rákóczi Ferenc tiszteletére Kecskeméten. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Egyre többen számolnak be kellemetlen vagy fenyegető utcai helyzetekről, amikor agresszív kéregetők zaklatják a járókelőket. A közösségi oldalakon több olyan eset is megjelent, amikor főként fiatalokat vagy egyedül közlekedő embereket szólítottak meg erőszakosan buszmegállókban, üzletek és bevásárlóközpontok közelében, számolt be róla a Vármegyei Lap. Egy kecskeméti szülő például arról írt, hogy középiskolás lányát egy férfi követelőző módon próbálta pénzadásra rávenni egy fagyizó előtt. A szakemberek szerint ilyen helyzetben a legfontosabb a nyugodt, de határozott fellépés, valamint az, hogy az érintettek ne maradjanak egyedül a konfliktusban. Késmárki Csaba küzdősport oktató szerint kerülni kell az agresszív reakciót. Ha a helyzet fenyegetővé válik, akkor a rendőrség, a közterületfelügyelet vagy a polgárőrség segítségét is kérhetik a járókelők. Rengeteg magyar településre kerülhetett azbesztel szennyezett kőzúzalék az osztrák bányákból. Leginkább a nyugat-magyarországi régió érintett, de az ország más területeire is juthatott veszélyes anyag. Ahol ilyen kőzúzalékot találtak, ott be kell tartani néhány szabályt, mondta rádiónknak Ágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnöke.
10: Minél kevesebb gépjármű járjon ezeken az utakon, minél lassabban a kiporzás meggátlására a területnek a nedvesítését lehet alkalmazni, hogyha kisebb felületekről van szó, letakarja. Szellőztetést is a érintett helyeken jó lenne a minimálisra csökkenteni. A cipőnket vegyük le a bejárat előtt. A legfontosabb, hogy ne kezdje el házilag eltávolítani. Ez nagyon fontos, mert hogyha ez az anyag úgymond nyugalomban van, akkor csak nagyon minimálisan porzik ki.
9: Második Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából avattak emléktáblát a héten a Kecskeméti Magyar Képtárban. Az ünnepségen a résztvevők a szabadságharc vezér alakjára és a magyar történelem egyik legismertebb fejedelmére emlékeztek, írja a híres.hu. Az ünnepség végén a résztvevők közösen tisztelegtek Második Rákóczi Ferenc emléke előtt, akit ma is a szabadság és a nemzeti összetartozás jelképének tartanak. Gyakrabban zavarhatják ma felhők a napsütést, és napközben, valamint a kora este és az esti órákban helyenként futó zápor zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet a térségben napközben 23 és 31 fok között alakul. Holnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedett a gomoly felhőzet, és lehetnek záporok, zivatarok.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kormos Zsolttal. Csak igazi mai sláger.

Szeretettel köszöntök mindenkit, Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. Kormos Zsolt vagyok. Folytatódik a gyermekszáj akciónk. Ebben az órában is hallani fogtok majd egy feladványt. A tét pedig továbbra is pazar. Egy 20 000 forint értékű Lego csomag és egy ugyanilyen értékű cukormentes csoki csomag várja a gazdáját. Amint meghalljátok azt a bizonyos gyermekhangot, már küldhetitek is a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Az a szerencsés hallgatónk, aki kitalálja, hogy a kisgyermek milyen személyt, állatot, tárgyat vagy fogalmat írt körbe, bekerül a délutáni fődíj sorsolásba. Nem sokára hozom a legfrissebb hétvégi programajánlót, és már indul is Kashmir igazi mai slágere, a Wild Ride.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: A legnagyobb helyi durranás a Melinda Parkban várható, ugyanis a Kecskemét Alsószéktóért Egyesület ma rendezi meg a hatalmas alsószéktói családi és gyermeknapot. A játékok mellett az est fénypontjaként 19 órától Kökény Attila és Rakoncai Viktor ad egy felejthetetlen élő koncertet a csillagos ég alatt. Ezzel párhuzamosan egészen vasárnapig tart a Hírös Agóra háromnapos gyermeknapi forgataga is. A Deák téren és a Szent István szobor környékén ma és holnap is színes játékokkal, kézműves udvarral és elképesztő élményekkel várják a családokat. Nagykőrösön szintén elstartoltak a városi gyermeknapi programok a Patinás Árnyas Cipra kertben, míg a Hunyadi Városi Közösségi Házban holnap, azaz vasárnap várják a kicsiket és nagyokat egy újabb nagy közös ünneplésre. A kultúra kedvelőinek pedig érdemes a vasárnap délutánt is betervezniük. A kecskeméti énekeskör ugyanis 17 órakor ünnepli fennállásának 10. évfordulóját egy jubileumi ünnepi hangversennyel a kecskeméti Kodály iskolában. A ma esti Kökény Attila koncert és a Cipra kerti forgatag is tökéletes hétvégi feltöltődést ígér, és ha a gyermeknapi családi hangulatot még egy elképesztő és értékes dupla ajándékkal fejelnétek meg, akkor most nagyon figyeljetek. Mutatom a feladványunkat.
2: Ezzel a dologgal majálison vagy forgatagban is szoktunk találkozni.
1: Ha már tudod a megfejtést, küldheted a nyerni szeretnék üzenetet. A fődíjunkat 5 óra előtt fogjuk kisorsolni. A tét egy 20 000 forint értékű Lego csomag és egy 20 000 forintos cukormentes édesség csomag. Rövidesen jövök majd az időjárással, a folytatásban pedig itt van Martin Garrix és a Butterflies.

Ez a Rádió 1 Gong. A programajánló után a családi napok és a nagykőrösi ciprakerti forgatag közepette még fontosabbá válik, hogyan alakul a felhők járása a fejünk felett. A mai napon egy átvonuló gyenge hidegfront alakítja a térség időjárását, emiatt gyakran megnövekedhet a felhőzet Kecskemét és a környező települések felett. A csapadékra hajlamos felhők elsősorban a délutáni és az esti órákban okozhatnak majd záporokat, zivatarokat. A holnapi gyermeknapon a napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, és bár a Dunántúlon jégesőre is lehet számítani, nálunk a füllet, nyárias 30 fok lesz a jellemző. A mai mérsékelten meleg, szeles idő tehát tökéletesen alkalmas a családi jövésmenésre. A holnapi 30 fokos füllettség előtt érdemes kihasználni ezt a frissességet. Nem sokára jövök a legfrissebb útinformációkkal a sávlezárásokról, a folytatásban pedig már is indul Taylor Swift igazi mai slágere, a Fate of Ophelia.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Az óra végéhez közeledve a Melinda Park és a Cifra kert felé tartó családi autók alaposan feltöltötték az utakat. Az M5-ös autópályán a Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom. Szigorú 60 km per órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot. Az 5-ös főúton, Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál az útépítők miatt a 74-es kilométernél útszűkületre és komoly sebességkorlátozásra kell készülni. Jó utat kíván a Rádió 1 Gong, vezessetek óvatosan, és már indul is Accent, Sarah és Misha Miller igazi mai slágere. Ez a Don't Leave.

0: Halló, tessék.
1: Kormos Zsolt vagyok, a Rádió 1 Gong stúdiójából. Viktóriát kerestem volna.
0: Pont nincs itthon, mert most ment a bizonyereményért.
1: Van kedved játszani helyette, vagy hívjak valaki mást?
0: Játszhatunk.
1: Akkor elárulod a neved?
0: Zsolt, igen.
1: Szia, Zsolti. Én is Zsolt, te is Zsolt. Meg fogjuk érteni egymást. Rögtön mutatom a feladványunkat, tudod? Gyermekszájjátékot játszunk itt a Rádió 1 Gongon. Ha kitalálod, hogy miről is beszél a kisgyermek, akkor bekerülsz te is a fődíj sorsolásba. Esetleg tudod-e, hogy mit lehet nyerni majd 5 óra előtt? Mi a fődíjunk?
0: Most nem, pedig szoktam tudni.
1: Jó, akkor elmondom neked, egy nagyon-nagyon tuti Lego készletet lehet 20.000 forint értékben nyerni, és egy cukormentes csoki csomagot, ami nagyon finom, és szintén 20.000 forint értékű. Jól hangzik?
0: Ó, nagyon.
1: Szerintem is, tök jó az ajánlat, úgyhogy most már semmi más nem kell csinálni, csak nagyon-nagyon figyelni, jön a feladvány.
2: Ezzel a dologgal majálison vagy forgatagban is szoktunk találkozni, és nagyon magasra megy, és 20-valahány kocsija van.
1: Ez nagyon sokat segített, hogy 20-valahány kocsija van. Mi lehet ez? Majálisban, forgatagban szoktunk találkozni.
0: Óriás kerék.
1: Óriás kerék, így van, Zsolti. Tökéletes a válasz. Bekerültél a fődíj sorsolásba. A gyermeknap, hogy tervezitek? Hogyan fog alakulni holnap majd?
0: Hát, már itt rá vagyok beszélve, úgyhogy úgy néz ki, hogy dombola megyünk, mert a gyerekek megszavazták.
1: Az jó kis kirándulás lesz. Szerintem jól fogjátok érezni magatokat, és ha szerencsétek van, akkor még a mai fődíjunkat is elvihetitek.
0: Hát, az lenne a legjobb.
1: 5 óra előtt legyél telefon és rádió közelben, akkor fogjuk sorsolni a fődíjunkat.
0: Ott leszek, köszönöm.
1: Ezek után jönnek a reklámok és a hírek, a következő órában is vár rátok egy feladvány. A Daily Mixet Kamrád és a Be Mine indítja.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Gyerekszáj. A rádió egy gongon.
2: Ő a fákról szokott hullani ősszel.
1: Egy közismert dolog a gyerekek nyelvén. Ha kitalálod, Lego nyereményekre, finom, cukormentes csoki csomagokra, vagy akár gyerektábor belépőre is számíthatsz új játékunkban. Gyerekszáj a rádió egy gongon. A VR Expert gyerektábor.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
3: Újítsd meg otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping
4: and Living. A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/órás tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kiló áfonya csomagja csak 2999 forint, az 5 darabos banánfür pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri.
6: Szülők és nagyszülők, figyelem! Május 30-31-én gyereknapi hétvége a Shoplandben. Ügyességi játékok, arcfestés, csillámtetkó, ugrálóvár és szerencsekerék értékes meglepetésekkel a Sisi és a Shopland jóvoltából. Találkozzunk Kecskeméten, a Talfája utca egy szám alatt. Shopland. Élményekből is többet adunk.
7: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó.
8: Kecskemét, Napsugár utca 2.
7: Veszelsz ki autóbontó.
9: Attrakció! Óriási attrakció! Gyereknapon a Malom Központban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malom Központban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
10: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
11: Kuponos napok szombat 16 óráig az Alföld áruház osztályain. 7000 forint kosárértéktől 15% engedménnyel a teljes áru termékekre, ha fizetéskor bemutatja a törzsvásárlói kupont. Sportjáték osztályunkon szintén szombat 16 óráig fantasztikus gyereknapi vásárral várjuk. Használja ki kedvezményeinket az Alföld áruházban.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
12: Egésznapos gyermeknappal készülnek a családoknak Kecskeméten. A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza a kölcsönadott pénzét. Bűnmegelőzési napot tartottak középiskolásoknak Kiskunfélegyházán. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Színes programokkal várják a családokat vasárnap a Hunyadi Városi Gyermeknapon Kecskeméten. A rendezvénynek a Hunyadi Városi Közösségi Házad otthont, ahol reggeltől estig játékokkal, bemutatókkal és közös programokkal készülnek a szervezők, írja a hírös.hu. A nap zenés családi tornával indul, de lesz óriás buborék, só, hajfonás, arcfestés és kézműves foglalkozás is. A gyerekeket mesekuckó, ringató és hagyományőrző élményprogramok is várják, miközben a híres Rescue Team látványos bemutatót tart. A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza a kölcsönadott pénzét. Ez derül ki a Magyar Országos Közjegyzői Kamara megbízásából készített friss felmérésből. Eszerint a megkérdezettek bizonytalanok például a pénz átadás igazolásában is. Hódosi Gábor közjegyzőrádiónknak azt mondta, az a legbiztonságosabb, ha két fél szerződést köt, és azt ügyvéd vagy közjegyző okiratba is foglalja.
13: Mindenképpen foglalják írásba a létrejött kölcsönügyletet, ami tartalmazza legalább azt, hogy ki, kinek, mikor, milyen összegű pénzt adott kölcsön, mekkora kamatra, milyen részletekben és milyen határidővel köteles az adós visszafizetni a kölcsön összegét ugye a jogosult számára. Javaslom azt, hogy bankszámláról bankszámlára, vagy legalább bankszámlára befizetéssel történjen meg a kölcsönösszegének átadása.
12: Interaktív előadásokkal és érzékenyítő programokkal szerveztek bűnmegelőzési napot középiskolások számára Kiskunfélegyházán. A rendezvényt a Bács-Kiskun vármegyei megelőzési tanács és a helyi rendőrkapitányság tartotta a Móra Ferenc művelődési központban, írja a Félegyházi közlöny. A diákok a szenvedélybetegek és a függőségek veszélyeiről hallhattak előadásokat, valamint interaktív foglalkozásokon is részt vehettek. A program részeként a Rév Színház egy olyan darabot mutatott be, amely a fiatalok nyelvén beszélt az alkoholfüggőség kialakulásáról és következményeiről. Átmenetileg megnövekszik, aztán később csökken a felhőzet észak felől, de egész nap sok lesz a felhő felettünk, elvétve előfordulhat majd kisebb zápor, zivatar, és viharossá is fokozódhat a szél. A hőmérséklet a térségben napközben 25 és 31 fok között alakul. Holnap a csapadék gócok reggelre lecsengenek, napközben az alapvetően sok napsütés mellett erőteljesebb gomoly felhő képződése lehet számítani, záporok, zivatarok pedig elsősorban a Nyugat-Dunántúlon alakulhat. Ki.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: És most!
0: Rádió
14: egy. Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai sláger.

Itt a Rádió 1, gong, ráérős, kellemes szombatdelet és persze jó étvágyat kívánunk Kecskemétnek, Nagykőrösnek, Csongrádnak és az internetes hallgatóinknak is. Kormos Zsolt vagyok, 12 óra múlt. Elérkeztünk a Daily Mix szombati kiadásához. A hétvége kellős közepén folytatódik a gyermekszál játékunk. Ebben az órában is vár rátok egy feladvány, és még a fődíjunk sem változott. Továbbra is egy 20 000 forintos Lego csomag és egy 20 000 forintos cukormentes édesség csomag várja a kis gazdáját. A nyerni szeretnék üzeneteket akár már is küldhetitek a 0629-414-020-as SMS vagy Viber számunkra, de rövidesen mutatok majd egy részletet a feladványunkból, hogy ne a sötétbe ugorjatok. A folytatásban nem sokára érkezik a Daily Mix sportpletykája, a ma esti budapesti Paris Saint-Germain Arsenal bajnokok ligája döntő kulisszatitkairól. Az igazi mai slágerek közül pedig már is indul Maroon 5 felvétele, az Animals.

0: Ez a Daily Mix a Rádió 1 gongon. A nemzetközi sportvilág szeme ma délután kizárólag Magyarországra, és egészen pontosan a Puskás Arénára szegeződik. Ma délután 6 órakor ugyanis kezdetét veszi a Bajnokok Ligája történelmi döntője a Paris Saint-Germain és az Arsenal között. Lássuk, mi borzolja most a kedélyeket a színfalak mögött. A nemzetközi sportmagazinok beszámolói szerint a francia és az angol szurkolók valósággal előzönlötték a budapesti utcákat, a luxus szállodák környékén pedig komoly sztárparádé alakult ki. A pletykák szerint a PSG katari tulajdonosai egy egészen elképesztő milliós prémiumot ajánlottak fel a játékosoknak a győzelem esetére, míg a londoni Arsenal házatájáról olyan hírek érkeztek, hogy több világhírű hollywoodi színész és rockstar is különgéppel érkezett a magyar fővárosba, hogy a VIP páholyból szurkoljon a csapatnak. A helyi visszajelzések szerint a jegyüzérek piacán a belépők árai már a csillagászati, több millió forintos összegeket súrolják. A sportrajongók szerint ez lesz az év legforróbb összecsapása, ahol a francia elegancia és az angol acélosság küzd meg a trófeáért. A ma esti budapesti BL döntő tehát garantáltan leülteti a családokat a képernyők elé, de ha méregdrága VIP belépők helyett inkább a gyermekeknek szereznétek örömet a hétvégén, akkor már is küldhetitek a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Mutatom a feladványunkat.
1: Kis ház körül lakok.
0: Érdemes törni a fejeteket, mert a fődíjunk egy 20 000 forint értékű Lego csomag és egy ugyanilyen értékű csoki csomag. Egy igazi mai sláger következik, Aaron Csapa és az I'm an Albatross.

A Daily Mixet halljátok a rádió egy gongon. A szombati ebéd mellett vessünk egy alapos pillantást a meteorológiai térképre. A délutáni és az esti órákban a hidegfront hatására gyakran megnövekedhet a fátyol és gomoly felhőzet. Néhol zápor és zivatar is kialakulhat, így a szabadtéri programoknál érdemes félszemmel figyelni a radarképeket. Az északnyugati szél napközben megélénkül, meg is erősödik, a csúcsértékek pedig 24 fok körül alakulnak a legmelegebb órákban. Holnap a sok napsütés mellett már jóval füllettebb, nyáriasabb időre van kilátás. A hőmérő kijelzői 30 fok körüli értéket mutatnak majd. A magas UV-sugárzás miatt a naptejeket már érdemes most elővenni. Nem sokára frissítjük a közlekedési híreket is. A Daily Mix pedig Dua Lipa igazi mai slágerével folytatódik. Következik a Don't Start Now.

0: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpárfestékek szakértője, a Paint Brothers.
1: Útinformációkkal folytatódik a Daily Mix a Rádió 1 Gongon. Kecskeméten a Kossuth lakótelep város részén kábel telepítenek a 78-as és a 80-as kilométer között. A félútpályát lezárták. Ugyancsak a Hírös városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezetéképítés miatt félpályás korlátozás van érvényben, ami lassulásokat okozhat. Lajos Mizse átkelési szakaszán hídfenntartási munkák miatt a 67-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom. Így ott irányonként váltakozva jelzőőrös vagy lámpás irányítás mellett lehet áthaladni. A belvárosi közmunkáknál és Lajos Mizsénél a váltakozó irányú forgalom miatt néhány perces torlódásra érdemes felkészülni az ebéd utáni kávé előtt. Jó utat, az utakon vigyázzatok magatokra és egymásra is. A Daily Mix Gurudzsos, igaz

Ez a Daily Mix, a Rádió Egyen az igazi mai slágerekkel. Minden délben. 2 órán keresztül. Csak igazi mai slágerek. Mixben.

0: Szia, Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából. A vonal túlsó...
1: Én meg is Zsani.
0: Zsani?
1: Igen.
0: Igen, Zsazsa, ezt írtad. Én majdnem, majdnem ezen a néven szólítottalak. Ha gondolod, akkor szólíthatlak így is. Valószínűleg a legtöbben így szólítanak a környezetedben.
1: Így van, igen, igen.
0: Így van, Zsazsa. Szerintem térjünk a tárgyra, mutatom a feladványunkat, utána megbeszéljük a továbbiakat, rendben?
2: Ugatok és ház körül lakok.
0: Ez akár én is lehetnék, de szerintem valami másról van itt szó. Szerinted?
1: Hát reméljük, hogy a kutyusról beszél.
0: Igen, a kutyusról van szó. Tökéletes, és ezzel bekerültél a fődíj sorsolásba is. Tudod-e, hogy mit fogunk sorsolni 5 óra előtt?
1: Igen, 20 000 forintos Lego csomagot és 20 000 forintos cukormentes csokoládé csomagot.
0: Örülnének-e a gyerekek?
1: Hú, egy van, és biztosan nagyon örülne, mert most nagyon Lego függő.
0: Lego függő. Egyébként meg kell, hogy mondjam, hogy én még idősebb koromban is imádtam legózni. Tehát ha arról lenne szó, hogy most üljünk le és legózzunk, rá tudnátok beszélni.
1: Én is mindig a gyerekkel tartok, úgyhogy együtt élek.
0: Ugye, hogy milyen jó? Legózni a legjobb a világon, főleg, hogyha csokit is tud közben majszolni az ember. Sok szerencsét kívánok. És nem hízlal. És nem is egészségtelen ráadásul. Sok szerencsét kívánok. 5 óra előtt lehet, hogy találkozunk.
1: Nagyon szépen köszönöm. Bízunk benne, nagyon remélem.
0: Higgyétek el, a következő órára, sőt, még holnapra is jutnak feladványok. Nyereményünk viszont ma is csak egy van, és holnap is csak egy lesz. Érdemes tehát minél előbb bekerülni a sorsolásba. A Daily Mix következő óráját Hertz és Purple Disco Machine indítja. Rövid reklám és a hírek után érkezik a Wonderful Life.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Gyerekszáj a Rádió 1 Gongon.
5: Ő a fákról szokott hullani ősszel.
4: Egy közismert dolog a gyerekek nyelvén. Ha kitalálod, Lego nyereményekre, finom, cukormentes csoki csomagokra, vagy akár gyerektábor belépőre is számíthatsz új játékunkban. Gyerekszáj a Rádió 1 Gongon. A VR Expert gyerektábor.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Különleges kedvezmények, különleges hivatásoknak.
3: Az MG elismeri a felelősség teljes szakmákat, ezért kiemelt szakmai kedvezményeket biztosít meghatározott hivatások képviselői számára.
4: Kis városi cirkáló, közepes családi SUV,
3: benzines, hibrid vagy elektromos autók óriási kedvezménnyel.
4: Fegyveres és rendvédelmi testületek tagjai, pedagógusok, egészségügyi szakdolgozók és még sokan mások.
3: Várjuk az MG Tormásinál. Kecskemét, Külső Szegedi út 100.
4: www.mgmotor.tormasi.hu.
5: Dejavű Fesztivál, Magyarország legnagyobb időutazása június 10-től 13-ig Szegeden. 4 nap, 4 évtized, végtelen emlék. Jegyek a dejavufesztivál.hu-n.
6: Szereltessen vonóhorgot autójára. Vonóhorok típusonként 5 féle választékban. Felszerelés telephelyünkön. CarMax Kft. Kecskemét Dunaföldvári út, a 4-es kilométerkőnél az Osannal szemben. Telefon 30 91 59 316. www.carmax.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
7: Honvéd kadétok látogattak a kecskeméti repülőbázisra. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok a gyereknap alkalmából. Állrendőrök raboltak ki 2 fiatalt Kecskeméten. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Több mint 230 honvéd kadét látogatott el a kecskeméti repülőbázisra a Honvéd Kadét program keretében. A fiatalok az MHVT Szent Györgyi Dezső 101. repülődandár mindennapi működésében nyerhettek betekintést, egésznapos bemutatók során, írja a híres.hu. A program látványos őrkutya bemutatóval indult, ahol a résztvevők testközelből ismerhették meg a katonai szolgálati kutyák feladatait. Ezt követően repülőgépeket és különböző katonai eszközöket tekinthettek meg, valamint dinamikus bemutatókat is láthattak. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok a gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
8: 150 hivatásos tűzoltóság, 47 önkormányzati tűzoltóság és 216 önkéntes tűzoltóegyesület várja az érdeklődőket. A nap folyamán több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből láthatják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, és a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak. A gyerekek maguk is felpróbálhatják a tűzoltóknak a védőruhát, megnézhetik a sisakot, sőt, fel is ülhetnek az autókra.
7: Bács-Kiskun vármegyéből is több tűzoltóság csatlakozott a programhoz, többek között Kecskemét, Kiskun, Majsa, Kiskörös, Solt és Baja is. Rendőrnek adta ki magát egy férfi és egy nő Kecskemét belvárosában, majd halálosan megfenyegetve raboltak ki 2 fiatalt, adta hírül a rendőrség. A vádirat szerint az elkövetők igazoltatást színleltek, elkérték a fiatalok iratait, majd pénzt és cigarettát követeltek tőlük. Miután a sértettek azt mondták, hogy nincs náluk semmi, a férfi a nyakláncaikat és test ékszereiket követelte, azzal fenyegetőzve, hogy megöli őket. A 2 fiatal végül átadta értékeit, majd elmenekültek és segítséget kértek. A rendőrök rövid időn belül elfogták a párost, az ellopott tárgyak pedig hiánytalanul visszakerültek a tulajdonosokhoz. A bíróság a férfit jogerősen 6 év börtönre, társát pedig felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. Gyakrabban zavarhatják ma felhők a napsütést és napközben, valamint a kora esti és az esti órákban helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet a térségben napközben 23 és 31 fok között alakul. Holnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedett a gomoly felhőzet, és lehetnek záporok, zivatarok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Folytatódik a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel, mi

0: Kellemes szombat délutánt kívánunk a legfrissebb és leglendületesebb ritmusok kíséretében Kecskemétnek, Nagykőrösnek, Csongrádnak és az internetes hallgatóknak is. Kormos Zsolt vagyok, ez a Rádió 1 Gong és a Daily Mix. Továbbra is várjuk a nyerni szeretnék üzeneteket SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számon, és nem kell túl variálni a dolgot. A fületek legyen a rádión, a telefon meg a kézben. Mutatom a feladványunkat, ha tudjátok mi a megfejtés, már küldhetitek is az üzenetet.
1: A fáról esik leveleket, ossuvanyaka és pöttyös.
0: Ez nekem leginkább valami állathoz hasonlított. Lássuk, ki viszi el a 20 000 forintos Lego csomagot és a HMM csoki cukormentes kényeztetését. Nem sokára jön Sportbulvár érdekességünk a BL döntős sztárfocisták budapesti luxus igényeiről. Addig is toljuk fel a potmétereket, indul Taylor Swift igazi mai slágere, az Opel Light.

0: Itt a Rádió egy gong és a Daily Mix. A nemzetközi sztárvilág és a zöld gyep zsenieinek élete tele van meghökkentő titkokkal. A ma esti budapesti PSG, Arsenal bajnokok ligája döntő előtt pedig a legfrissebb pletykák szerint a játékosok egészen egyedi kívánságlistákkal fordultak a magyar luxus szállodák személyzetéhez. A brit és francia bulvárlapok beszámolói szerint a Puskás arénába érkező sztárfocisták a mindennapi kényelem terén semmit sem bíznak a véletlenre. A pletykák szerint a Paris Saint-Germain egyik legértékesebb csatára külön kéréssel fordult a budapesti hotel menedzsmentjéhez. Kizárólag olyan ásványvizet hajlandó fogyasztani, amelyet egy speciális francia forrásból jéghidegen szállítottak a szobájába, a párnáit pedig organikus selyemből kellett biztosítani a pihentető alvás érdekében. Eközben az Arsenal házatájáról olyan hírek szivárogtak ki, hogy az edzői stáb teljes sötétséget és hangszigetelést rendelt el a játékosok szintjén. Sőt, a futballisták saját szakácsa külön ellenőrizte a magyar beszállítók összes zöldségét és húsáruját a konyhán. Állítólag a babonák is felerősödtek, az egyik középpályás ragaszkodott hozzá, hogy a szállodai szobájának száma megegyezzen a messz számával, különben nem lép pályára a döntőben. A sztárjátékosok igényei tehát alaposan feladták a leckét a személyzetnek, de ma este 6 órától a pályán már csak a tiszta futball fog számítani. Ha viszont a méregdrága luxus hóbortok helyett inkább a valódi családi örömöket gyűjtenétek a hétvégén, akkor jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Főleg akkor, ha sikerül kitalálnotok, hogy miről beszél ez a kisgyermek.
1: A fáról esik leveleket, ossuanyakat.
0: A további információkat csak annak mutatom meg, akit visszahívok. A fődíjunkat 5 óra előtt fogjuk kisorsolni. Egy 20.000 forintos Lego csomagot és egy 20.000 forintos csoki csomagot lehet majd nyerni 5 óra előtt. Jöhet a Daily Mix következő igazi mai slágere, Szigala és a

Itt a Rádió 1 Gong, a Daily Mix második órájának felénél tartunk. Ma az esti órákban gyakran megnövekedhet a felhőzet, és a térségben néhol záporok és zivatarok is kialakulhatnak a vonuló hidegfront miatt. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lökésekkel kíséri a délutáni 24 fokos maximumokat. Holnap a gyermeknapon a napos időszakok mellett erőteljesebb lesz a komoly felhőképződés, de a hevesebb, jégesővel kísért zivatarok főként a Dunántúlt érintik majd. Nálunk a füllet melegben 30 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Hétfőn aztán egy markánsabb front miatt sokfelé kell záporokra, zivatarra készülni, északnyugaton viharos széllel és 29 fokos értékekkel. Nem sokára útinformációk érkeznek, a Daily Mix Ray Daltonnal folytatódik. Ez a Do It Again.

híreket. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajos Mizse között felújítják a hidat. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, a forgalmat sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják. Budapest felé napközben ráadásul átépítik a terelést, emiatt időszakosan a külső és a belső sávot is lezárhatják a munkagépek. 141-es főúton, Ceglédnél és Nyársapát közelében kulturális rendezvény miatt továbbra is sávlezárásra kell készülni a nap folyamán. A budapesti oldalon a hídmunkák miatt a délutáni órákban torlódás alakulhat ki, így aki teheti, az 5-ös főút felé kerüljön. Jó utat kíván a Rádió 1 Gong, a Daily Mixben érkezik Alex Warren és az Ordinary.

0: Kovács Gergő.
1: Rádió egy gong, Kormos Zsolt vagyok. Szia Gergő.
0: Szia, szia.
1: Szerettek-e legózni otthon a gyerekekkel?
0: Igen, gyerekeim nagyon szeretnek.
1: Akkor nincs más hátra, mint előre. Mutatom a feladványunkat, ha sikerül kitalálni, miről is beszél ez a kisgyermek, akkor te is bekerülsz a sorsolásba, és lesz esélyetek, hogy megnyerjétek. Nem is szaporítom tovább a szót, mutatom a feladványt.
2: A fáról esik leveleket, ossuvanyaka és pöttyös.
1: Mi lehet ez?
0: Minden bizonnyal a zsiráf lesz.
1: Ez minden bizonnyal a zsiráf. Teli találat. Bekerültél a fődíj sorsolásba 5 óra előtt. Fogjuk sorsolni a fődíjunkat, legyél telefon és rádió közelben.
0: Figyelni fogom, köszönöm szépen.
1: Izgulnak-e már a srácok?
0: Igen, igen, már a hét közepén egyszer bekerültünk.
1: Aha.
0: De akkor nem nyertünk aznap.
1: És ezzel véget ért a mai Daily Mix is. A következő órában indul a Mozaik, ahol bemutatkozik a Neumann Student Team elképesztő újdonsága. Kiderül, hogyan építettek a hallgatók egy valódi formula versenyautót, amivel többek között a Hungaroring aszfaltját is felgyújtják majd nyáron. Erről Fodor Bence Olivér csapatkapitánnyal beszélget Vizi Zalán. A következő órában tehát. A Mozaik Loyal és a Get Lucky-val indul. A nyerni szeretnék üzeneteket 3 óra után várjuk legközelebb.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Gyerekszáj. A rádió egy gongon.
2: Ő a fákról szokott hullani ősszel.
1: Egy közismert dolog a gyerekek nyelvén. Ha kitalálod, Lego nyereményekre, finom, cukormentes csoki csomagokra, vagy akár gyerektábor belépőre is számíthatsz új játékunkban. Gyerekszáj a rádió egy gongon. A VR Expert gyerektábor.

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
4: Ez itt Texas, drágám.
3: Új föld.
5: Jó lesz itt élni, nem igaz?
4: Majd teszünk róla.
3: Új ellenfelek.
6: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
3: Új szabályok.
7: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
8: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
5: A béke még odébb van.
3: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
9: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kiló áfonya csomagja csak 2999 forint, az 5 darabos banánfűr pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri.
10: Gyereknap csoki nélkül.
11: Na, ezt mi sem gondoltuk komolyan.
10: Május 31-én egy gyereknapi csoki vásár a HMMMM csoki gyárnál.
11: Kukkancs be a gyárba, pattanj az ugrálóvárba, vagy nevezd be a palacsinta evőversenyre.
10: Lesznek kóstolók, nyeremények, akciós csokik és sok édes meglepetés. Részletek a HMMMM csoki Facebook oldalán.
11: Ez már csoki.
12: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
13: Attrakció! Óriási attrakció! Gyereknapon a Malom Központban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malom Központban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
14: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogasson hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
15: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
16: Persze! Vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrusmix, erdei gyümölcs és narancsízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
17: Egyre több panasz érkezik az agresszív kéregetőkre. Rengeteg magyar településre kerülhetett azbesztel szennyezett kőzúzalék. Emléktáblát avattak második Rákóczi Ferenc tiszteletére Kecskeméten. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Egyre többen számolnak be kellemetlen vagy fenyegető utcai helyzetekről, amikor agresszív kéregetők zaklatják a járókelőket. A közösségi oldalakon több olyan eset is megjelent, amikor főként fiatalokat vagy egyedül közlekedő embereket szólítottak meg erőszakosan buszmegállókban, üzletek és bevásárlóközpontok közelében, számolt be róla a Vármegyei Lap. Egy kecskeméti szülő például arról írt, hogy középiskolás lányát egy férfi követelőző módon próbálta pénzadásra rávenni egy fagyizó előtt. A szakemberek szerint ilyen helyzetben a legfontosabb a nyugodt, de határozott fellépés, valamint az, hogy az érintettek ne maradjanak egyedül a konfliktusban. Késmárki Csaba küzdősport oktató szerint kerülni kell az agresszív reakciót. Ha a helyzet fenyegetővé válik, akkor a rendőrség, a közterületfelügyelet vagy a polgárőrség segítségét is kérhetik a járókelők. Rengeteg magyar településre kerülhetett azbesztel szennyezett kőzúzalék az osztrák bányákból. Leginkább a nyugat-magyarországi régió érintett, de az ország más területeire is juthatott veszélyes anyag. Ahol ilyen kőzúzalékot találtak, ott be kell tartani néhány szabályt, mondta rádiónknak Ágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnöke.
18: Minél kevesebb gépjármű járjon ezeken az utakon, minél lassabban a kiporzás meggátlására a felületnek a nedvesítését lehet alkalmazni, hogyha kisebb felületekről van szó, letakarja. Szellőztetést is az érintett helyeken jó lenne a minimálisra csökkenteni. A cipőnket vegyük le a bejárat előtt. A legfontosabb, hogy ne kezdje el házilag eltávolítani. Ez nagyon fontos, mert hogyha ez az anyag úgymond nyugalomban van, akkor csak nagyon minimálisan porzik ki.
17: Második Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából avattak emléktáblát a héten a kecskeméti Magyar Képtárban. Az ünnepségen a résztvevők a szabadságharc vezér alakjára és a magyar történelem egyik legismertebb fejedelmére emlékeztek, írja a híres.hu. Az ünnepség végén a résztvevők közösen tisztelegtek Második Rákóczi Ferenc emléke előtt, akit ma is a szabadság és a nemzeti összetartozás jelképének tartanak. Gyakrabban zavarhatják ma felhők a napsütést, és napközben, valamint a kora este és az esti órákban helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet a térségben napközben 23 és 31 fok között alakul. Holnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedett a gomoly felhőzet, és lehetnek záporok, zivatarok.
19: A műsort a Red Honbau kézházai támogatják. www.redhonbau.hu.
1: Mozaik. A Rádió egy gong magazin műsora. Minden szombaton és vasárnap 14 órától.
20: Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger, megyén Vízi Zalán vagyok, és Mozaik című magazin műsorunk kezdődik, így 2026. május 30-án, szombaton 14 óra 3 perckor. Mai műsorunkban értékelni fogjuk az SG Kecskemét futcálcsapat szezonját, bemutatjuk a Kecskeméti Egyetem formula versenyautóját, illetve arról is szó lesz, hogy mit tesz a város a megszaporodott galambokkal, és hát ahol sok a galambot, sok a galamb ürülék is, de erre is van megoldás a Kecskemétnek. Hogy micsoda, az nem sokára kiderül, tartsatok velünk.
1: Ez a Rádió egy gong.
21: Ahol csak igazi mai sláger megy.
22: Csak igazi mai sláger megy.

0: Itt van velünk a stúdióban Kós Károly, az SG Kecskemét férfi futszál csapatának a vezetőedzője. Üdvözöllek, szia!
1: Én is üdvözöllek, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
0: Ahogyan azt itt az elmúlt napokban, hetekben megszokhatták a kedves, vagy megszokhattátok, kedves hallgatók, beszámolunk itt a kecskeméti sportcsapatok szezonjairól, hiszen véget értek az idények, és mindenhol tudunk már évet értékelni, szezont értékelni, ezt fogjuk megtenni most a kecskeméti futszálosok szezonjával is. Összességében így általánosan hogyan értékelni, de mögöttünk hagyott idényt, ha valaki nem tudná, az alsóházban listavezetőként zártatok, ez azt jelenti, hogy a bajnokságban végül hetedik helyen zárt a Kecskemét, és a Magyar Kupában is ott volt a legjobb négy között.
1: Összességében elégedettek lehetünk az eredménnyel, annak fényében, hogy ahogy ugye a tavalyi nyáron a keret átalakuláson ment keresztül, és ami bizonytalanság körbelengte a csapat kialakítást is, összességében azt gondolom, hogy tényleg elégedett lehet a klub, meg elégedett lehetek én is, viszont azért némi hiányérzetem mégis van, hiszen nagyon-nagyon pici hiányzott azon, hogy a küszöböt átlépve akár a legjobb hatba tudjunk végezni, illetve a Final Four-ról pedig, hogy a döntőbe bejusson a csapat.
0: Beszéljünk erről az utóbbiról, mert a legutóbb, amikor nálunk jártál, akkor éppen a Magyar Kupa elődöntőre készült a Kecskemét, és hát bizony ez egy nagyon emlékezetes mérkőzésre sikeredett, a bajnoki döntőbe bejutott Újpest ellen. Végül alul maradt a Kecskemét, de hát nagyon érdekes körülmények között hogyan élted meg azt a mérkőzést?
1: Felemelő érzés volt egyrészt részt venni és ott lenni a Final Four-ba. Ugye eddig nekem edzőként erre nem nagyon volt lehetőségem, a klub pedig egyszer tudott a legjobb négy közé kerülni. Szóval egy ünnep volt számunkra, úgy is éltük meg, és szerintem mindenkivel dolgozott a bizonyítási vágy, hiszen ahogy az előbb is említettem, azért az alsóházi szereplés után ez az egy lehetőségünk volt arra, hogy megmutassuk azt, hogy jobb csapat vagyunk, mint esetleg a hetedik helyezett csapat. És hát egy tényleg azt gondolom, hogy a futszál minden szépségét fölvonultatta az a mérkőzés. Nagyon keserű a pirula, hiszen azért többször vezettünk, több góllal is vezettünk, és a végén büntetőkkel buktuk el. Úgyhogy a mai napig igazából egy nagyon jó emlék, mondom még egyszer, egy izgalmas, fordulatos mérkőzés volt. Szurkolói szemmel még mai nap is emlegetik, hogy az év mérkőzése volt. Viszont mivel nem mi lettünk a győztesek, és nem mi jutottunk tovább, így azért keserű a pirula.
0: A büntető párbajban ritkán dől el, én azt gondolom, futszál mérkőzés, vagy nem nagyon emlékszem. Erre persze nyilván nagypályás fociból többet lát az ember, de azért ez így tényleg különlegesre sikeredett. Utána már ráfordultatok itt a szezon zárásra. Végül azzal, hogy a hetedik helyen zártatok, azzal, és hogy milyen mérleggel, tehát a 10 alsóházi mérkőzésből 9-et megnyertetek, azzal akkor szintén elégedettek lehettetek.
1: Abszolút. Az igazság, hogy ugye nagyon sokszor át kellett értékelni az évet, és nagyon sokszor új célokat kellett kitűzni, hiszen az elején nem úgy alakult a bajnokság kezdete, hogy elterveztük. Én ilyen 5-5-6-6 meccsre osztottam az alapszakaszt, hiszen 22 meccsünk volt az alapszakaszban, és az első 5 mérkőzés alapján 6 pontot szereztünk, a második 5 mérkőzés alapján 6 pontot szereztünk, és ez sajnos megalapozta azt, hogy nagyon-nagyon kellett az utolsó 12 mérkőzésen pontokat gyűjtögetni ahhoz, hogy a felsőházba be tudj kerülni. Ez végül is ugye nem sikerült, és akkor megint új célokat kellett a srácok elé tenni, és megfogalmazni azért, hogy az alsóházat is kellő komolysággal vegyük, hiszen azért az látszott, hogy kiesési gondjaink nem lesznek. Úgyhogy innentől kezdve tényleg az volt a cél, hogy megnyerjük az alsóházat. Ez sikerült is, és abba bíztam, de sajnos az utolsó mérkőzésen ez nem jött össze, hogy esetleg egy 10-10-es mutatóval tudjuk zárni az alapszakaszt. Ugye 9 győzelem lett, és ez az egy vereség a végén csúszott be, Visszanéztem egyébként, hogy mióta ez a lebonyolítási rendszer van, akár a felsőházban, akár az alsóházban volt egy csapat, aki esetleg 10/10-es mutatóval rendelkezett, nem volt. 9/10-essel rendelkezett a Nyírvártól a 23-as-24-es idényben. Szerettük volna ezt a csúcsot megdönteni, de sajnos így az utolsó mérkőzésen ez elúszott.
0: Ugye említetted ezt a rekordot, amely végül nem jött össze, de hát a 10/9 is a győzelmek számát illetően nagyon jól hangzik az alsóházban. A motivációt fenntartani mennyire volt nehéz, mennyire volt edzői kihívás azok után, hogy az alsóházba került a csapat, és nem sikerült a felsőházba jutni?
1: Előbb is említettem, hogy ahhoz, hogy a motivációt fönn tudjuk tartani, új célokat kellett megfogalmazni. Itt ebben az esetben segítség volt ez a Final Four, hiszen május első hétvégén került megrendezésre, és ugye februárban elkezdődtek az alsóházi küzdelmek. Szóval egyfelől ez megsegítette a motivációt, hiszen azt azért tudatosítottuk a stábbal együtt a játékosok felé, hogy pusztán az alsóházi mérkőzések nem fognak bennünket fölkészíteni az Újpest elleni mérkőzésre, és ezért több energiát és többet kell áldozni a hétköznapokban. Szerencsére a játékosok fogékonyak voltak erre, és mivel jól indult az alsóház, azt gondolom az is megkönnyítette a motivációt, hiszen egyértelmű, hogy mindenki győzni szeretne, és ahogy mentünk bele az alsóházba, és jöttek sorba a győzelmek, azt gondolom, hogy így egyre könnyebb volt azt a részét elérni, hogy a következő mérkőzésre is ugyanúgy készüljünk, ahogy az eddigiekre is, és gyakorlatilag onnantól kezdve tényleg azt éreztem a játékosokon, hogy őket is elkezdte érdekelni ez, hogy akkor hogy tudnánk csúcsot dönteni.
0: Innen folytatjuk már is a műsorunkat Kós Károllyal, az SG Kecskemét futsal vezetőedzőjével.
2: Nincs megállás. Itt csak igazi mai sláger megy. Rádió

0: oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk Kós Károly, az SG Kecskemét férfi futsal csapat vezetőedzője, és arról beszélgetünk, hogy a 7. helyen zárta a szezont a csapat, ugye egyfajta évértékelőt tartunk, az alsóházban 10 meccsből 9 győzelmet arattatok. Ha kiindulunk ebből a mutatóból, illetve hogyha kiindulunk abból, hogy milyen mérkőzést játszottatok az Újpesttel, ugye a Magyar Kupa elődöntőjében mindenki az év mérkőzésének emlegeti azt, ahol végül büntető párbajban maradtatok alul, akkor jól érzem, illetve kijelenthetjük, hogy nem feltétlenül csak a 7. legjobb csapat ma Magyarországon az SG Kecskemét a férfi futsal mezőnyében?
2: Én azt gondolom, hogy ez így van, és alapvetően, ha visszagondolunk, és megnézzük a játékosok névsorát, akkor akár csalódást kelthető, vagy keltető is ez az eredmény. Viszont nem mennék ez az mellett, hogy a nyáron ugye abszolút olyan helyzetbe került a klub, ahol igazából a játékos kiválasztás az nem is rajtunk múlott, hanem a lehetőségeinket néztük meg, és az alapján sikerült ide csábítani játékosokat, hiszen az a tavaly év végén ugye egyéb okok miatt, de 5-6 játékos elhagyta a klubot, őket pótolni kellett, szűk a piac, nem biztos, hogy az alapján tudtál pótolni játékost, ami játékos erősségei és esetleg az elmenő játékosoknak a poszt pótlása lett volna. Úgyhogy miután sikerült leigazolni ezeket a játékosokat, utána tudtuk elkezdeni a fölkészülést, és most is azt gondolom, hogy a legnagyobb problémát az ősszel az jelentette, és az eredményeinken is látszik, ahogy említettem is, az első 10 forduló nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, hogy fókuszban volt az EB-re készülés válogatott szempontjából, és gyakorlatilag a játékosoknak csak a hátát láttuk folyamatosan edzőtáborba, kiedzőtáborba be, Kosztarikától kezdve Franciaországig jó néhány helyen jártak, hogy fölkészüljenek tisztességgel az Európa-bajnokságra, és én azt gondolom, hogy ha nem erre szeretném fogni azt, hogy végül is az alsóházba kötöttünk ki, de az, ami számomra fontos, hogy meghozza a közösség erejét, az, hogy együtt vagyunk, együtt készülünk, hogy elkezdjük megismerni egymást, egymás gondolatait. Azt az 5-10%-ot, ami megjött tavasszal, ezt hiányoltam az ősszel, és ha más nem, de arra elég lett volna az az 5-10%, hogyha belegondolunk, hogy szereztünk 30 pontot az alapszakasz végén, és ha csak 10%-ról beszélek, az 3 pont, azzal 4. helyen végeztünk volna a felsőházban, hogyha pedig csak 5%-ról beszélek, akkor is biztos felsőházas résztvevők vagyunk. És ez megjött tavasszal, hogy az amikor kimarad egy zicser az ellenfél részéről, vagy ki tudjuk segíteni egymást, vagy a másik oldalon meg bepattan olyan szituációban, ami elmaradt. Szóval ezt hozta meg azt gondolom a tavasz. Így kijelenthető az, hogy ez a csapat szerintem többre volt hivatott, mint a 7. hely.
1: Mi lesz a csapatnak a közeljövője? Tehát most pihenés, most nyári szünet?
2: Hát a közeljövője az elsősorban a már a következő év keretének a kialakítása. Ugye annyira, a tavalyi év annyira bizonytalan volt részünkről, tehát maga az indulási oldalról beszélek, tehát arról, hogy egyáltalán tudjuk-e vállalni az NB1-et, hiszen, mint mondtam, nagyon sok játékos távozott, és a lehetőségeink pedig szűkösek voltak. Ezért ha jól tudom, akkor a klub igazából szinte majdnem mindenkivel egy, maximum 2 éves szerződést kötött, és azok a játékosok, akik itt maradtak, nekik lejár a szerződésük, szóval megint ugyanott vagyunk, hogy csapatot kell építeni, és meg kell egyezni a játékosokkal. Az már kijelenthető, hogy a Kovács Ádám, a Bencsik Roland és a Fekete Márk, ők már biztosan távoznak a klubtól, és folyamatosan megy a tárgyalás a többi játékossal is, úgyhogy elképzelhető, hogy lesznek még távozó játékosok. Az ő pótlásuk, ahogy mindig visszakanyarodok, de nem szabad elmenni az mellett, hogy borzasztó nehéz lesz az ő pótlásuk, hiszen azért a Fekete Márk és a Bencsik Roli stabil válogatott játékosok kint jártak az Európa-bajnokságon. Kovács Ádám utánpótlás válogatott játékos volt, szóval értékes játékosok fognak elmenni, és az ő pótlásuk azért nem kis feladat lesz.
1: Az indulás viszont kérdéses most is, ugye a tavalyi évben, mint mondtad, ez is kérdés volt, most ezzel kapcsolatban vannak a kérdések, vagy ott lesz az NB1-ben jövőre is az SG Kecskemét?
2: Hát a klub részéről én azt gondolom, hogy a legfontosabb a szándék, és szeretnénk természetesen folytatni és az NB1-be szerepeltetni a felnőtt csapatot. Ugye jövőre lesz 10 éve, hogy NB1-s bajnokságban elkezdett részt venni a Skorgól. Nagyon-nagyon bízom és nagyon reménykedem abból, hogy sikerül a feltételeket megteremteni, és NB1-be tudjuk folytatni. Viszont azt lehet látni, hogy jelen pillanatban a sportéletben borzasztó nagy a bizonytalanság, nem csak a futszál, futball, hanem a sport minden területén. Úgyhogy gyakorlatilag várjuk azt, hogy a jelenlegi helyzetben az MLS részéről milyen állásfoglalás fog jönni az NB1-es csapatok felé. Addig nagyon-nagyon nehéz tervezni a jövővel kapcsolatban, de mondom még egyszer, a klub részéről egyértelmű, hogy szeretném folytatni és az NB1-be részt venni. Hozzáteszem, hogy azért is tartom ezt én személy szerint nagyon-nagyon fontosnak, hiszen a tavalyi évben az utánpótlás felé fordulva kiskorosztályokkal is elkezdtük a futszál képzést, és lehet látni, hogy mennyi gyermeket érdekel ez a sportág, lehet látni azt, hogy a gyerekek mennyire fölnéztek az itt játszó játékosokra. Szóval nagyon-nagyon bízom benne, hogy tudunk adni nekik is egy jövőképet, hogy van kifutása a futszálnak, és érdemes beletenni a munkát, úgyhogy továbbra is cél az NB1.
1: Zárszóként, ha így hosszú távú célkitűzést meg lehet egyáltalán ebben a bizonytalan helyzetben fogalmazni, akkor mit tudnál így a klub szempontjából amellett, hogy ugye jövőre lesz 10 éves, tehát egy jubileumi idényre is készülhet az SG Kecskemét?
2: Tényleg a legfontosabb az, hogy stabilizálódjon a klub helyzete Kecskeméten. Azt lehet látni, hogy egyre több, ahogy említettem is, több játékos fordul a futszál felé. Talán erre azt gondolom, hogy egy kis segítsége volt az EB szereplés is, és én abba bízom, ha hosszú távú célt lehetne megfogalmazni, hogy az átalakulás azt esetleg meghozhatja azt az eredményt, hogy sikerül olyan játékosokat is beintegrálni a futszál világába, akik esetleg eddig a nagypályán pallérozottak. Most jelen pillanatban én ezt tapasztalom, hogy megszólítva játékosokat, szívesen jönnek és vesznek részt edzéseken, és ez alapján pedig esetleg nekünk is van lehetőségünk játékos kiválasztásra, még akkor is, hogyha nem futszál alapokkal rendelkezik. Ezt azért tartom fontosnak, hogy elkezdjük, mert ahogy említettem, egy ilyen szezon vége, következő szezon előtti keret kialakításnál nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak a klubok, hiszen körülbelül egy olyan 20 játékos az, aki forog szinte magas szinten az NB1-ben, és esetleg a klubok folyamatosan ajánlatokkal bombázzák őket, illetve az EB után bízom benne, hogy jó néhány játékos ugye külföldre ki tud szerződni. A saját példánk ugye a Kajtár Matyi, horvátországi légióskodása, de most is tudom azt például, hogy a Hatházi Veszprémből Lengyelországba tart, a Suscsák Máté, aki nálunk játszott most az Újpesttel döntőben van, Lengyelországba tart, és tudom azt is, hogy a mi játékosunknak, mondjuk egy Rutai Balázsnak, vagy egy Fekete Márknak is van külföldi ajánlata. Szóval ezért volna jó minél több fiatalt beintegrálni a sportágba, hogy egy kicsit fölfrissüljön ez a mezőny, és ha a sportág jövőjét nézve, válogatott szinten is jöjjenek újabb tehetségek.
1: ehhez természetesen, mármint a csapatépítéséhez sok sikert kívánunk, az idei idényhez pedig akkor gratulálatunk, mert elmondtad, hogy elégedettek lehettek az eredménnyel. Köszönöm szépen az évértékelőt.
2: Én is köszönöm.
1: Kós Károlyt hallottátok, tehát az SG Kecskemét férfi futsalcsapat vezetőedzőjét az elmúlt percekben.
0: Igazi mai slágerek. Változatosan. Ez a Rádió egy gong. Csak igazi mai sláger.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk magazin műsorunkat, és izgalmas feladatba vágtak bele szeptemberben a Kecskeméti Neumann János Egyetem hallgatói. Akkor álltak neki egy formula jellegű versenyautó tervezésének, majd meg is építették ezt. A fantasztikus versenyautót a Neumann Formula Student Team szerda este leplezte le a kampusz tetőteraszán. Ezzel az autóval többek között a Hungaroringen is versenyezni fognak majd a nyáron, de ne szaladjunk ennyire előre. Először is hallgassuk meg a Neumann Formula Student Team csapatkapitányát, Fodor Bence Olivért, hogy a csapatuk lényegében miről is szól.
2: Neumann Formula Student Team. Így indultunk tavalyi szezonba. Lett ez a névváltoztatás, előtte KFO motorsportként futottunk 2012 óta.
1: Miért vagy ennek a csapatnak a tagja, illetve mit kell tudnunk erről a csapatról, mi a célkitűzésetek, hogyan zajlik a mindennapjai egy olyan hallgatónak, aki ennek a csapatnak a részese?
2: Én is azért csatlakoztam ez a csapathoz egyébként, hogy valami plusz legyen nekem itt az egyetem mellett. Tehát szerintem nagyon fontos az, amikor valaki végezés lesz egy diplomája, akkor azért el tudja azt mondani, hogy őt még egy ilyen formulaszűen csapatban is részt vett, és komoly eredményeket esetleg elért. Tehát szerintem ez nagyon fontos az, hogy később a munkaerőpiacon sokkal jobban helyt tudunk állni majd egy ilyesfajta tapasztalat, és szerintem sok mindenki más is a csapatunkban ezt ugyanezt el tudja mondani, hogy ő emiatt csatlakozott ide.
1: Hányan vagytok most jelen pillanatban?
2: Most jelen pillanatban 60-an, egyébként a szezont 20-an kezdtük meg, de pont előző évben teljesen újra szerveződtünk, és ennek úgymond a sikerességét ez is mutatja, hogy most jelenleg 60 fő áll rendelkezésünkre.
1: És most még itt egy leleplezetlen autót látunk. Nem sokára majd leleplezitek az új versenyautótokat. Mit kell erről tudni?
2: Ez egy 250 kilós, 100 lóerős Formula Student versenyautó. Lényegében a Formula Student az egy olyan versenysorozat, ahol nemzetközi versenyek vannak, és egyetemi hallgatók építenek formula típusú járműveket, és ezzel vesznek részt különböző nemzetközi versenyeken. Úgyhogy ez a versenysorozat, és erre építettünk mi egy teljesen egyedi tervezési autót. Úgy mondanám, hogy a 90%-át azt mi terveztük, és mi gyártattuk cégekkel.
1: Mit tud ez az autó? Hogyan mutatnád be a paraméterei, a teljesítményét, tehát hogy mit tud ez az autó?
2: Hát én úgy mondanám, hogy egyébként ezt szokott lenni olyan rendezvényünk minden évben, ahol a szponzoroknak tartunk egy olyan rendezvényt, ahol ők is kipróbálják az autót. Szerintem ezt ők tudnák elmondani a legjobban, hogy milyen érzés az, amikor belülnek egy ilyen könnyű és ilyen nagy teljesítmény, tehát egy 100 lóerős autó, amikor ilyenkor belülnek, akkor ezt ők tudják leginkább elmondani, hogy milyen érzés ebbe ülni.
1: Mennyivel tud menni, illetve kik vezetik? Tehát itt gondolom nem ültök be, és akkor mentek ki a forgalomba, tehát mi ennek az autónak a sorsa?
2: Természetesen, tehát ezekkel mostani nyáron rendezési Formula Student versenyekkel fogunk részt venni. Az első az a Zalaegerszegből lesz az FS Easter verseny, a másik a Red Bull Ringen a FS Austria, a harmadik pedig a zárásként a Hungaroringen fogunk részt venni az FS East versenyen, és ez az autó egyébként egy olyan 180-nal tud menni, de nem használjuk ki a végsebességet, mert olyan úgy vannak képítve a pályák direkt, hogy maga a menet dinamikáját vizsgálják folyamatosan az autónak.
1: Ki vezeti ezt az autót? Tehát van profi autóversenyzőtök?
2: Egyébként szerintem ez a legizgalmasabb ebbe az egész Formula Studentbe, hogy itt nem profi versenyzők vezetik az autót, hanem magunk közül választunk ki 2-3-4 embert, akik ezeket egy adott verseny vezetni fogják.
1: Hogyan néz ki egy ilyen verseny hétvége? Milyen hasonlóságot vélhetnek felfedezni azok, akik mondjuk a Forma 1-ben jártasak?
2: Egyébként szerintem nagyon érdekes ez az egész, mert itt a Formula Studentben külön vannak osztva, tehát vannak statikus és dinamikus versenyszámok. Statikus versenyszámoknál például kell egy fiktív biznisztervet kitalálnunk, azt előadni. A csapatnak az adott évi költségvetését is elő kell adnunk, illetve a bíráknak meg be kell mutatnunk azt, hogy mit miért terveztünk az autón. Tehát ez más versenysorozatokban nem szokott jelen lenni, hogy ezt nekünk dokumentálni kell és elő is adnunk. De természetesen vannak dinamikus versenyszámaink is, ahol például az Endurance a fő versenyszámunk, ott 22 km-t kell megtenni, 11 km-nél pilótacsere, de nézik az egyik versenyszámnál a menet dinamikáját is az autón, illetve a gyorsulását is külön.
1: Vannak konkrét versenyek is, amikor van, nem tudom én, időmérő és utána egy futam?
2: Igen, igen, viszont ez nagyon fontos megemlíteni, ez kerék-kerékkel nem versenyzik egymással a különböző autók, ez egy teljesen egyedülállóan, és ez azért is van, mert tényleg leginkább a menet dinamikáját nézik, és így az időket hasonlítják össze, és az alapján rangsorolják a csapatokat később.
1: Mennyi idő alatt készült el ez az autó, mikor álltatok neki ennek a tervezésének, illetve maga a folyamat az hogyan nézett ki, volt egy nulladik lépés, gondolom, egy tervezés, leültetek, megálmodtátok, és megépítettétek, és most itt van.
2: Szerintem egyébként egyébként ez is egy nagyon jó része ennek az egész csapatosnak, mivel meg tudja tapasztalni az ember, hogy hogyan működik ez nagyobb csapatokban is. Mert mi is azt a struktúrát próbáljuk követni, tehát szeptemberben mi megalkotunk egy koncepciót, miután megvan ez a koncepció, elkezdjük az autónak a tervezését. Ez a tervezési folyamat miután vége van, akkor tartunk egy úgymond design freeze eventet, ahol bemutatjuk ezt a csapatnak is, és a szponzorainknak ezt, amit mi alkottunk designba. Ezután elindul a gyártás, majd egy rollout esemény is, ahol bemutatjuk az autót, és ezután tesztelünk, és utána vannak a versenyek nyáron. És ez újra-újra évente történik, és mindig új autót kell építenünk minden egyes évben.
3: Ja, ajánljuk a hallgatóinknak, hogy nézzék meg ezt az autót látványosan, hogy miről is beszélgettünk, de mégis ha valaki most csak hallgatja ezt a beszélgetést, hogyan tudja elképzelni mondjuk egy Forma 1-es vagy Forma típusú autóhoz, versenyautóhoz képest dizájnjában ez az autó, ez miben hasonlít, hogyan írnád le nekik?
2: Úgy szoktunk általában beszélni róla, hogy egy Forma 1 és gokart keverék, mivel a kettő között van nagyjából nagyságban és teljesítményben is, tehát egyébként szinte mindenhogyan a kettő között van. Kinézetre nagyon hasonló, tényleg csak annyi a különbség, hogy kicsit kisebb.
3: Mondhatod, hogy lesz egy zalaegerszegi, lesz egy Rennburinges ausztriai vagy osztrák verseny, illetve lesz a Hungaroringen majd egy záró eseményetek, tehát így néz ki a nyári szünet, ez nyáron lesz, nyáron, és milyen célokkal vágtok neki akkor ennek a verseny szezonnak, verseny nyárnak?
2: Az a legfontosabb nálunk egyébként, mivel teljesen újra szerveződtünk, ahogy ezt említettem is, hogy nálunk most az elsődleges célok azok, hogy minden egyes versenyszámon végig menjünk. Tehát azért az Endurance versenyszám és a 22 kilométert kell megtenni, ez nagyon sok meghibásodás nélkül. Azért, és nekünk tényleg ez az elsődleges cél, hogy mindenem végig menjünk, és aztán reménykedünk a minél jobb eredményekben.
1: Innen is sok sikert kívánunk a kecskeméti egyetemistáknak ehhez a Formula Student versenyhez. Biztosan nagy élmény lesz többek között a Hungaroringen vagy a Red Bull Ringen versenyezni a saját maguk által tervezett és épített formula jellegű versenyautóval. Most zenélünk, majd innen folytatjuk magazin műsorunkat.

0: Folytatjuk magazinműsorunkat, és továbbra is a Kecskeméti Neumann János Egyetemmel foglalkozunk még pár percig. Nagyon fontos és jelentős nemzetközi konferenciát tartottak az egyetemen, és ezen a konferencián többek között előadást tartott egy neves kínai professzor is, de például Malajziából is érkezett vendégelőadó. Erről a konferenciáról, ennek a jelentőségéről és az egyetem nemzetközi esítéséről kérdeztük Kohi Habibot, a Neumann nemzetközi iroda vezetőjét.
1: Ugye már többek között veled is nagyon sokat beszélgettünk a Neumann János Egyetem nemzetközi esítéséről, ami főként hallgatótoborzást, integrációt, illetve egyetemi együttműködéseket foglalt magába. Majd egy olyan pillérre bővítjük ezt a támogatást, illetve ezt a tevékenységet, hogy a tudományos vonal és a funkcionális terület egy hidat képezve egymás közé. Szerveztünk egy olyan konferenciát, ami a tudományos előremozdítását segíti az itteni hallgatóknak, illetve a munkatársaknak is, egy olyan tématerületben, hogy hogyan tudunk jól publikálni, és hogyan tudjuk azokat az effortokat megmutatni, kiírni, és elérni azokat az indikátorokat, amik például egy nemzetközi rangsorhoz szükségesek.
2: Hogy áll ebben szerinted most jelenleg az egyetem? Azért a tudományos munkája az egyetemnek elég magas színvonalú. A fejlődés az miben kell, hogy megnyilvánuljon ilyen szempontból?
1: Így van, ezt meg tudom erősíteni, hogy a tudományos munka az kiemelkedő évről évre itt a Neumann János Egyetemen. A mostani konferenciának a célja, hogy olyan hazai és külföldi jó gyakorlatokat osszunk meg egymással, hogy a nemzetközi publikációs tevékenységünket hogyan tudjuk még nagyobb fordulatszámban kihasználni, hogyan tudjuk ezeket a kutatásokat jól publikálni, és olyan folyóiratokba elhelyezni ezeket a publikációkat, amik például indikátor elemei egy nemzetközi világranglistán való részvételének, ami ugye publikációs minimum számhoz van igazítva, és reménység szerint, hogyha ezeket a publikációs indikátorokat teljesítjük, akkor a jövőben például már egy Times Higher Education vagy egy QS rankingen és a World rankingen tudunk szerepelni.
2: Ugye százával jelennek meg a publikációk és a kecskeméti egyetemistáknak a szellemi termékei. Mégis példaszerűen meg tudnád-e fogalmazni azt, hogy milyen típusú publikációk, milyen típusú tudományos munkák valósulnak meg itt az egyetem berkein belül?
1: Én azt gondolom, hogy mind a három kar nagyon erős publikációs, illetve kutatási területbe is. A mérnök és informatikus karon ugye folyamatosak a publikációk az anyagtechnológiával, a járműtechnológiával, a lézervágással, és még sorolhatnám olyan hosszan azokat a területeket, amikben élen járnak a munkatársak. A kertészet és vidékfejlesztési karon szintén folynak vízgazdálkodási, illetve különböző agrárkutatási területek és ehhez kapcsolódó publikációk. A gazdaságtudományi karon pedig értelemszerűen a gazdasággal, a biztonságtudatossággal kapcsolatos kutatások, előadások és publikációk segítik előre az egyetemnek ezen mérőszámait.
2: És csak egy záró kérdés, kitől érdemes most szerinted a nemzetközi szintér szakértőjeként kérdezlek tanulni?
1: Szerintem mindenkitől érdemes tanulni, minél többet. A külföldi előadóink egyébként partner egyetemeinknek a képviselői. Van olyan egyetem, a kínai Chongqing Egyetemről érkezik az egyik vezető professzor, aki például top 3-as publikáló Kínában, szóval ő egy nagyon magas szaktekintély, de például a malajziai Inti Egyetemről is érkezett egy professzor, aki pedig a gazdaságtudományi területen alkot kiemelkedő publikációkat, illetve portugál és osztrák professzorok is csatlakoztak hozzánk olyan hivatkozási és publikációs számokkal, amik messze meghaladják az ember képzelő erejét.
0: Több ezer, tízezer hivatkozással rendelkező előadók tartottak beszámolókat a Kecskeméti Egyetemen. Ez azt jelenti, hogy az ő tudományos munkájukat ennyien hivatkozták, vitték tovább a világon. Nagyon komoly teljesítmény, amiből biztosan sokat tanulhattak a kecskeméti hallgatók és oktatók. Erről tehát az elmúlt percekben fontos információkat hallhattunk, viszont a mozaikkal másik témával megyünk tovább, de csak a zenét követően tartsatok velünk a folytatásban is.
3: Kizárólag a legnagyobbak.
4: Változatosan.
3: Rádió egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Nem csak Kecskeméten, országos szinten is problémát jelent a városba telepedő túlszaporodott galambállomány, ahol sok a galambot, sok a galambűrülék is. Ezek eltávolítására és a közterek megtisztítására új módszert dolgozott ki Kecskemét városa. Hogy hogyan tisztítják meg a főteret, az hamarosan kiderül, de előbb hallgassuk meg dr. Fekete Gábor alpolgármestert arról, hogy magát a galamb populációt hogyan tervezik csökkenteni Kecskeméten.
2: A galamb populáció nagyon elszaporodott a városba, ezt azért minden polgár érzékeli.

0: arra felé tartózkodnak, és utána természetesen az élbefogó csapdába elkapott galambok pedig galambászokhoz kerülnek. Ez a szakember szerint egy év múlva már érzékelni fogjuk a hatását, de itt azért 3 évbe kell gondolkozni, tehát egy 3 évben gondolkodunk, de elvileg a jövő évben itt már jelentősen érzékelhető lesz a változás. Emellett viszont a galambürüléket nem hagyjuk a főtéren, tehát új gép lesz beszerezve, ami egy erős nyomású, illetve forró vizet vele tisztítani a főteret, és ez meg is kezdtem a munkáját, úgyhogy gondolom, hogy így a kettő együtt egy hatékony fellépés lesz ezzel a problémánál.
1: Ahogyan Fekete Gábor alpolgármester is elmondta, nem csak a galamb populáció csökkentése a cél, hanem természetesen a város galamb ürüléktől való megtisztítása is prioritás, és erre új eszközöket is vásároltak. Erről már Boros Gábor, a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Ügyvezetője adott tájékoztatást rádiónknak.
2: Nagyon elszaporodott a galamb, nem csak Kecskemét, hanem az egész országban, úgyhogy muszáj volt valamit tenni, tehát egy fokozottabb tisztítási technológiát kell bevezetnünk. Ugye eddig is tisztítottuk egy hidegvizes nagy nyomású mosóval, ami 110 bár tudott, ezzel nem volt túl eredményes, úgyhogy ezért elnyitottunk gépbeszerzéseket. Az első gép az, amit már kiválasztottunk, ez már itt van és rendelkezésre áll. Ez önmagában egy teljesen önjáró berendezésre veszünk, igaz utánfutón van, tehát vontatni kell, de ez tudja, hogy viszi magával a vizet, egy 1000 liter vizet tud vinni magával, és 300 bár nyomást tud, és mindez 120 fokos maximális vízhőmérséklet mellett, tehát ezzel már eredményesen tudjuk takarítani a galamb ürüléket.
3: Ugye most a főtéren vagyunk, és itt láthatjuk, ahogyan zajlik ez a folyamat, de Kecskemét mely pontjain jelentősebb ez a probléma, és hol kell fellépni ezzel szemben, és hol lesznek láthatóak majd ezek a gépek és a takarítók?
2: Hát egész Kecskemét területén fel kell lépnünk, hisz ahol nagy fák vannak, ott mindent ott vannak a galambok, nagyon nagy létszámban vannak itt a galambok, tehát a galambpopuláció most az elmúlt években megtöbbszöröződött, és azt is látjuk, hogy évről évre szinte megduplázódik, úgyhogy mindenképpen az élvebefogást is elindította a város, tehát az is folyamatban van, tehát reméljük, hogy az egyetszám egy picit csökkenni fog, de ahol nagy fa van, ott mindenütt jelen vannak egész Kecskeméten, tehát ütemezetten elkészítettük az ütemtervet, és hétfőtől péntekig folyamatosan dolgozni fogunk. Most először ugye az egy géppel indulunk el, de várható a jövő héten a következő gép is itt lesz, és akkor két sorral el fogunk indulni mindenfelé takarítani. És természetesen nem csak az ütemterv szerint megyünk, hogyha valahonnan jelzés érkezik, hogy túl nagy mennyiségű galambürülék található, akkor ott is meg fogunk jelenni.
3: Ugye két ilyen eszközről van szó, az egyiket már itt láthatjuk, és a következő is munkába fog állni. Ezeknek a beszerzéséről mit tudhatunk, tehát miből valósult ez meg?
2: Ez fejlesztési pénzből, eredménytartalék terhére történik ezeknek a gépeknek a vásárlása, hisz mindenképpen a köztisztaságnak a biztosítása az egy nagyon fő feladatunk, tehát folyamatosan azért dolgozunk, hogy Kecskemét szebb, gyönyörűbb legyen és élhetőbb város. Ezek nem új gépek, használt piacon kerestünk olyan gépeket, amik megfizethetők és jó állapotúak. Szerencsére ez a gép 101 néhány üzemórát teljesített mindössze eddig. A másik gép, amit néztünk, azok 500 és 1000 üzemóra között vannak, de teljesen jó állapotban, tehát semmilyen sérülés és minden működik rajtuk, úgyhogy bízunk benne, hogy hosszú távon szolgálják Kecskemétet.
1: Boros Gábort, a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét hallottátok az elmúlt percekben. Ennyi fért bele a mai magazin műsorunkba. A Mozaikkal legközelebb holnap 14 és 15 óra között jelentkezem. Tartsatok velünk akkor is, illetve a folytatásban is. Vízi Zalánt hallottátok. Sziasztok!
4: Ez volt a Mozaik, a rádió egy gongon. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
5: Hi, I'm Ava Max.
4: Igazi mai slágermegy. Ez a Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A nyár már közeleg, akár kiserkélyed, akár nagykerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kg áfonya csomagja csak 2.999 forint, az 5 darabos banánfűr pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
5: Egésznapos gyermeknappal készülnek a családoknak Kecskeméten. A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza a kölcsönadott pénzét. Bűnmegelőzési napot tartottak középiskolásoknak Kiskunfélegyházán. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Színes programokkal várják a családokat vasárnap a Hunyadi Városi Gyermeknapon Kecskeméten. A rendezvénynek a Hunyadi Városi Közösségi Ház ad otthont, ahol reggeltől estig játékokkal, bemutatókkal és közös programokkal készülnek a szervezők, írja a hírös.hu. A nap zenés családi tornával indul, de lesz óriás buborék, só, hajfonás, arcfestés és kézműves foglalkozás is. A gyerekeket mesekuckó, ringató és hagyományőrző élményprogramok is várják, miközben a híres Rescue Team látványos bemutatót tart. A magyarok többsége nem tudja, hogyan szerezheti vissza a kölcsönadott pénzét. Ez derül ki a Magyar Országos Közjegyzői Kamara megbízásából készített friss felmérésből. Eszerint a megkérdezettek bizonytalanok például a pénz átadás igazolásában is. Hódosi Gábor közjegyző rádiónknak azt mondta, az a legbiztonságosabb, ha két fél szerződést köt, és azt ügyvéd vagy közjegyző okiratba is foglalja.
6: Mindenképpen foglalják írásba a létrejött kölcsönügyletet, ami tartalmazza legalább azt, hogy ki, kinek, mikor, milyen összegű pénzt adott kölcsönt, mekkora kamatra, milyen részletekben és milyen határidővel köteles az adós visszafizetni a kölcsön összegét ugye a jogosult számára. Javaslom azt, hogy bankszámláról bankszámlára, vagy legalább bankszámlára befizetéssel történik meg a kölcsönösszegének átadása.
5: Interaktív előadásokkal és érzékenyítő programokkal szerveztek bűnmegelőzési napot középiskolások számára Kiskunfélegyházán. A rendezvényt a Bács-Kiskun vármegyei megelőzési tanács és a helyi rendőrkapitányság tartotta a Móra Ferenc művelődési központban, írja a Félegyházi közlöny. A diákok a szenvedélybetegek és a függőségek veszélyeiről hallhattak előadásokat, valamint interaktív foglalkozásokon is részt vehettek. A program részeként a Rév Színház egy olyan darabot mutatott be, amely a fiatalok nyelvén beszélt az alkoholfüggőség kialakulásáról és következményeiről. Átmenetileg megnövekszik, aztán később csökken a felhőzet észak felől, de egész nap sok lesz a felhő felettünk, elvétve előfordulhat majd kisebb zápor, zivatar, és viharossá is fokozódhat a szél. A hőmérséklet a térségben napközben 25 és 31 fok között alakul. Holnap a csapadék gócok reggelre lecsengenek, napközben az alapvetően sok napsütés mellett erőteljesebb gomoly felhő képződése lehet számítani, záporok, zivatarok pedig elsősorban a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak. Ki.
0: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi mai slágermej.

0: Itt a Rádió egy gong. Kellemes szombat délutánt kívánunk minden kedves hallgatónknak. Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon és a világ minden pontján, ha éppen a rádió1gong.hu oldalon hallgattok bennünket. Kormos Zsolt vagyok, pontosan 10 perccel járunk 15 óra után. Remélhetőleg a finom ebéd után mindenki kényelmesen pihen a hűvös szobában vagy a kertben, és a játékunk pöröghet tovább. Figyelem, következik a feladványunk.
1: Ezzel az eszközzel szoktunk szerelni, szétszedni játékokat.
0: Ha tudjátok a megfejtést, küldjétek el a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. A következő órában egy 20 000 forint értékű Lego és a HMMM csoki 20 000 forint értékű prémium cukormentes csomagja várja a leggyorsabb jelentkezőt. Nem sokára érkezik a programajánlónk a legfrissebb vasárnapi kulturális és gyermeknapi tippekkel. A folytatásban Teddy Swims-szel megyünk tovább. Következik a The Door.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: A legfrissebb visszajelzések szerint hatalmas a nyüzsgés a Melinda Parkban, ahol a Kecskemét Alsó Széktóért Egyesület családi és gyermeknapi programjai zajlanak. A délutáni játékok után érdemes lesz megvárni az estét is, hiszen 19 órától Kökény Attila és Rakoncai Viktor élő koncertje hozza el a szombat este igazi zenei fénypontját. Ugyancsak érdemes útba ejteni a Deák teret és a Szent István szobor környékét, a híres Agóra háromnapos gyermeknapi forgataga ugyanis egészen holnap estig színes programokkal és élményekkel várja a családokat. De ha valaki inkább árnyas, zöld környezetre vágyik, Nagykőrösön a Cifra kert gyermeknapi kavalkádja nyújt tökéletes kikapcsolódást a mai napon. És érdemes kicsit előre is tekinteni a naptárban, mert holnap, azaz vasárnap a Hunyadi Városi Közösségi Házban egész nap a kicsiké és a nagyoké lesz a főszerep. Míg a klasszikus dallamok kedvelőinek a kecskeméti kodáiskola felé kell majd venniük az irányt, ahol a kecskeméti énekeskör 17 órakor egy nagyszabású ünnepi hangversennyel ünnepli fennállásának 10. évfordulóját. A programokhoz mindenkinek kellemes időtöltést kívánok, és már mutatom is a nap utolsó feladványát.
2: Ezzel az eszközzel szoktunk szerelni, szétszedni játékokat.
1: Ha tudjátok, mi lehet ez a szerszám, küldhetitek a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. A következő órában egy 20.000 forintos LEGO csomagot és egy 20.000 forintos cukormentes édesség csomagot fogunk kisorsolni. Addig is zenélünk, következik Miley Cyrus és a Flowers.

Itt a Rádió 1 Gong. A délutáni és az előttünk álló esti órákban a hideg front hatására gyakran megnövekedhet a felhőzet a megye felett, és helyenként néhol zápor, esetleg egy-egy zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél megélénkült, helyenként megerősödött. A hőmérők viszont továbbra is 27 fokot mutatnak. Holnap a sok napsütés mellett erőteljesebb gomoly felhőzet képződik. A legmelegebb órákban igazi füllet hőség, 30 fok várható élénk északnyugati széllel. Hétfőn aztán sok felé kell záporok, zivatarok kialakulására számítani. Helyenként heves viharok is lehetnek, 29 fokos maximumokkal. Megvolt az időjárás, nem sokára jönnek az útinformációk, a folytatásban pedig itt van Ray Dalton és a Blood Runnin'.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Az M5-ös Kecskemét-Iszak csomópontjánál a 74-es kilométernél a lehajtóág Budapest felé teljesen zárva van. A Röszke felé vezető oldalon sem a le, sem a felhajtóág nem használható a modernizáció miatt. A 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon 60-as táblák mellett halad a forgalom. A csomópontok zárása miatt a navigációs rendszereket érdemes frissíteni és időben megtervezni a lehajtást a híres városba. Nem sokára jövünk vissza egy hallgatóval és a megfejtéssel. Ismét egy igazi mai sláger következik, Meghan Trainor és az All About That Bass.

0: teszed?
1: Igen?
2: Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából. Kittit keresem.
1: Ja, én vagyok.
2: Szia, Kitti! Beszéled-e a gyermekek nyelvét? Érted-e?
1: Úgy gondolom az előző alapján, hogy igen.
2: Igen? Akkor már is mutatom neked a feladványunkat, és utána kiderül, hogy igaz-e ez az állítás. Figyelem.
1: Rendben.
3: Ezzel az eszközzel szoktunk szerelni, szétszedni játékokat.
2: Melyik lehet ez az eszköz vajon a sok szerszám közül?
1: Csavarhúzó.
2: Csavarhúzó. És egyből kitaláltad. Hát mondjuk a kalapács az nem teljesen erre való, de azzal is meg lehet csinálni egy kis erőfeszítéssel. Bekerültél a fődíj sorsolásba. Ki örülne legjobban ennek a legónak meg a sok-sok csokinak a családban?
1: A páromnak a keresztfia.
2: Akkor sok szerencsét kívánok neked, 5 óra előtt pedig legyél telefon és rádió közelben, mert akkor fogjuk sorsolni ezt a sok-sok csodát.
1: Rendben, nagyon szépen köszönöm.
2: A mai játék utolsó neve is bekerült a kalapba. A következő órában doppergés és tűzi játék helyett fődíj sorsolás következik. Rövid reklám és a hírek után egy sírennel megyünk tovább. Az órát a zseniális Camera indítja.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Gyerekszáj a Rádió 1 Gongon.
3: Ő a fákról szokott hullani ősszel.
5: Egy közismert dolog a gyerekek nyelvén. Ha kitalálod, Lego nyereményekre, finom, cukormentes csoki csomagokra, vagy akár gyerektábor belépőre is számíthatsz új játékunkban. Gyerekszáj a Rádió 1 Gongon. A VR Expert gyerektábor.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Éhes vagy? Hallod ezt? Ez nem csak burger, ez a Rizburger. Is villámgyorsan kész. Brutál smash burger, izgalmas ízek, rozmaringos krumpli és korlátlan Coca-Cola refill. Próbáld ki ma! Rizburger, Csáki utca 18, a piac mögött.
3: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
4: Persze, vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek, egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrus mix, erdei gyümölcs és narancs ízben kapható. Piroska eszencia, mindenkinek jut.
5: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
6: Csobbanj az idei strandszezonba a Gyulai Várfürdőben. Próbáltad már? Ha igen, akkor azért, ha nem, akkor azért strandolj a Gyulai Várfürdőben. Kalandozz, csúszdázz egy hatalmasat, pancsolj a családdal együtt a fantasztikus élményekkel teli vízi gyerekparadicsomban. Gyulai Várfürdő, a hely, melynek minden cseppje vár.
7: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nivo.hu.
8: Gyereknap csoki nélkül?
9: Na, ezt mi sem gondoltuk komolyan.
8: Május 31-én egy gyereknapi csoki vásár a HMMMM csoki gyárnál.
9: Kukkancs be a gyárba, pattanj az ugrálóvárba, vagy nevezd be a palacsinta evőversenyre.
8: Lesznek kóstolók, nyeremények, akciós csokik és sok édes meglepetés. Részletek a HMMMM csoki Facebook oldalán.
9: Ez már csoki.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
10: Honvéd kadétok látogattak a kecskeméti repülőbázisra. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok a gyereknap alkalmából. Állrendőrök raboltak ki két fiatalt Kecskeméten. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Több mint 230 honvéd kadét látogatott el a kecskeméti repülőbázisra a honvéd kadét program keretében. A fiatalok az MHVT Szentgyörgyi Dezső 101. repülődandár mindennapi működésébe nyerhettek betekintést, egésznapos bemutatók során, írja a híres.hu. A program látványos őrkutya bemutatóval indult, ahol a résztvevők testközelből ismerhették meg a katonai szolgálati kutyák feladatait. Ezt követően repülőgépeket és különböző katonai eszközöket tekinthettek meg, valamint dinamikus bemutatókat is láthattak. Vasárnap megnyílnak a tűzoltóságok a gyereknap alkalmából. A nyitott szertárkapuk program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
11: 150 hivatásos tűzoltóság, 47 önkormányzati tűzoltóság és 216 önkéntes tűzoltóegyesület várja az érdeklődőket. A nap folyamán több próbariasztást is tartanak, így a gyerekek és a szüleik testközelből láthatják, hogy milyen az, amikor egy tűzoltóságon megszólal a csengő, a készenlétben lévő tűzoltók villámgyorsan bevetési ruhát öltenek, lecsúsznak a csövön, szirénázva elindulnak. A gyerekek maguk is felpróbálhatják a tűzoltóknak a védőruhát, megnézhetik a sisakot, sőt, fel is ülhetnek az autókra.
10: Bács-Kiskun vármegyéből is több tűzoltóság csatlakozott a programhoz. Többek között Kecskemét, Kiskunma is, a Kiskörös, Solt és Baja is. Rendőrnek adta ki magát egy férfi és egy nő Kecskemét belvárosában, majd halálosan megfenyegetve raboltak ki két fiatalt, adta hírül a rendőrség. A vádirat szerint az elkövetők igazoltatást színleltek, elkérték a fiatalok iratait, majd pénzt és cigarettát követeltek tőlük. Miután a sértettek azt mondták, hogy nincs náluk semmi, a férfi a nyakláncaikat és test ékszereiket követelte, azzal fenyegetőzve, hogy megöli őket. A két fiatal végül átadta értékeit, majd elmenekültek és segítséget kértek. A rendőrök rövid időn belül elfogták a párost, az ellopott tárgyak pedig hiánytalanul visszakerültek a tulajdonosokhoz. A bíróság a férfit jogerősen 6 év börtönre, társát pedig felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. Gyakrabban zavarhatják ma felhők a napsütést, és napközben, valamint a kora esti és az esti órákban helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet a térségben napközben 23 és 31 fok között alakul. Holnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedett a gomoly felhőzet, és lehetnek záporok, zivatarok.
12: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szervíz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: És most Rádió 1

Ez a Rádió egy gong, 11 perccel járunk 4 óra után. Kormos Zsolt vagyok, szeretettel köszöntök mindenkit Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon, na meg az internetes hallgatókat is. Ez már a mindent eldöntő végső nagy sorsolás órája. Újabb jelentkező üzeneteket már nem várunk, kizárólag a tiszta szerencsén a sor. Nem sokára kiderül, ki lesz az a rendkívül boldog hallgató, aki elviheti a mai nap fődíját. Egy 20.000 forintos Lego csomagot és egy 20.000 forintos édesség csomagot a holnapi gyermeknap előtt. De amíg a gép kiválasztja a nyertest, addig sem maradunk adósok a legfrissebb hírekkel. Nem sokára megnézzük, milyen látványos hollywoodi sztárparádé és VIP luxus nyüzsgés zajlik a ma esti budapesti Paris Saint-Germain Arsenal összecsapás kulisszái mögött. Izgalmas utolsó percekig érkeznek. Maradjatok velünk a fináléra, annál is inkább, mert már is indul Felix Jén és Shaus igazi mai slágere, a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

A Rádió egy gongon továbbra is csak igazi mai sláger megy. Fél öt lesz 9 perc múlva. A sportvilág és a vörös szőnyeges hírességek élete ma délután teljesen egybefonódik Budapesten. A bulvár hírek szerint a Puskás Aréna VIP páholyaiban ma este olyan sztárfelvonulás lesz látható, ami a legnevesebb hollywoodi gálákat idézi. A tengeren túli és az európai magazinok beszámolói szerint a ma esti PSG Arsenal bajnokok ligája döntőre olyan világhírű hírességek váltottak VIP jegyet, akikért rajong a világ. Az Arsenal elkötelezett híveként a helyszínen szurkol majd a képernyők népszerű akcióhőse Idris Elba, sőt a zenei világ olyan ikonjai is jelezték érkezésüket a fővárosi luxus VIP szektorba, mint a Coldplay frontembere Chris Martin, aki állítólag egyenesen a turnéjáról repült ide a magángépével. A francia oldal sem maradt háttérben, a divatvilág krémje és több neves francia filmsztár is elfoglalta már a helyét a VIP hotelekben. Mindez tehát tökéletesen bizonyítja, hogy a ma esti döntő az év legfontosabb társasági eseménye is egyben, a meccs után pedig garantáltan hangos lesz a fővárosi éjszaka. Nem sokára viszont elérkezik a mai nap legnagyobb és legfontosabb pillanata, minden szem a kijelzőkre tapad, nem sokára átadjuk az értékes legó és csoki csomagot. Előtte viszont még jövök az időjárással, meg az útinformációkkal, és néhány igazi mai slágerrel. Következik Ray Dalton és a Do It Again.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: Itt a Rádió egy Bong, vessünk egy utolsó, összefoglaló pillantást a hétvége időjárási kottájára. Ma este a front felhőzete miatt gyakran megnövekedhet a felhőzet, és néhol továbbra is előfordulhat egy-egy futózápor vagy zivatar. Holnap, a gyermeknapon, a sok napsütés mellett erőteljes, gomoly felhőképződés várható, de a jégesővel kísért hevesebb viharok a Dunántúlt érintik. Nálunk igazi füllett, nyárias, 30 fokos hőséget mérhetünk majd. Hétfőn már sok felé kell záporok és zivatarok kialakulására készülni, helyenként heves viharokkal és megerősödő, északnyugaton viharossá fokozódó széllel, 29 fokos értékekkel. A hétfői viharos fordulat alaposan átrendezi majd a hőmérsékletet, így a holnapi napot érdemes lesz maximálisan kihasználni a szabadban. Ennyi volt az időjárás, nem sokára jövök az útinformációkkal. Indul Sofia Reyes és Jason Derulo igazi mai slágere, az Undo Stress.
2: Sofia,
3: oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh. You're rubbing your dirt on everyone's skirt. You know how to be a

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Csobbanj az idei strandszezonba a Gyulai Várfürdőben. Próbáltad már? Ha igen, akkor azért, ha nem, akkor azért strandolj a Gyulai Várfürdőben. Kalandozz, csúszdázz egy hatalmasat, pancsolj a családdal együtt a fantasztikus élményekkel teli vízi gyerekparadicsomban. Gyulai Várfürdő, a hely, melynek minden cseppje vár.
2: Különleges kedvezmények, különleges hivatásoknak.
3: Az MG elismeri a felelősség teljes szakmákat, ezért kiemelt szakmai kedvezményeket biztosít meghatározott hivatások képviselői számára.
4: Kis városi cirkáló, közepes családi SUV,
3: benzines, hibrid vagy elektromos autók óriási kedvezménnyel.
4: Fegyveres és rendvédelmi testületek tagjai, pedagógusok, egészségügyi szakdolgozók és még sokan mások.
3: Várjuk az MG Tormásinál. Kecskemét, Külső Szegedi út 100.
4: www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
1: Elérkeztünk a mai utolsó aszfalt összefoglalóhoz a Rádió 1 Gong stúdiójában. A ma esti BL döntő és a családi programok miatt az utak terheltsége a tetőfokára hág. Kecskeméten a Kossuth lakótelep város részén a 78-as és a 80-as kilométer között a kábeltelepítés miatt a félpályás lezárás még mindig érvényben van. A 86-os és a 88-as kilométer között közművezetéképítés nehezíti a haladást, míg Lajos Mize átkelési szakaszán a 67-es kilométernél a hídmunkák miatt váltakozó irányban egy sávon haladnak a járművek. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajos Mize között a híd felújítása miatt a Budapest felé vezető oldalon a külső és a belső sáv időszakos lezárására is készülni kell. Jó utat kívánok, kapcsoljátok be a biztonsági öveket, mert nem sokára jövünk a mai fődíjasunkkal. A folytatásban Billy Williammel megyünk tovább. Következik az Ego.

0: Igen.
1: Kormos Zsolt vagyok, a Rádió egy Gong stúdiójából. Zsazsát keresem.
0: Én vagyok.
1: Szia. Szeretnék neked egy kis meglepetést okozni. Pontosabban nem csak én, hanem az egész Rádió egy Gong. Legóztatok-e már ma délután?
0: Nem.
1: Még nem?
0: Nem.
1: Akkor elárulom neked, hogy innentől kezdve csak legózni fogtok, valószínűleg, mert megnyertétek a fődíjunkat. Gratulálok!
0: Úri, nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm.
1: Ez pedig egy cukormentes csoki csomag és egy 20 000 forint értékű Lego

0: Tényleg, boldog névnapot kívánok.
1: Nagyon szépen köszönöm, igen, igen, úgyhogy az extra meglepetés.
0: Névnap.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Gyereknap, mindent megünnepeltünk.
1: Igen, igen, igen, igen.
2: Ezzel a mai 6 órás maratonunk végére értünk. Köszönet az aktivitásért, a rengeteg SMS-ért és Viber üzenetért. A stúdióban átveszi az uralmat a Rádió 1 Live Mix, ami tökéletes, például a BL döntő felvezetéséhez. Holnap reggel pontosan 10 órakor ugyanitt találkozunk, hiszen a gyermeknapon a VR Expert táboros fődíjjal várunk benneteket a hangszórók előtt. Csodálatos szombat estét kívánunk mindenkinek! Sziasztok!

0: Ön miért hallgatja a Rádió Egyet?
1: Szeretem, jó számok szólnak, földobják a lapomat, jó fejek a műsorvezető. Szoktam más is hallani, de azok nem fogták meg így, mint ti.
0: Rádió Egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Gyerekszáj a rádió egy gongon.
2: Ő a fákról szokott hullani ősszel.
1: Egy közismert dolog a gyerekek nyelvén. Ha kitalálod, Lego nyereményekre, finom, cukormentes csoki csomagokra, vagy akár gyerektábor belépőre is számíthatsz új játékunkban. Gyerekszáj a rádió egy gongon. A VR Expert gyerektábor.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A nyár már közelek, akár kis erkélyed, akár nagy kerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
4: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
5: Ez itt Texas, drágám.
4: Új föld.
6: Jó lesz itt élni, nem igaz?
5: Majd teszünk róla.
4: Új ellenfelek.
6: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
4: Új szabályok.
7: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
5: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
6: A béke még odébb van.
4: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
8: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Powerlines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
9: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi Vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz Premium Jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
10: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
11: Csak figyelmetlen, majd kinövi. Ha te is úgy érzed, hogy gyermeket kilóg a sorból, és a hagyományos nevelési receptek nem működnek nála, gyere el június 4-én este 6-kor Kecskeméten az Otthon moziba, a Hello Szülő Roadshow ingyenes estjére. Élményszínház vár Hegyi Barbarával és színésztársaival, majd szakértők adnak tanácsokat a békésebb családi hétköznapokhoz. Regisztrálj a rendezvényre a hellószülő.hu oldalon.
12: Szülők és nagyszülők, figyelem! Május 30-31-én gyereknapi hétvége a Shoplandben. Ügyességi játékok, arcfestés, csillámtetkó, ugrálóvár és szerencsekerék értékes meglepetésekkel a Sziszi és a Shopland jóvoltából. Találkozzunk Kecskeméten, a Talfája utca egy szám alatt. Shopland. Élményekből is többet adunk.
13: Indul a mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
14: Nézd meg a naplementét, Kecskemétet úgy, mint még soha. 38 méter magasból a város felett a Malomkilátóban, ahol 360 fokos körpanorámával tárul eléd a lélegzetelállító látvány. Minden nap 21:30-ig. Fedezd fel Kecskemétet madártávlatból. Malom Központ.
15: Június 10-től 13-ig újra megáll az idő Szegeden. Deja Vu Fesztivál, a 90-es és 2000-es évek legnagyobb legendái. Jegyek dejavufesztivál.hu.
16: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos, belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Hoppáli hopp! Mondaná Kuki, ha itt lenne a stúdióban, de Kuki igazoltan távol van, de hát nyomokban Kukit tartalmaz az a 60 perc. Nagyon is, mert hogy itt hagyta a Kuki a kis 60 perces before party show-ját, úgyhogy én Kismárti szervírozom, aztán jön majd az élő kívánság műsor is. És most egy picit nosztalgiázunk, egy kicsit visszatekintünk a múlt hétvégénkre. Vasárnap együtt bulisztunk a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, a nemzetközi sztárokkal, a Rádió 1-es DJ-kkel, és ugye a már is hallható Extent is ellátogatott hozzánk, adott egy backstage interjút, és elmesélte, hogy valahányszor ugye a régiónk

0: egészen este 6-ig, akkor indul majd az élő kívánság műsor, és diszkósít meg World Design Radio Show is lesz természetesen, úgyhogy a menő mixek nem maradhatnak el éjszaka sem, és ma lesz egy igazán exkluzív mixünk pontban évféltől, Martin Garrix a World Design Radio Show-ban, úgyhogy nem érdemes kihagyni. Üzenetek is érkeznek, 0620-311-111. Hát Viber üzenetben elküldte nekem Tomi, hogy teleengedték a kis kerti műanyag medencét, de hogy nagyon tudatos víz felhasználók, ezért amikor már kimásznak belőle a gyerekek, akkor rálocsolják a bokrokra. Nem a gyerekeket, hanem a vizet. Képzeld, Tomi, én ugyanezt szoktam csinálni. Örülök, hogy más is partner ebben. A folytatásban pedig Cookie francia kollégája érkezik, és egy ismerős alap egyébként a 80-as évekből. A felvétel a New Shoes 86-os ikonikus I Can't Wait szinti popslágerének a modern feldolgozása. Bob, köszönj már, beléd szíves!
1: Hi, this is Bob Sinclair, and you're listening to my friend DJ Cookie on Radio Egyet.
0: Nagyon jó vagy, köszönöm szépen. I Can't Wait, ez a dal címe, a vokalista Kajsa. A lemezjátszóknál pedig Bob Sinclair, ez a Before Party Show, a Rádió Egyen. Ha itt lenne Cookie, most azt mondaná, Ali Hop!

a Before Party Show-ban is. A folytatásban pedig egy olyan dal, ami hát egyszerre hipnotikus, de közben ilyen nosztalgikus hangulata van. Yeah! A Loco Loco. A guatemalai-amerikai Gordo, korábban Carnage volt a neve, és a holland hard techno producer Reinier Zonnenveld közös elektronikus zenész számáról van szó, idei megjelenés, és hát teljesen megörülős.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárja.

0: hazai élvonal együttesei és DJ-i.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkban.
0: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrio a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió Egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája.

0: beszélgetése meg Kukival lesz. Holnap az élő kívánság műsor. Zoli Ausztriából hív, dolgoztok? Jól tudom, Zoli?
1: Igen, igen, dolgozok.
0: Szia, hello. Minden hétvégén vagy ez most egy ilyen kivételes szombat?
1: Majdnem minden hétvégén kint vagyunk Ausztriába, Salzburgba.
0: És onnan üzensz te most valami spanodnak, ugye? Igen. Kinek? Tiéd a szó, mondhatod.
1: A Vince Tibinek szeretnénk, alias Túzsónak boldog születésnapot kívánni. Bonzsi, Gábor és Roland.
0: Nektek jó munkát, és aztán jó bulit estére.
1: Jó, köszönjük szépen. Hello,
0: sziasztok. Szia. Most reggel Lili vadi új dalára lesz a buli. Ez a Heal Me.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a két órás élő kívánság műsorban is, ez pedig már egy aktuális kedvenc, a brit szupersztár, a sokszoros Brit Awards győztes Ray, többek közt Tamara kérte tőlünk ezt a dalt, tehát apropó nélkül azt mondta, hogy egyszerűen csak szereti, hát nem vagy vele egyedül, Diti, te pedig kinek küldöd?
1: Ezt a dalt, egy kis pörgős valami vidámat, ezt édesemnek szeretném küldeni, hogy tudja, hogy kiről volt szó.
0: Legyen így. Szia, Diti.
1: Köszönöm szépen. Szia, tudásnapot nektek.
0: Hát Ray még keresi az igazit. Where is my husband?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

0: Szerkesztem, hello, Rádió 1.
1: Hello, szia, mi újság?
0: Hello, te itt, Fali újság. És ott?
1: Lehet számot kérni?
0: Igen, már kitalálom, te is Lady Gaga?
1: Kérlek szépen, nyázd le. Vett rának az aranyakörsörözőbe, Békéscsabára.
0: Vett

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a két órás élő kívánság műsorban is. Halló!
1: Ki vagyok? Ez távot kérni, minden percre is ebben drukkelnek, meg persze minden adrenálisak is, hogy ez ne ilyen szó hátrejét, és hajlá percre is ebben.
0: Na és melyik dalra gondoltál?
1: Mondjuk a David Guetta.
0: Szia is vele tart, figyelj!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kg áfonya csomagja csak 2.999 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz prémium jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
4: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/órás tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
5: A nyár már közeleg, akár kiserkélyed, akár nagykerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Reklámot hallottak.
6: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
8: Az milyen durva, hogy ülsz a gépen, és mindenki így rád néz, és így hátrafordul, mikor miattad van a kényszer leszállás. Hol van? C2. És kapsz ilyen 4000 lesújtó pillantást.
9: Én ezt pontosan el tudom magyarázni ezt az érzést, hogy ez milyen érzés. Aggódhatok, hogy nem fogok odaérni, de én tudtam, hogy odaérek, mert be voltam csekkolva, ugye? És én pedig viszont az összes biztonsági ellenőrzésen nagyon dühös külföldiek között, akik hát mondták, hogy addig nincs gép, amíg nincs meg az aksim. Úgyhogy ez pontosan tudom, milyen érzés. Tehát állva izzadtam. Egészen pontosan. Nagyon-nagyon rossz.
8: Mondjátok ki még egyszer, hogy Powerbank.
10: Powerbank.
8: Júj, de jó.
10: Powerbank.
8: Legyen ez a mai szavunk, hogy Powerbank. De így, hogy Powerbank. Így, hogy Powerbank. Jó, ezt szeretném így, igen. Két választásod van. Vagy lezuhansz és mindenhaltok, vagy kussolsz és odaérsz, és bízol benne, hogy nem gyullad ki. Én a B. Fönn van a repülő 10 000-en, és egy óra múlva leszállunk. Álmaink desztinációban kussolsz.
10: Kussolok.
8: Lever a víz. Lever a víz.
9: Én átveszem a gép irányítását. Én teszem le a gépet.
8: Szólsz, Jules, kussolsz, vagy csöndbe vagy?
10: B.
8: Nem mondom, nem fordítom vissza repülőt.
10: Látjátok, ezért vagyunk bajos. Négy órát.
8: Hát négy órát, és még van egy óra. Forduljak vissza, és így...
10: Nem.
8: Jó, ki, akkor leragasztjuk a szádat, leszíjazunk az ülésed, és azt mondjuk, vele mi van? Semmi, csönde van, nem szólalt meg, amíg nem szállunk.
10: Próbáld meg így befogva a szádat üvölteni, hogy Powerbank.
8: Nem vallasz, a repülő már nem vallasz. Csöndbe vagy, csöndbe, kész, ott már csöndbe ülsz.
9: Már én sem szóltam volna, ha repülőn vagyok, akkor már mindegy lett volna. Meg nem is gondoltam volna bele, hogy le is lett tenni a gépet, plusz mennyibe kerül. De amúgy ez a biztonsági a kiválja is, mert miért nem vették észre?
8: Egy kényszerleszállás, egy átszállás, egy átvizsgálás, egy újrafelszállás, és a végén ez számláz az EasyJet?
9: Hát valószínűleg igen.
8: Ahogy egyszer a stewardess úgy nyilatkozott, aki nekünk mondta, ez egy emergency situation.
6: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en.
7: Rádió 1-en.
6: De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most.
0: Rádió
6: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy boglárka írta üzenetben, hogy az anyukája nagyon nagy Coldplay rajongó, úgyhogy küldjünk neki egy Coldplay dalt, mert együtt közösen hallgatnak minket az autóban. A Sky Full of Stars, ezt bekészítettem, nagyon-nagyon szeretjük, és hát egyben Avicii rajongóknak is kedvezünk. Szia Márti, nagyon sok kamionos nem ért haza a foci meccs miatt, úgyhogy ugye kamion stoppam. Én is kint hétvégézek, légy szíves, gondolj ránk, rátok is gondolok, és most nektek szól Kamrád dala, a Be Mine, itt az élő kívánság műsor.

0: Önök a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a két órás élő kívánság műsorban is. Hello!
1: Szia! Már századjára hívlak titeket, de küldök egy számot Dórinak és Blankának. Most voltunk énekkaros fellépése. Valami nagyon bulisat, mert még hosszú lesz az este.
0: Oké, jön a Joel Corey.
1: Én is szép. Szia!
0: Hát szerintem Izzy Bizu is jól muzsikálna egy énekkaros fellépésen. Olyan jó név ez az Izzy Bizu. Mindig az jut róla eszembe, hogy Rizzy Bizi. Ez a Stay a Little Longer.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, megy parti hangulat a folytatásban Bibi Rexának és persze a Faithlessnek köszönhetően. Hello Márti, Ausztriából a kislányomnak Bibi Rexa új dalát küldöm. Köszi Frici. Hát nagy valószínűséggel erre a dalra gondoltál. Roli, kinek üzensz ezzel a dallal?
1: A sógoromnak, Adriennek ma van a születésnapja. Sokáig éljen.
0: Éljen sokáig, ti pedig bulizzatok nagyot. Hát erre a dalra szerintem menni fog. New Religion, Bibi Rexa, Faithless a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

egy csak igazi mai sláger megy a két órás élő kívánság műsorban is. Én, Kuki, magyar hangja kis, mert ti most elköszönök, de még egy David Guetta, Jennifer Lopez újdonságot hozok, ez a Save Me Tonight. Fú, egyszerre divás, klubos, Tibi kérte tőlünk. Indul nem sokára a Disco Sheet is, aztán a World Is My Radio Show, benne egy órás Martin Garrix mix.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárba, ott jobban ment.
3: Na, boomerek.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió egyen.
3: Az milyen durva, hogy ülsz a gépen, és mindenki így rád néz, és így hátrafordul, mikor miattad van a kényszer leszállás. Hol van? C2. És kapsz ilyen 4000 lesújtó pillantást.
6: Én oda, pontosan hogy... el tudom magyarázni ezt az érzést, hogy ez milyen érzés. Aggódhatok, hogy nem fogok odaérni, de én tudtam, hogy odaérek, mert be voltam csekkolva, ugye? És én pedig viszont az összes biztonsági ellenőrzésen nagyon dühös külföldiek között, akik hát mondták, hogy addig nincs gép, amíg nincs meg az aksim. Úgyhogy ez pontosan tudom, milyen érzés. Tehát állva izzadtam. Egészen pontosan. Nagyon-nagyon rossz.
3: Mondjátok ki még egyszer, hogy Powerbank.
2: Powerbank.
3: Júj, de jó.
2: Powerbank.
3: Legyen ez a mai szavunk, hogy Powerbank. De így, hogy Powerbank. Így, hogy Powerbank. Jó, ezt szeretném így, igen. Két választásod van. Vagy lezuhansz és mindenhaltok, vagy kussolsz és odaérsz, és bízol benne, hogy nem gyullad ki. Én a B. Fönn van a repülő 10 000-en, és egy óromon leszállunk. Álmaink destinációban kussolsz.
2: Kussolok.
3: Lever a víz.
6: Én átveszem a gép irányítását. Én teszem le a gépet.
3: Szólsz, Zsűz, kussolsz, vagy csöndbe vagy?
2: B. Kussolok,
3: nem mondom, nem fordítom visszere.
2: Látjátok, ezért vagyunk bajos. Négy órát.
3: Hát négy órát, és még van egy óra. Forduljak vissza, és így...
2: Nem.
3: Jó, ki, ha akkor leragasztjuk a szádat, leszíjazunk az ülésed, és azt mondjuk, vele mi van? Semmi csöndben van, nem szólalhat meg, amíg nem szállunk.
2: Próbáld meg így befogva a szádat üvölteni, hogy Powerbomb.
3: Nem vallasz, a repülő már nem vallasz. Csönde vagy, csönde, kész, ott már csönde ülsz.
6: Már én sem szóltam volna, ha repülőn vagyok, akkor már mindegy lett volna. Meg nem is gondoltam volna bele, hogy le is lett tenni a gépet, plusz mennyibe kerül. De amúgy ez a biztonsági a kiválja is, mert miért nem vették észre?
3: Egy kényszerleszállás, egy átszállás, egy átvizsgálás, egy újrafelszállás, és a végén ez számláz az EasyJet?
6: Hát valószínűleg igen.
3: Ahogy egyszer a stewardess úgy nyilatkozott, aki nekünk mondta, ez egy emergency situation.
4: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
4: Diszkó! A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
8: Hello, hello! Szavaszok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti show-ja, a Diszkósít Radio Show, méghozzá 3-asban DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
9: Szavaszok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, támogatom a Bárány, mert szüksége lesz majd holnap is egyébként főleg, de ma Dán Szent Miklóson játszom a 22:30-kor, a műsor után egyenesen indulok le.
10: Én csak fél éve vagyok itt, mert egyébként én már lent Balatonfűzfőn bobozok, és utána jövök a fővárosra, visszajátszok majd a fővárosi rezidenciámon.

0: Rádió 1 csökik az mai sláger megdiszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hanvai PG-vel.
1: Jönnek az ünnepeltek, névnaposok ma többek között a Jankák, Zsanettek, Dezsők, Ditták, Félixek, Jaminák és Vazulok, J-vel nem Y-nal. A szülinapos pedig az ismerőseim közül Metzger Miki, Varga Nikolett, Kortya Vilmos Vecsésről, Kútvölgyi Sára, Harlon, Shamsudin, azt hiszem így kell mondani, Német Bálint, Kocsis János, Johnnyki Palmer és Bozsek Már. Isten éltesse az ünnepelteket!
2: Zsanett az én kedvesem, úgyhogy én is boldog névnapot kívánok a kedvesemnek, és egyébként tényleg ez egy érdekes nap, mert Metzger Viki meg a DJ tanítványom, ő meg születésnapját ünnepli, egy kis boldog születésnapot kívánunk. Egyébként holnap ezt megünnepelhetjük, mert hogy Vizakóstól lesz ugye lent Pátyot, világbajnoki második helyezettel, és diszkosít együtt 4 órán keresztül, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel délután 3-tól.
0: Boldogot mindenkinek, egyébként én már nagyon-nagyon várom ezt a kis vasárnapi hajcihőt, mert ez egy teljesen más rendezvény lesz, mint ami bármi is volt eddig a diszkosít történelmében.
1: A sok beszédét meg elnézést kérünk még hozzá a diszkosít vadonatúj dalával. Érkezik a Sorry, itt a Rádió 1-en a diszkosítben az igazi mai

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, egy diszkosít rádió show, DJ Junior a Hanvai Pícsivel és Bárány Attilával.
1: Meg vagy dicsérve, mert úgy végre volt egy kemény, és így kötöttél hozzá, és jó volt a
0: számszerűen. Már mutam a
1: számszerűen. Nincs bocsánat.
0: Na igen.
1: Please don't say I'm sorry.
0: Okay.

kedvenc klubomba. Mindenhol le fogom játszani azt a dalt, amit az elmúlt hétvégén már mindenhol nyomtam. Barcelonában a reptéren készítettem el. Jön Imael Angel és a To The Sun. Itt a rádió egyen a Discoship-ben, de nem Google-től, hanem Bissensuelben.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalom, Madrid szűnő diszkosít a Rádió 1-en. Bárány Attila mixeit van, Hanvai PJ és én DJ Junior. Holnap pedig együtt pizzázunk, délután 3-7-ig ugye Pátyot. Én ma este egyébként 22 óra 30-tól Dánc Szent Miklós főterén játszom egy nagy koncert után. Várok mindenkit oda nagy szeretete, addigra szerintem pont lemegy a BL döntő is itt Budapesten majd. BL döntő, akkora hajcú van körülött, ez ami félelmetes. Tehát nem általában focsi. Ez úgy szokott lenni, hogy az Attilát semmi nem érdekli. A diszkoldás, ez se, ugye?
1: De egyébként ez érdekel. Én megmondom őszintén, a problémától félek. Hogy a francia drukkerektől.
0: Mert is lesz.
1: Mert ha nyernek, az a baj, ha kikapnak, az a baj.
2: Jó, de angolok.
0: Se olyan egyszerű.
1: Nem járunk jól.
0: És hogyha ezt az érdeklődés témát megnézzük az én oldalomra, akkor engem minden érdekel, a fotball, a labdarúgás is sem ennyire. Szóval ez nagyon fontos. Igen, nem érint akkor ez a mai nap.
1: Se na, elmondom, hogy mióta ismerem a Juniort. Onnantól, hogy ez a dal létezik.
0: Na. No.
1: 1991-ben jelent meg a Genesisnek az I Can Dance című száma, még talán léptünk is egyszerre őkörségbe a Kék Golyó Music Caféba.
0: Ez tényleg így volt.
2: Jézus Mária.
0: Bizony, nagyon durva, nem? Azt a minden. Ez menni, ez 35 éve. Akkor voltam 15 éves.
1: Na jó, szóval jöjjön a Genesis féle I Can Dance. Persze 2026-os biztonságban itt a Rádió 1-en.

0: eddig búcsúzunk. Én azzal búcsúzom, hogy ma este 22:30-tól a Dance & Mikos főteren játszom, holnap meg a srácokkal pizzakóstoló, vagy diszkósít pizzakóstoló. Ilyen még soha nem volt, úgyhogy készüljetek, Pátyon találkozhatunk délután. 3-kor mi már ott leszünk, mind a 3-an zenélünk is, és közönség találkozó is, meg piázgatunk el veletek, úgyhogy gyertek, lesz egy ilyen meet and eat and eat. Holnap este én mixelek itt a rádió, hogy este 8-kor találkozunk, szevasztok!
1: Én már itt se vagyok, ugyanis Balaton fűszvön zenélek, illetve bobozok, tessék megérkezni, utána pedig a fővárosban várok mindenkit sok-sok szeretettel a budapesti rezidenciámon. Hanvai Pizsi voltam, ameddig a földkerekén szolgálok és zenélek, szevasztok!

0: megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés showval. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztári

0: jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Ígérem, hogy tökéletes after leszünk a budapesti BL döntő után. Indítjuk a szombati különkiadásunkat méghozzá Kabai Andrissal, vagyis a Loving Arms-szal. Hello Andris!
1: Hello Geri, hello mindenkinek! Hát 2000-rel robog a nyár, fogalmazzunk így, hiszen ezen a héten nagyon nagy szerencsénk volt, reméljük, hogy azért ilyen marad az egész. Úgyhogy én azt mondom most nektek, hogy igazi nyárias, dögös és szexi zenéket hoztam el nektek. Ilyen az első is, ami ugyebár nagy kedvencünk Cyril remixe, a rádió és születésnap egyik sztárja, úgyhogy az ő remixében szólal meg majd Ed Sheeran, a Camera. Maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.

0: Balázs, Martin Garrixet ma éjféltől csak itt nálunk. Mérkezik most Andris?
1: Na szóval, hát nyári a zenéket ígértem, és hogyha már a citromot beletesszük a vízbe, és lesz belőle mondjuk limonádé, akkor a dropba is bele lehet lenni, és akkor lesz Limon Drops.
0: Oly, de szép volt ez, Andris! Azt a mindenit! Gyönyörű!
1: Igen, hát ez a receptje a nyári a zenének, úgyhogy ezt már meg is ezt Max Niklas meg is alkotta nekünk, úgyhogy ezzel rogunk tovább itt a Rádió 1-en, a Verizmár Radio Show-ban.

0: Shine Radio Showban a Rádió 1-en, és nektek is érdemes ma jó sokáig maradni, éjfél után Martin Garrix játsza a heti guest mixünket. Üdv a most érkezőknek, hello mindenkinek, szevasz Andris, neked is.
1: Hello Geri, hello mindenkinek.
0: Hát Andris nem viccelt, amikor azt mondta, hogy igazi dögös nyári szexi zenék jönnek, régi kedves ismerőseink érkeznek, ugye? Vava és Sombrita, amiből Lauer és Kanát csinált egy egészen elképesztően jó remixet, és most itt van ez a dal 2026-ban megint, egy vadonatúj változatban.
1: Adri Block készítette ezt a csodát, nekem nagyon tetszik, benne van minden, aminek benne kell lennie. Nagyon dögös, nagyon nyári, igazi Rádió 1-es, úgyhogy ezzel robogunk tovább itt a Rádió 1-en, a Verizmán Rádió Show-ban.

0: És hoztunk nektek rengeteg friss megjelenést, jön már is Kungs.
1: Hát Kungs mindig mutat valami újat, és hát ez is nagyon új, valami nagyon szexi, ha már ennél a vonalnál maradtunk. Getaway. Igazából a szettjeim elején ezt a zenét mindig lejátszom, és észrevettem, hogy nagyon nagy energiája van, mindenki elkezd rá mozgolódni, elkezdi rá mozgatni a fejét, a lábát, és tulajdonképpen elindul az egész tánctér. Hát ezzel induljon el tulajdonképpen a ma este is, úgyhogy itt is van Kungs és a Getaway, a Rádió 1-en.

0: nagyon érett már ez a kollaboráció. Jennifer Lopez és David Guetta együtt, ez volt a Save Me Tonight a Furby's Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Szokás szerint a Laughing Arms indította be a szombati különkiadásunkat. Andri, Zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Na, én köszönöm, Geri, úgyhogy kitartás a továbbiakban. Jövő héten pedig találkozunk. Sziasztok, szia Geri.
0: És maradjatok mindenképpen, mondom, hogy mi a további menő, mindjárt kezd a lemezjátszóknál. New Week, 11-kor jön Antonio, éjfél után pedig a Guest Mixben Martin Garrixet látjuk vendégül. Jó, hallottátok?
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en. The World is Mine Radio Show is coming back.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: Nyugik, viszi nálunk tovább a szombat estét. Szevasz, Nyugik!
1: Hello, Geri! Szevasztok, Rádió 1-esek! Fantasztikus zenékkel, csupa újdonsággal érkezem ma este hozzátok, úgyhogy Alex Kenji-vel és a Bambolé-val, és ebből pedig egy hamvai PG Roberto Willi coverrel megyünk, és természetesen jó szórakozást hozzá!

0: Kert vendégmixe. Na nyúlvik, nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Kérlek szépen, színes fények, külföldi számok, diszkózenék. Merszelből jön ki a Rock the Disco, egy vadúj felvétel, ami szerintem igazán dögös, már többször próbáltam a klubokban is, és természetesen itt a Rádió Egyen is. Aztán jövök egy sajáttal, a Real House-zal jó néhány évvel ezelőttől, a Storm a Sound-dal, és velem New Week-kel itt a Rádió Egyen.

0: Vik, neked is még egyszer.
1: Hello, Geri, szevasztok mindenkinek.
0: És ahogy ígértük, rengeteg friss zenét mutatunk be nektek ma este is. David Guetta érkezik a legújabb megjelenésével.
1: The past, the present and the future. Tehát tessék figyelni a vadő David Guetta-i terát

0: Rádió 1-et halljátok itt a World is Mine Radio Show szombat este 11-ig New Week, aztán 11-től Antonio lemezjátszói mögött, pontban éjfélkor pedig indítjuk Martin Garrix 1 órás vendégmixét. Nagyon-nagyon fogjátok szeretni, tehát még egyszer, éjfél után Martin Garrix jön majd nálunk a guest mixben. Most pedig éppen a Medusa dupláz, ez az ő friss remixük volt a híres Green Velvet klasszikusra, a La La Landre, és most egy Medusa remix után egy Medusa dal.
1: Ez pedig nem más, mint Medusa felvétel, és a Don't Wanna Go Home.

0: szerint itt nálunk ezt a szombat estét. Hol fogod folytatni?
1: Kérlek szépen, robogok tovább Tűserdőre, és onnan pedig egy, hát nem is tudom, egy csillagkapun vagy bármin keresztül átmegyek majd Szlovákiába, úgyhogy Felső Szeli lesz majd a második helyszín, úgyhogy ezen a két helyszínen fogok táncoltatni majd.
0: Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Hello mindenkinek, remélem felkészültetek, Antonio viszi nálunk tovább a szombat estét. Hello Anti!
1: Hello mindenkinek, sziasztok Rádió Egyecsek, szia Geri! Így zárjuk május utolsó szombat estéjét, méghozzá Alex Kenji-vel, a Bambolé érkezik egy sajátos remixben. Itt a World Is My Radio Show-ban. Jó rádiózást mindenkinek, tekerjetek fel a hangerőt!

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show szombat este Antonio Mix-el, tartjuk a tempót.
1: Hoztam nektek egy akkora nyári slágert, hogy a fal adja a másikat. Nagyon sok klubban játsszák, a DJ-k előszeretettel pörgetik, és szerintem zseniális lett. Érkezik Eledőr és a Talk to You itt a World is Mine Radio Show-ban.

Ezen is megvan, és nagyon örülök, hogy hozzányúlt, megcsinálta. Úgyhogy túl Max-el megyünk, és a Saint Castle-szel, utána pedig hoztam nekik egy igazi klasszikust, amelyet elővett Shermanology és feldolgozta. Érkezik az Insane, eredetileg Cypress Hill-ből. Úgyhogy kettővel lövünk most rátok itt a Birdies Man Radio Show-ban. Tekerjétek fel a hangerőt!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio.

0: suknar.
1: Ladies and gentlemen,
2: Martin Garrix.
0: Martin Garrix.
2: World is Mine Radio Show starts now.
3: Elmúlt évfél, hello mindenkinek, indul Martin Garrix egy órás guest mix-e méghozzá az Ed Sheerannel közös dalával, amire 10 évet vártunk. Repeat it. Stay.

world is mine radio show, The Guest Mix. Sometimes I feel like

0: mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Találkozunk holnap este 9-től. Addig is élvezzétek a szombat éjszakát. Jó bulizást és boldog júniust mindenkinek. Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió 1.
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Jazz Rádió, egyik csak igazi mai sláger megy, és ez egy erős kezdés. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, ez pedig egy erős folytatás. Nagy Bogi, de jó leszek újra, DJ Metzger Viki remixében, csak itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát!

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me feel your love.

ez a rádió egyik csak igazi mai slágerre, tehát egy nem akármilyen BL döntő után. Mi már fordulunk egy újabb foci örületre. Jövő héten Balázséknál ugyanis jön a nagy kapujarugás játék Balázsékkal, aminek a fődíja egy páros utazás Bostonba repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére. A napi díjak között pedig 65 szolos lett TV. Jövő héten tehát Balázséknál, itt a rádió egyen pedig megállás nélkül az igazi mai slágerek, a Szemfe.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a folytatásban pedig az a brit énekes, akinek a nagy barátja az előző órában egy spéci guest mixben szerepelt nálunk. A barát Martin Garrix, a angol énekes pedig Ed Sheeran. Ő jön most az igazi mai slágerrel, ez az

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a Fogyarázson pedig egy olyan énekesnő, aki kilépett az együttműködések árnyékából, sokáig azt jósolták neki, hogy hát ez az ő karrierje, nagyon jó hang, de hát ez vár rá, mondjuk azért nem kis nevekkel, nem David Guetta és hasonlók mellett mögött énekel, de mostantól az utóbbi időben hát egyértelműen bebizonyította, hogy ez távolról sem így van. Ő bizony egymaga is megtölti a teret, megtölti a színpadot és a stadionokat, és ilyen igazi mai slágereket készít. Ray, Where is my husband? Az igazi mai sláger itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is